0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol második levele. Első rész. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában, kegyelem és békesség adasson nektek, bőségesen az Istennek és Jézus Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és az Isten félelemhez szükséges, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával hívott el, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítsatok, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedet mellé ismeretet, az ismeret mellé önuralmat, az önuralom mellé pedig tűrést, a tűrés mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé pedig testvérek fele való hajlandóságot, a testvérek fele való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Úrunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfelejtette a régi bűneiből való megtisztulását. Azért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni. Mert ha ezeket cselekszitek, nem botránkoztok meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök királyságába való bemenetel. Ezért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok már ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek szüntelen titeket. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem a sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált történeteket mesélünk nektek, és nem így ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a fenséges dicsőség, ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt voltunk vele a Szenthegyen. És igen biztos nálunk a prófétai szó is, amelyre jól teszitek, ha odafigyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad, és hajnal csillag kel föl szívetekben. Tudván először is azt, hogy az írásban egy prófétai szó se támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szóltak az Istennek szent emberei.
0: Péter második levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Ez volt.
1: Ez volt. A reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Ez volt.
1: Ez volt. A reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol második levele. Második rész. Voltak pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadják, és önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Sokan követik majd őket ezekben a gonosz dolgokban. Mások pedig miattuk fognak sok rosszat mondani az igazság útjáról. Ezek a hamis tanítók mindenféle hazugságot kitalálnak, hogy kihasználjanak benneteket, mert csak a pénzetek kell nekik. Azonban Isten már régóta ítéletet hirdetett fölöttük, és biztos pusztulás vár rájuk. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítva, a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fönntartassanak az ítéletre, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítva el az istentelenek világát, és a Szodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például téve azokra nézve, akik istentelenkedni fognak majd, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert az igaz, azok között lakva, a gonosz cselekedeteket látva és halva napról napra gyötörte az ő igaz lelkét, meg tudja szabadítani az Úr az istenfélőket is a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetése fönntartani. Főképpen pedig azokat, akik a testet követve tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat nem rettegik káromolni. Pedig az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. Ezek a hamis tanítók viszont gonosz dolgokat mondanak azokról, amiket nem is ismernek. Úgy viselkednek, mint értelmetlen vadállatok, akik gondolkodás nélkül követik ösztöneiket, és csak arra valók, hogy megfogják és levágják őket. Igen, ezek a hamis tanítók is hasonló módon fognak elpusztulni. Most sok ember szenved miattuk, de egyszer majd ők is szenvedni fognak. Ez lesz a büntetésük mindazért, amit tettek. Élvezik, ha mindenki szeme láttára gonoszságot követhetnek el. Olyanok, mint a piszkos folt a ruhán. Szégyent hoznak rátok, amikor együtt esztek velük. Ha ránéznek egy asszonyra, már is megkívánják, és azon jár az eszük, hogyan követhetnének el házasságtörést vele. Folytonosan vétkeznek ilyen módon. A bizonytalankodó embereket bűnre csábítják, szívüket hozzászoktatták a kapzsisághoz, és átok ül rajtuk. Ezek a hamis tanítók letértek a jó útról, és eltévedtek. Úgy jártak, mint Bálán próféta, aki Bosor fia volt, szerette volna megkapni a pénzt, amit a gonoszságáért ígértek. De egy szamár azt mondta neki, hogy amit tesz, ellenkezik Isten törvényével. Igen, valóban egy közönséges teherhordó szamár szólt hozzá emberi szóval, pedig egy szamár általában nem tud beszélni, így azonban mégis megakadályozta, hogy a próféta ostobaságot tegyen. Ezek a hamis tanítók olyanok, mint a kiszáradt források, és mint a felhők, amiket a vihar kerget. A legsűrűbb sötétség vár rájuk. Olyan dolgokkal dicsekesznek, amiknek semmi értelme sincs. Rossz útra vezetik az embereket, főleg azokat, akik csak nem régen távolodtak el a bűnben élőktől. A hamis tanítók ezt azzal érik el, hogy kihasználják az emberek gonosz kívánságait. Szabadságot ígérve nekik, holott ők maguk a romlottság rabszolgái. mert akit valaki legyőzött, az annak rabszolgájává lett. De ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeit elkerülték, és ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő későbbi állapotuk gonoszabbakká lett az elsőnél. Jobb lett volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismerve elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava, az ebb visszatért saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fürdőjébe.
4: Péter második levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szólabiblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Péter apostol második levele, harmadik rész. Ez én már második levélírásom nektek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkengetem, hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk, az apostolok által között parancsolatáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden ugyanúgy maradt a teremtés kezdetétől fogva. Azért, mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel lett elborítva és elveszett, a mostani egek pedig, és a föld, ugyanazon szó által kíméltettek meg, tűzve tartatva fönn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, és nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve fölbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok mind megégnek. Mivel hogy azért mindezek fölbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és Isten félelemben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzve borulva fölbomlanak, és az anyagi világ is égve mind megolvad. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakik. Azért, szeretteim, ezeket várva, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről beszél, azonban amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint más írásokat is, de a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudva mindezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségeitekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
4: Péter második levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Ez volt.
1: A reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
1: Ez volt.
2: Ez volt. A reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Róma beliekhez. Első rész. Üdvözlet Páltól, aki a Krisztus Jézus szolgája és elhívott apostol. Isten arra választott ki engem, hogy örömhírét elmondjam minden embernek. Profétái által Isten már előre megígérte azt, amiről az örömhír szól. Ez az ígéret a Szentírásokban található. Az örömhír Isten fiáról szól, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő az emberi természetét tekintve Dávid családjából született, de a Szent Szellem csodálatosan bebizonyította, hogy Jézus az Isten fia, amikor őt a halálból föltámasztotta. Ami Urunk Jézus Krisztus által kaptam a kegyelmet és apostoli megbízást, hogy az ő nevéért az összes nem zsidó népből származókat elvezessem a hitre és az engedelmességre. Ti is ezek közül valók vagytok, akiket Isten arra hívott, hogy Jézus Krisztushoz tartozzatok. Nektek írom ezt a levelet, akik Rómában laktok, akiket Isten szeret és elhívott, hogy saját népévé legyetek. Isten, a mi atyánk, és az Úr Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Először is hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nekem az Isten, akinek szellemben szolgálok az ő fiának örömhírében, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörgök, vaj, ha egyszer már jó szerencsés út adódna nekem Istennek akaratjából, hogy mehessek majd hozzátok. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. De azt is, hogy együtt fölbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem már magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam benne. Azért, hogy köztetek is nyerjek valami szellemi gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a pogányoknak, a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus örömhírét, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először zsidónak, azután görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetett ki abban, hitből hitbe. Ahogyan megvan írva, az igaz ember hitáltal él. Megmutatkozik azonban Isten haragja a mennyből, azok miatt a gonosz és igazságtalan dolgok miatt, amiket az emberek elkövetnek, amikor gonoszságukkal letapossák az igazságot. Igen, Isten megmutatja haragját, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, világos, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát nincs mentség azok számára, akik fölismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, és nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcseknek tartották, mégis bolondá lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és üllőkre hasonlítanak. Ezért Isten elhagyta őket és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal fölcserélték. A Teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott legyen. Amen. Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Az asszonyok fölcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égető vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el szégyenletes dolgokat. Ezek az emberek a saját testükbe kapták meg a büntetést, amit ezzel a természetellenes életmóddal megérdemeltek. Ezek az emberek Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék. Ezért Isten is magukra hagyta őket, engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amiket nem lenne szabad. Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kabzsiság, rossz akarat tölti be őket. Tele vannak irítséggel, gyilkos szándékkal, veszekedésekkel, alattomossággal, és minden rosszat gondolnak a másikról. Pletykálnak, vádolják a másikat, gyűlölik Istent, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, és szüleik iránt engedetlenek, ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel. Jól ismerik Isten igazságos törvényét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt, helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek.
0: Pál rómabeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a Róma beliekhez. Második rész. Ezért nincs mentség számodra, ó ember, akárki is legyél, ha magadat bírónak képzeled, és mások fölött ítélkezel. Mert ha másokat elítélsz, azzal magadra is ítéletet mondasz. Hiszen te magad is ugyanazokat a dolgokat teszed, amik miatt a másikat elítéled. Igen, Isten valóban elítéli mindazokat, akik ilyen gonosz dolgokat tesznek, és tudjuk, hogy ez az ítélet igazságos. De hogyan képzeled, hogy elkerülheted Isten ítéletét, ha elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, miközben te magad is ugyanúgy élsz? Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét. Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életedet. Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a magad számára. Ez pedig majd a harag napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet. Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. Akik viszont önző módon nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt, az igazságtalanságot szolgálják, és törvénytelenséget cselekszenek, azok Isten haragjával és búsulásával fognak találkozni. Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonosz dolgokat tesz. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután pedig a többieknek is. Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget, tisztességet és békességet nyernek. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután a többieknek is. Isten ugyanis senkivel sem kivételez. Akik nem ismerték Isten törvényét, és úgy követtek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint törvényen kívüliek. Akik viszont a törvény alatt éltek, és úgy vétkeztek, azokat maga a törvény ítéli el. Pusztán attól, hogy valaki ismeri a törvényt, még nem válik Isten számára elfogadhatóvá, és nem igazul meg. Isten csak azt az ember tekinti igaznak, aki meg is teszi, amit a törvény követel. A nem zsidó népek, akik nem ismerik a törvényt, ösztönösen mégis azt teszik, amit a törvény megkövetel. Így, bár törvényük nincs, ők maguk lesznek törvényé saját maguknak. Ezzel azt mutatják, hogy a törvény követelései be vannak írva a szívükbe. Hasonlóképpen van ez az érzékeikkel is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatuk van. Máskor úgy gondolják, helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek. Mindezek a dolgok nyilvánvalóvá lesznek azon a napon, amikor Isten meg fogja ítélni az emberek titkait Jézus Krisztus által. Ezt mondja az örömhír, az evangélium, amelyet én hirdetek az embereknek. Mi a helyzet veled, aki zsidónak mondod magad? A törvényben bízol és Istennel dicsekszel, hogy ismered az akaratát, és képes vagy mindig a legjobbat választani, hiszen a törvény megtanított rá. Azt gondolod, hogy te vagy a vakok útmutatója, a sötétségben élők világossága, a tudatlanok vezetője és a szellemileg kiskorúak tanítója, mivel a törvényben tiéd a formába öntött ismeret és az igazság. Ha ezt gondolod, akkor miért nem tanulod meg magad is azt, amit másoknak tanítasz? Azt hirdeted, ne lopj, és te magad mégis lopsz. Azt mondod, ne légy házasságtörő, és közben mégis házasságtörés követsz el. Utálod ugyan a bálványokat, és mégis lopsz a templomokból. Te, aki a törvénnyel dicsekszel, miért hozol szégyent Istenre azzal, hogy nem engedelmeskedsz a törvénynek? Ezért mondja az írás, miattatok, a zsidók miatt szidják Isten nevét a nem zsidó népek. Azt, hogy körül vagy metélve, az is csak akkor ér valamit, ha engedelmeskedsz a törvénynek. De ha nem engedelmeskedsz, akkor hiába vagy körülmetélt, mégsem különbözöl semmiben azoktól, akik nincsenek körülmetélve. A nem zsidó emberek nincsenek körülmetélve, de ha a törvény igazságos rendelkezései szerint élnek, akkor Isten mégis úgy tekinti őket, mint a körül lennének metélve. Te, miután zsidó vagy, ismered az írott törvényt és körül is vagy metélve, de ha vétkezel a törvény ellen, akkor azok ítélnek el, akik ugyan nincsenek körülmetélve, mégis teljesítik a törvényt. Mert nem az az igazi zsidó, aki kívülről annak látszik. Nem az az igazi körülmetélés, ami a férfi testén történik. Aki titokban, a szívében zsidó, az az igazi. A valódi körülmetélés pedig a szívben történik a Szent Szellem által, nem pedig az írott törvény parancsai szerint. Akinek a szíve van körülmetélve, az Istentől kap dicséretet, és nem emberektől.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Róma beliekhez írt levele. Harmadik rész. Akkor mi az előnye a zsidóknak a többi népekkel szemben? Van-e valami értelme a körülmetélkedésnek? Igen. A zsidók sok tekintetben különlegesek, a legfontosabb az, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit. És mi a helyzet, ha néhányan a zsidók közül hűtlenek lettek hozzá? Vajon emiatt Isten már nem fogja megtenni, amit ígért? Dehogy nem. Hiszen Isten még akkor is meg fogja tenni, amit mondott, ha az összes ember mind hazudik. Mert ezt mondja az írás Istenről, igaznak bizonyulsz, abban, amit mondasz, és győztes leszel, amikor vádolnak téged. De mit válaszoljunk arra az ellenvetésre, hogy ezek szerint, ha valami rosszat teszünk, az még világosabban megmutatja, hogy Istennek igaza van. Vajon nem igazságtalan-e Isten, hogy mégis megbüntet? Kérdezhetné valaki az emberi okoskodás szerint. Nem. Isten semmi esetre sem igazságtalan, hiszen akkor hogyan ítélkezhetne az egész világ fölött? Erre azt mondhatná valaki, amikor hazudok, az tulajdonképpen Isten igazságát mutatja meg és dicsőségét növeli. Akkor viszont miért ítél el engem? Ha ez igaz lenne, akkor már azt is mondhatnánk, vétkezzünk csak nyugodtan, úgyis jó származik belőle. És valóban vannak, akik hamisan azzal vádolnak engem, hogy ezt tanítom. De akik ilyesmit mondanak, azok hazudnak. Az ilyen rágalmazók megérdemlik, hogy Isten megítélje őket. Mi következik ebből? Talán mi zsidók különbek vagyunk, mint a nem zsidók. Dehogy. Hiszen éppen az előbb bizonyítottam be, hogy zsidók és nem zsidók egyformán a bűn hatalma alatt vannak. Mert ezt mondja az írás, nincs bűntelen ember, egyetlen egy sem. Nincs senki, aki megértené, nincs, aki keresné Istent, hiszen mindannyian elfordultak Istentől és megromlottak. Nincs, aki jót tenne, egyetlen egy sem. Nyitott sírhoz hasonlít a torkuk, nyelvük megtévesztő hazugságot szól. Kígyó méreg van ajkukon, szájuk átkozódással és keserűséggel van tele. Sietnek, hogy gyilkolhassanak, amerre csak mennek, mindenütt pusztulást és nyomorúságot okoznak, a békesség útját nem ismerik. Nincs bennük Isten félelem és Isten iránti tisztelet. Ezeket a dolgokat a törvény azoknak mondja, akik a törvény hatalma alatt élnek. Ezért a zsidók sem mentegetőzhetnek. Így azután kivétel nélkül mindenki, zsidó és nem zsidó, egyaránt Isten ítélete alá kerül. Miért? Mert senki sem képes arra, hogy a törvény parancsolatainak teljesítésével megigazuljon Isten előtt. Hiszen a törvény csak rávilágít a bűneinkre, hogy világosan meglássuk és fölismerjük azokat. Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert,

0: Vagyis
1: megigazítson a törvény nélkül is. Nekünk meg is mutatta ezt az új utat, amelyről már a törvény és a proféták is beszéltek. Isten ugyanis mindenkit elfogad, mindenkit megigazít, aki Jézus Krisztusban hisz. Attól függetlenül, hogy az az ember zsidó vagy nem zsidó. Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert, kegyelemből igazít meg. Ez Isten ajándéka, amit Jézus Krisztusban kaphatunk meg. Ezt jelenti a megmenekülés. Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos. Igazságosságát mutatja az, hogy türelmes volt, és a múltban nem büntette meg az embereket bűneikért. De az is igazságosságát bizonyítja, hogy a mi időnkben azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek, megigazítja. Ezek után dicsekedhetünk-e valamivel? Egyáltalán nem. És miért nem? Vajon az a törvény teszi lehetetlenné, amely a tetteken alapul? Nem. Hanem a hit törvénye. Miért? Mert Isten az embert az Istenbe való hite által teszi igazzá. És az ő belévetett hite által igazítja meg. Azok által, a tettek által, amiket a törvény megkövetel, ez egyáltalán nem lehetséges. Erről meg vagyok győződve. Vagy talán Isten csak a zsidók istene? Nem lehet egyúttal más népeké is? Bizony, ő a nem zsidó népeknek is istene. Hiszen csak egy Isten van. Ő az, aki a zsidókat a hitük által megigazította, a nem zsidókat pedig ugyancsak a hitükön keresztül igazítja meg. Vajon érvénytelenné akarom-e tenni a törvényt, amikor a hitet hangsúlyozom? Egyáltalán nem, sőt inkább megerősítem a törvény érvényességét hitáltal.
2: Pál rómabeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
3: Ez volt a Szóla Biblia.
4: Részletek a Szentírásból.
5: Ez a Rádió Szansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben a Vezető jelleme című tanítássorozat 7. részét hallhatjuk, melyben Randy Boyd tanít.
3: Tell you a story.
4: Elmondok nektek egy történetet.
3: On my 33rd birthday.
4: A 33. születésnapomon
3: wonderful revival at our church.
4: Volt egy pásztoroltam egy gyülekezetet annak idején, és egy
3: great couple from South Africa there.
4: Egy ébredés volt akkor a gyülekezetünkben, volt ott egy dél-amerikai házaspár vendégként a gyülekezetünkben. Jósiás 8 éves volt, az ő születésnapja volt, az én születésnapom is volt, volt egy ilyen közös vacsora. És azon a napon a 8 éves fiam egy ilyen labdarúgó tornán vett részt, és jó apaként én is ott voltam, és az ő csapatuk pocsékul játszott.
3: As they approached the halftime break,
4: Józsiás
3: 5-0.
4: A 10 perccel a vége
3: előtt 5-0-ra
4: vezetett az ellenfél. És az egész lelkesedés ezekben a fiatal fiúkban így leeresztett.
3: Now, I had been a coach.
4: Én korábban edző voltam. És tehát egy profi edző voltam.
3: Coaches hate when people quit.
4: És az edzők utálják, amikor az emberek feladják. És drága Istenem, az én fiam az nem lehet egy olyan valaki, aki feladja. Tehát 10 perc volt még a fél időig, és láttam, ahogy Josiás fiam így leeresztett éppen. Tehát nem lemondhatod fel. És aztán elértük a fél időt, és aztán vannak ezek a kis vizes üvegek. És készültem arra, hogy majd elmondom nekik az edzői beszédemet. És akkor megláttam, volt egy látásom, kaptam egy látást. Arról, amikor én voltam 10 éves fiú.
3: An actual time, an occurrence that actually happened, the Lord immediately took me back in this 10 seconds.
4: És ebben a 10 másodpercben Isten visszavitt engem abba a helyzetbe.
3: I played in a basketball game.
4: Egy kosárlabda csapatban játszottam. És borzasztóan játszottam.
3: And I felt bad about myself, you know.
4: És emiatt rosszul éreztem magam.
3: And I went home.
4: Hazamentem.
3: I'm reliving this moment holding this water bottle.
4: Én most ebben a pillanatban élek, és ott van a kezemben a vizes üveg.
3: And I went home and I just wanted my daddy to tell me it was okay. I would have a better day.
4: Hazamentem, és azt gondoltam, azt vártam, hogy azt fogja mondani az apukám, hogy jó, hát rendben van, ez majd lesz ennél jobb napod is.
3: In those days we weren't Christians yet.
4: Abban az időben még nem voltunk keresztények.
3: And I said something, man, dad, God, I played so bad today.
4: És elmondtam az apukámnak, hogy hú, apa, annyira rosszul játszottam ma.
3: Yeah, you really stunk.
4: És apám valami ilyesmit mondott, hogy hát ez tényleg így volt. És abban a pillanatban, ahogy ott álltam a vizes üveggel a kezemben, végig láttam, lejátszódott előttem ez a történet, és azt a hangot hallottam magamban, hogy jó lenne, ha valami pozitív dolgot mondanál a fiadnak. És akkor azt mondtam a fiamnak, hogy rendben van, Jósiás, ne add fel, hanem adjál bele mindent.
3: That man who preached in our church that night on my birthday preached on the performance trap.
4: Az az ember, az a dél-afrikai személy, aki az én születésnapomon azon az estén prédikált a gyülekezetben, az pont a teljesítmény csapdájáról beszélt.
3: Creating our performance mentality.
4: És arról beszélt, hogy a szüleink szavai az életünkben vezethetnek a teljesítmény elvű életmódhoz. És én is megértettem ott, hogy én is beleestem ebbe a csapdába. Elmentem az apukámhoz és az anyukámhoz, és elmeséltem az édesapámnak, hogy mit tett.
3: And And we had a big cry together, mom and dad and 33-year-old Pastor Randy.
4: És volt egy közös zokogásunk, sírásunk az édesapámmal, az édesanyámmal, meg a 33 éves Randy fiúk együtt.
3: I could share that and I knew I wouldn't wound them deeply.
4: És csodálatos volt az, hogy ezt úgy tudtam megosztani velük, hogy tudtam, hogy ez nem fogja őket mélyen megsérteni. És az édesapám az rám tette a kezeit és imádkozott értem. Ahogyan ennek az imának vége lett, azt hallottam, hogy ez a szolgáló a következőt mondta. Sokan vagytok itt ebben a teremben, akik megvagytok kötve a teljesítmény szellemével, és Jézus meg akar szabadítani benneteket ettől. Az első személy, aki ezután előre ment, a 8 éves fiam volt. Láttam, ahogy ott térdelt a szolgáló előtt, és könnyek csorogtak végig a 8 éves arcán. És ott egy jó tanítvánnyal ként láttam őt. Csak azt tudod reprodukálni, aki te magad is volt. És örültem annak, hogy Józsiás már ezt felismerte, és megszabadult ettől. És még valamit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Hogyha te úgy élsz, így élsz, mint ahogy én voltam, és ahogy egy nyomást helyezel a gyerekeidre, akkor kérj ezért elnézést a testi gyerekeidtől, vagy a szellemi gyerekeidtől, és térj meg ebből. És ahogy most látom Josiah életét, azt kell, hogy mondjam, hogy ő a legszabadabb személy, akit ismerek. Ő most 21 éves már, és az apukája már nem tudja őt kontrollálni semmilyen módon sem. És egyetlen ember sem tudja befolyásolni ezt a fiatal embert.
3: Except the man from heaven, and that's good.
4: Kivéve a mennyei embert, és ez nagyon jó. Két dologról szeretnék beszélni ebben a tanításban. Az egyik dolog, amiről beszélni szeretnék, hogy hogyan nézzél szembe a támadásokkal, amikor szembesülsz ezekkel.
3: You need to be armed with some attitudes.
4: Fel kell, hogy legyél fegyverezve bizonyos hozzáállási módokkal.
3: Pastor, I heard a man preach right after that.
4: Amikor pásztor lettem, közvetlenül utána hallottam egy szemét prédikálni.
3: He preached on leadership in the church.
4: A gyülekezeti vezetésről prédikált.
3: First point was this.
4: Az első pont, amit elmondott, a következő volt.
3: Remember anything, remember this phrase.
4: Azt mondta, hogy ha semmire nem fogsz is emlékezni, legalább ezt az egy dolgot jegyezd meg. Krisztus testében vezetőként te a Isten bárányainak a pásztora vagy. És megtapasztaltam azt, hogy a birkák harapnak, és időnként nem engednek el.
3: Has anybody ever experienced that?
4: Valaki valaha tapasztalta már ezt?
3: Sheep can bite.
4: A birkák, a juhok tudnak harapni. És elég éles fogaik vannak.
3: Sounds funny, but it's true.
4: Ez nagyon mulatságosan hangzik, de igaz.
3: And there's two ways you're going to get bitten.
4: Két módja van annak, ahogy harapást
3: kaphatsz.
4: Az egyik arról, abból a közösségből, amit éppen vezetsz.
3: Bitten by those people out there.
4: Vagy pedig kaphatsz sértéseket, harapásokat a kívülvaló emberektől is.
3: I have almost never have lost people oppose my ministry.
4: Szinte soha nem volt olyan, hogy elveszett emberek álltak volna ellen a szolgálatomnak, hanem ezek szinte mindig keresztények voltak.
3: There is one nation on this continent where my name is a bad word.
4: Van egy nemzet ezen a területén a földnek, ahol az én nevem az egy rossz, negatív csengése van.
3: Like, oh, he's dangerous. Don't go to that meeting.
4: Vannak, ahol úgy emlegetnek engem, hogy ez egy veszélyes személy, ne menj el az alkalomra, ahol ő ott van. És ezek nem elveszett emberek, hanem keresztények. Ők úgy néznek rám, mint aki azért mentem az ő országukba, hogy mindent összekeverjek. Hadd mondjak valamit először nektek erről az első dologgal kapcsolatban.
3: First one Judas kiss.
4: Én először egy ilyen Judás csókot kaptam valakitől.
3: I heard a wise man say this.
4: Hallottam egyszer egy bölcs ember azt mondta.
3: You really haven't gone very far in the ministry until you've tasted Judas kiss.
4: Nem kell túl messzire menned szolgálóként ahhoz, hogy megkapd az első Judás csókodat.
3: How does this one work?
4: Hogyan működik ez?
3: Let me tell you a story from my own life.
4: Hadd mondjak el egy történetet a saját életemből.
3: When I was pastoring, there was a young man that my wife and I spent more time with than any other person to this day in our history.
4: Pásztoroltam egy gyülekezetet, és azon a napon, amiről most beszélek, volt egy fiatalember az életünkben, akibe annyi energiát fektettünk be a feleségemmel együtt, mint azelőtt soha senkibe.
3: He lived in our home.
4: Az otthonunkban élt.
3: He ate my food like crazy.
4: Úgy ette a kajánkat, mintha nem lenne normális, a mi ágyunkban aludt.
3: We had an open home policy. Our home was this young man's home.
4: Egy nyitott otthon politikájával álltunk hozzá, és mindenünk az övé volt, és elképesztő kenet volt ezen a fiatal emberen, és nagyon égett az
3: Úrért.
4: És mivel az ő rajta levő kenet olyan gyorsan növekedett,
3: his character was here and his anointing was here.
4: Az ő karaktere itt lent volt, a karaktere itt lent volt, az életén lévő kenet pedig sokkal magasabban.
3: And so my wife and I sat down with him.
4: A feleségem meg én leültünk vele.
3: And we began to talk with him.
4: És elkezdtünk beszélgetni vele.
3: And he literally screamed at us.
4: És szó szerint ráordított.
3: And he beat our table.
4: És ütötte az asztalunkat.
3: And he called us everything but nice people.
4: És mindennek mondott bennünket, csak jó embereknek nem. Ti csak kontrollálni akartok engem. Irigyek vagytok rám. Mert én hallom Istent, én annyira jól hallom Isten hangját.
3: And he literally left our city and moved.
4: És szó szerint elhagyta a városunkat és eltávozott.
3: At the same time,
4: ugyanakkor
3: there was a woman in our church whom my wife and I spent a tremendous amount of time with.
4: Volt egy asszony a gyülekezetünkben, akivel ugyancsak a feleségemmel együtt nagyon sok időt töltöttünk. Ő korábban éveken keresztül homoszexuális volt, és teljesen megszabadult.
3: We brought her into the ministry.
4: Bevontuk őt a szolgálatba.
3: Were her spiritual covering.
4: Csodálatos szolgálata volt neki, és Kelly és én voltunk a szellemi fedezet az ő szolgálata felett. Ő is rám támadt.
3: And I promise you, I didn't do anything.
4: És komolyan mondom nektek, hogy nem tettem semmit.
3: Is a crazy thing.
4: Amikor megtámadnak téged, ez egy őrült dolog.
3: Bible says it's easier to attack and take an armed city than a brother who's been offended.
4: Azt mondja a Biblia, hogy könnyebb a...
3: And this woman led a revolt in the church.
4: És ez az asszony egy
3: group of about 15 or 20 people and half of them were leaders left the church. Both of this happened at the same time.
4: Tehát ez az asszony egy lázadást hozott a gyülekezetbe, és a gyülekezetnek majdnem a felét, a szolgálók egy részét is kiszakította a gyülekezetből.
3: It was a wonderful experience.
4: Ez egy csodálatos átélés volt.
3: Sheep bite.
4: Ez a juhok harapása.
3: The closer you are to them in your heart, the deeper it hurts.
4: És minél közelebb vagy a szívedben hozzájuk, annál mélyebben fáj, mélyebben sért ez a harapás. El kell, hogy mondjam nektek, hogy több leckét is megtanultam azokban a napokban.
3: Number one.
4: Először is, hogyha ezeket a dolgokat jól csináljuk, akkor előbb-utóbb professzionális megbocsátókká válunk. És jobb, hogyha megtanulunk a szívünkből megbocsátani, és nem a szánkkal. Hogyha nem tudok szívemből megbocsátani,
3: I will stay tied to that pain and tied to that person until I release it.
4: Akkor az a személy, tehát megkötelékbe leszek azzal a személlyel, és a keserűséggel is, és a fájdalommal is. Tehát el kell döntenem, hogy meg akarok-e keseredni, vagy inkább megbocsátok. A második dolog, amit megtanultunk,
3: either I will speak evil of that person,
4: akár gonosz dolgot mondok arra a személyre,
3: I will speak blessing about that person.
4: Tehát, hogy mit fogok tenni, hogy megálltom, vagy valami gonosz dolgot mondok rá.
3: Because the church knew what was happening. I mean, it wasn't hidden.
4: A gyülekezet látta, hogy mi történik, tehát ez nem volt elrejtve. Oda kellett állnom a gyülekezet elé.
3: I wanted to defend myself.
4: És meg akartam védeni magam.
3: I wanted to look good.
4: Jól akartam kinézni.
3: Be right.
4: Helyes, tehát jól akartam tenni a dolgot.
3: Someone came to me and said, "Why don't you just keep your mouth shut?"
4: Valaki odajött hozzám, és
3: why don't you speak blessing?
4: Azt kérdezte, azt mondta, hogy miért nem mondasz áldást rájuk. És ez volt az, amit aztán tettünk.
3: To this day, I don't think anyone, I can honestly say, I don't think we ever spoke evil of those people.
4: És elmondhatom nektek, hogy attól a naptól kezdve soha nem mondtunk gonoszat ezekre az emberekre.
3: The third thing.
4: A harmadik dolog.
3: This was the hardest one for me.
4: És ez volt a legnehezebb számomra.
3: I mean, especially with this young man, we had so opened up our heart. It's like, here!
4: És különösen e felé, a fiatalember felé, akit említettem, olyan nagy mértékben megnyitottuk a szívünket. A harmadik dolog, amit el kellett döntenünk, hogy meg fogjuk-e újra nyitni a szívünket. Fogunk-e valaha még mást is olyan közel engedni magunkhoz. Értitek ezt?
3: You know what? It took a while. Honestly,
4: tudjátok,
3: I gotta be honest. It took a while before we...
4: őszinte vagyok veletek, eltelt egy idő, addig még ezt újra meg tudtuk tenni.
3: There's a lot of other things.
4: És sok más dolog volt, amit még elmondhatnék.
3: Listen, if you're gonna do this still in lead, you're gonna get hurt.
4: De figyeljetek ide, hogy ha ti kitartotok és vezetők maradtok, akkor lesznek olyan dolgok, amik sérteni, bántani fognak benneteket. Hazudott valaha Jézus?
3: You know what he said to Judas?
4: Tudjátok, hogy mit mondott Júdásnak?
3: When Judas walked up to him in the garden to betray him.
4: Amikor Júdás elment és amikor elárulta őt és találkoztak a kertben, ez annyira meglep engem, megdöbbent engem.
3: A man who felt the same things I felt.
4: Ő egy olyan helyzetben mondta, hogy ugyanazt érezhette, amit én éreztem.
3: This is what he said to Judas.
4: Következőt mondta Júdásnak.
3: Friend, what you've come to do, do.
4: Barátom, miért jöttél?
3: In that moment, when that man was sentencing him to death, he called him friend.
4: Abban a pillanatban, amikor az a személy azért jött, hogy a halálba küldje Jézust, barátjának nevezte.
3: That's crazy, isn't it?
4: Ez őrület, nem igaz? Nézd, Jézus soha nem használt így átvitt értelemben szavakat. Megnyitotta a szívét, még abban a pillanatban is, amikor elárulta Júdás, arra nyitotta a száját, hogy megáldja őt. Előtte kapta azt a bizonyos csókot az úgymond barátjától. És mi vezetett? És ez vezette el arra a pillanatra, amikor azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál engem? És hogyha nem lett volna nyitva mindig az ő szíve, és ha ő meg tudta nyitni a szívét mindig az emberek felé, akkor én is meg tudom. És hadd osszak meg veletek még valamit, amit megértettem. Azt hiszem, hogy Franz fog erről egy kicsit többet beszélni később.
3: The further you lead in the kingdom, the more pain you will experience. That's a good news.
4: Az a jó hír, hogy minél tovább vagy vezető Isten királyságába, annál több fájdalmat fogsz átélni.
3: I cannot explain it, but the closer you get to him, and the more you give to people.
4: Nem tudom megmagyarázni nektek ezt, de minél közelebb kerültök ő hozzá, és minél többet adtok, vettek emberekbe, annál több és több fájdalom lesz.
3: But there'll be more and more joy.
4: Lesz egyre több öröm is.
3: Wow, this life is the best. It's crazy.
4: És annak az óriási érzése, hogy ez a legcsodálatosabb élet, amit élhettek, ez elképesztő.
3: Only somehow in God can there be pain and great joy. in the same mixture.
4: Csak az Istennel való életben képes együtt lenni a nagy fájdalom és a kibeszélhetetlen öröm. Ez elképzelhetetlen természetesen, természetes világban, vagy természetes módon.
3: When we've been attacked from the outside, let me just mention one thing.
4: Amikor kívülről érnek támadások minket,
3: what have we done?
4: Mit kell akkor tennünk?
3: We've tried to practice the Moses principle.
4: Meg kell próbálnunk gyakorolni a Mózes alapelvet.
3: When people came and attacked him,
4: amikor az emberek mentek és megtámadták őt,
3: Franz already said it.
4: Franz már említette ezt. Tudjátok, hogy mit akarok csinálni?
3: I want to defend myself.
4: Meg akarom védeni magamat.
3: Explain myself.
4: Kimagyarázni magamat.
3: And make my name look as good as I feel like it really is.
4: Hogy a nevem az ugyanolyan jó maradjon és elfogadott legyen, mint korábban volt.
3: When I feel like the Lord directed us to do that.
4: És voltak olyan idők, amikor úgy éreztem, hogy az Úr azt akarja, hogy ezt tegyem.
3: Several times I felt like the Lord directed us to confront the attack directly.
4: És volt olyan, hogy úgy éreztem, hogy a támadással rögtön és direkt módon szálljak szembe.
3: My natural response is, I just want to defend myself. But
4: a természetes reakcióm az volt, hogy harcolni fogok ez ellen.
3: You remember what Moses did?
4: Emlékeztek arra, hogy Mózes mit csinált?
3: It happened to him three different times.
4: Három különböző alkalommal fordult elő ez az ő életében.
3: He never defended.
4: Soha nem védekezett.
3: He went and fell on his face before the Lord.
4: Oda ment és arcra esett az Úr előtt.
3: And that's what we are trying to practice.
4: És ez az, amit meg kell próbálnunk gyakorolni.
3: This is what we do when we fall on our face.
4: És a következőt kell tennünk, amikor arcra borulunk. Meg kell azt gondolnunk, hogy van abban igazság, amit mondanak.
3: Perhaps God's been trying to speak to me and he uses an enemy to get through.
4: El tudod azt képzelni, hogy Isten akar mondani neked valamit, és az ellenségedet használja arra, hogy ezt megmondja neked? Ha ez megtörténik, az valószínűleg azért lehet, mert nem hallottam meg korábbi alkalmakkal. Tudjátok, egy nagyon súlyos tüdő problémával voltam 7 napig a kórházi kezelésen.
3: You know why?
4: Tudjátok miért?
3: Because for 2 years I had been disobeying these little hints that he had been giving me.
4: Mert 2 éven keresztül engedetlen voltam azokkal a kis ötletekkel, tanácsokkal kapcsolatban, amiket 2 éven keresztül adott nekem az Úr. Túl erősen, túl erőteljesen nyomultam, és túl sokat csináltam, úgymond. És azt mondta, hogy megölöd magad ezzel. És tudjátok, hogy mi történt? Majdnem sikerült megölni magam. És hadd mondjam el nektek, hogy amíg a kórházban voltam, bementem csütörtökön, azt mondták, hogy 2 percen belül meghalhattam volna.
3: I had laid in a bed with my wife in Zagreb and told her these words, I just wish I could take a break.
4: És ott feküdtem az ágyban,
3: és a... I was so tired, I felt almost exhausted.
4: Annyira fáradt voltam, tehát Zagrebben voltam.
3: And I looked at Callie, I said, I wish I could just take about a 4-month break. I'm so tired.
4: Annyira fáradt voltam, Zagrebben szolgáltam, hogy azt mondtam Kerinek, hogy bárcsak tudnék most 2 hét szabadságot kivenni. És 2 héttel később a kórházban voltam. És a következő ment át az én elmémen.
3: If God heals me, I can't cancel my schedule.
4: Hogyha Isten meggyógyít engem, akkor nem tudom törölni az előjegyzési naptáramban lévő alkalmakat. Én egy őszinte srác vagyok. De hát ez őrület, nem? Pénteken meggyógyított engem. De hétfőig nem vizsgálták meg újra az orvosok a testemet.
3: And it was on Sunday morning, laying on my back in the hospital, I finally heard his voice.
4: És végül vasárnap reggel, ahogy feküdtem az ágyamban a kórházban, meghallottam az ő hangját.
3: You are not the savior of the world.
4: Amikor azt mondta nekem, hogy nem te vagy a világ megmentője, hanem Jézus. Te bármit tudsz törölni a naptáradból, amit csak akarsz.
3: Sometimes God can speak through our enemies, the hospital bed.
4: Időnként Isten az ellenségeinken keresztül szól hozzánk, például egy kórházi ágyban. Tehát amikor megtámadtatunk, akkor meg kell azt vizsgálnunk, hogy Uram, mondd meg, van ebben valami igazság? Egyszerűen vannak helyzetek, amikor nem volt igazam. És helyre kellett tennem bizonyos dolgokat. És hogyha nem érzem úgy, hogy nem lenne igazam, akkor egy második kérdést teszek fel az Úrnak. Kell tennem valamit? Kell valamit reagálnom, vagy pedig fogjam be a számat? Tudjátok, hogy mit tanultam meg Jézusról? Amikor nem véded meg magadat, ő nagyon jó volt ebben. És hogyha nem teszed meg ezt azonnal, akkor ő megteszi ezt időnként. Hadd mondjam el, hogy mi történt abban a nemzetben, ahol az én nevem nem cseng olyan nagyon jól. Egy személy, aki a fölött áll az összes gyülekezeti mozgalomnak, a nemzetek között egy körlevelet írt rólunk, hogy maradjatok távol ezektől az alkalmaktól. És egy fiatal embert másfél évvel ezelőtt egy olyan pozícióba helyezett, hogy ő vezeti az egész nemzetet. És ennek a fiatal embernek el kellett jönnie Amerikába, hogy angol tanuljon. És eljött és velünk élt. És 6 hónapig tanítottam ezt a fiatal embert. És a következő volt az ő megállapítása. Azt gondoltam, hogy eljöttem ide angolt tanulni. De rájöttem, hogy azért küldettem ide, hogy Jézusról tanuljak. Milyen fantasztikus Jézusunk van nekünk.
3: We have a connection with this leader of the whole nation, and it's a good connection.
4: Ez egy jó kapcsolat volt, ami kialakult köztem és a között a vezető között.
3: A verse in all these adversities the Lord's given me, and then I'm going to do one more thing.
4: Hadd mutassak egy verset mindezekkel a dolgokkal kapcsolatban, amiket az Úr megmutatott nekem.
3: Luke chapter 6, verse
4: 22.
3: This is Jesus' antidote for being destroyed through an attack.
4: Ez Jézus ellenszere arra, hogy ne pusztítson el téged egyetlen támadás sem.
3: This is the blessing.
4: Ez az áldás.
3: It's called moving in the opposite spirit of the attacker.
4: Ez az, hogy más szellemben mozogni, mint a támadó.
3: But I say to you who hear, love your enemies.
4: De én mondom nektek, akik engem hallgattok, szeressétek az ellenségeiteket.
3: To those who hate you.
4: Tegyetek jót azokkal, akik téteket gyűlölnek.
3: 6:22 Luke. Luke 6 verse 22.
4: Lukács 6:22. Ez nem az enyém.
3: Luke is in the Old Testament.
4: Lukács az Ószövetségben van, tudjátok.
3: Love your enemies.
4: Szeressétek ellenségeiteket.
3: Do good to those who hate you.
4: Tegyetek jót azokkal, akik titeket gyűlölnek. És tudjátok, hogy mit kért tőlem Isten néhány alkalommal?
3: For someone who's done me evil.
4: Hogy vegyek ajándékot olyan személyeknek, akik rosszat tettek velem, gonosz dolgokat mondtak rólam.
3: Someone does something to hurt you, and you go get them a good Christmas present.
4: Valaki tesz valamit, amivel megsért, megbánt téged, te meg elmész és veszel neki valami szép karácsonyi ajándékot.
3: Number three. Listen to this.
4: Harmadszor, figyeljetek erre.
3: Bless those who curse you.
4: Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket.
3: Number four.
4: Negyedszer.
3: Oh yeah. I need glasses. But I'm too. I like.
4: Szemüvegre van szükségem.
3: So I don't wear them. Only wear them in private. Could you hold that so I could see?
4: Szemüvegre lenne szükségem. Kicsit rövidek akarjaim.
3: Pray for those who mistreat you.
4: Nézzetek a következőre. imádkozzatok azokért, akik rosszul bánnak veletek. Tudjátok, hogy Jézus mit
3: mondott?
4: Azt mondja, hogy vezetőként szükségünk van erre, hogy ezt megtegyük. És tudjátok, hogy miről szól ez?
3: It's to keep our hearts clean and healthy.
4: Azért van erre szükség, hogy a szíveinket megtartsuk tisztán és egészségesen. Nekem szükségem volt arra, hogy újra és újra gyakoroljam magam ezekben. És tudjátok, mit vettem észre? Hogyha nekem Gerlindével van valami problémám, és ő megsért engem, akkor tudjátok, hogy az én megbocsátásom az nem segít neki. Nem neki segít, hanem nekem. Az, hogy megáldjam Gerlindét, és jót mondjak róla mindenhol, ahová csak megyek, akkor ő lehet, hogy ezt sose fogja tudni. De az én számomra, ha azt mondom, hogy tudjátok, Gerlinde Lippi a legcsodálatosabb asszony, akit ismerek, akkor tudjátok, mi történik? Meggyógyítom a saját szívemet. És pontosan azt fogom tenni, amiről Steve Telzerov tanított minket.
3: And life and blessing.
4: Az egészségnek, az életnek és az áldásnak a légkörét fogom ezáltal felépíteni.
3: We have tried to practice this over the years.
4: Mi próbáltuk ezt éveken keresztül megcselekedni, és őszintén azt mondom nektek.
3: In our whole life, Callie and I have never left a relationship out of offense, not once.
4: Egész életemben nem hagytunk függőben egyetlen kapcsolatot sem.
3: Ever left a relationship.
4: Soha nem hagytunk el egyetlen kapcsolatot sem.
3: We have a lot of broken relationships.
4: Volt sok eltört kapcsolatunk.
3: Always by the grace of God tried to restore.
4: De Isten kegyelméből mindig erőfeszítéseket tettünk arra, hogy próbáltuk helyreállítani, és gyakoroltuk ezeket az alapelveket. Még mindig sok mindenben nem értek egyet emberekkel, de ezzel együtt is megpróbáljuk ezek szerint az alapelvek szerint élni. Értitek ezt?
3: So you need to learn to be a professional forgiver.
4: Tehát meg kell tanulnotok professzionális megbocsátóknak lenni.
3: You're going to be hurt a little bit along the way.
4: És
3: and open your heart.
4: Nyissátok meg a szíveiteket újra és újra.
3: If Jesus, as that guy was walking up to betray him, could say, "Friend,"
4: hogyha Jézus annak a fickónak, aki elárulta őt, tudta azt mondani, hogy barátom, nem meglepő ez? Az a csók volt, ami megölte őt, és ami még rosszabb, az a csók volt, az ami elválasztotta őt az ő atyától. De soha nem zárta be az ő szívét. És nekünk is az ő akaratát kell tennünk.
3: Let me shift gears just a little bit.
4: Hadd menjek egy kis lépéssel tovább. Az utolsó percekben arról szeretnék beszélni, mennyi idő van még vissza? Van még egy pár perc.
3: I want to talk to you about the dangers of getting tired.
4: Annak a veszélyéről, a kifáradásnak, az elfáradásnak a veszélyéről szeretnék beszélni nektek. Elmondom nektek az én történetemet.
3: You know what I've discovered?
4: Tudjátok, mit vettem észre? Mit figyeltem meg? Ez mély lesz. Na, tudjátok, én egy emberi lény vagyok. És bármilyen közel is kerülök ő hozzá, akkor is emberi lény vagyok.
3: You know what I really thought?
4: És tudjátok, hogy mit gondoltam?
3: That if I got closer to him and got more filled with the Spirit,
4: azt gondoltam, hogy minél közelebb kerülök hozzá, és minél inkább tele vagyok Szent Szellemmel,
3: somehow it would override this physical body and these physical emotions. I mean these emotions.
4: Valahogyan ez majd felülírja a testi képességeimet és a testi érzelmeimet.
3: And so I abused my body.
4: Tehát kihasználtam a testemet.
3: But I abused my emotional man too.
4: De kihasználtam és kizsákmányoltam az érzelmi emberemet szintén.
3: I'm a coach, I'm a tough guy.
4: Én egy edző vagyok, egy kemény fiú.
3: No matter what my emotions were telling me.
4: És nem számított az, hogy az érzelmeim mit mondtak nekem.
3: In Jesus' name, I'll just stuff them down.
4: Jézus nevében lenyomom őket.
3: and I will set my face and carry the cross.
4: És felemelem a fejemet és viszem a keresztemet.
3: Jesus commands us to take up a cross.
4: Jézus azt parancsolta nekünk, hogy vegyük fel a keresztünket.
3: He also told his guys, let's go away a while and let's rest.
4: Azt is mondta, hogy menjenek el és pihenjenek.
3: There are more people burning out in our societies today than ever.
4: Ma a nemzeteinkben több ember van, aki kiéget, mint bármikor korábban. Többen vagytok itt a teremben, akik olyan nagy nyomás alatt érzitek magatokat állandóan. Annak is van egyfajta nyomása, hogy hozzá minél közelebb kerüljünk. Ez is nyomás lehet rajtatok, hogy ez a késztetés, hogy közelebb kerüljetek hozzá. Aztán van egy nyomás Isten királyságában a vezetéssel kapcsolatban is. Pál is beszél arról, hogy az összes gyülekezet terhe rajtam van.
3: Literally, when you lead in the kingdom, there is weight placed upon you.
4: Szó szerint, amikor te a királyságban vezető vagy, akkor teher van rád helyezve.
3: I wish I would have said what Franz said in the last session. It was so good.
4: Sajnálom, hogy nem mondhatom el azt, amit Franz mondott az utolsó tanításában. Olyan szívesen elmondtam volna én is ezt. Mindannyian azt mondjuk, mind a ketten Franz és én. Hogyha már kétszer mondtam, akkor azt mondom, hogy mindig ezt mondom. Azt mondom, hogy ez...
3: There are more people burning out in our societies today than ever.
4: Ma a nemzeteinkben több ember van, aki kiéget, mint bármikor korábban. Sokan, többen vagytok itt a teremben, akik olyan nagy nyomás alatt érzitek magatokat állandóan. Annak is van egyfajta nyomása, hogy hozzá minél közelebb kerüljünk. Ez is nyomás lehet rajtatok, hogy ez a késztetés, hogy közelebb kerüljetek hozzá. Aztán van egy nyomás Isten királyságában a vezetéssel kapcsolatban is. Pál is beszél arról, hogy az összes gyülekezet terhe rajtam van.
3: Literally, when you lead in the kingdom, there is weight placed upon you.
4: Szó szerint, amikor te a királyságban vezető vagy, akkor teher van rád helyezve.
3: I wish I would have said what Franz said in the last session. It was so good.
4: Sajnálom, hogy nem mondhatom el azt, amit Franz mondott az utolsó tanításában. Olyan szívesen elmondtam volna én is ezt. Mindannyian azt mondjuk, mind a ketten Franz és én. Hogyha már kétszer mondtam, akkor azt mondom, hogy mindig ezt mondom.

0: Daily there is the concern for all the churches upon me.
1: Pál is beszél arról, hogy az összes gyülekezet terhe rajtam van.
0: Literally, when you lead in the kingdom, there is weight placed upon you.
1: Szó szerint, amikor te a királyságban vezető vagy, akkor teher van rád helyezve.
0: I wish I would have said what Franz said in the last session. It was so good.
1: Sajnálom, hogy nem mondhatom el azt, amit Franz mondott az utolsó tanításában. Olyan szívesen elmondtam volna én is ezt. Mindannyian azt mondjuk, mind a ketten Franz és én. Hogyha már kétszer mondtam, akkor azt mondom, hogy mindig ezt mondom. Azt mondom, hogy ez ilyen királyságbeli lopás, tehát ez jogszerű.
0: Then it probably came from God.
1: Tehát, ha valami jó, akkor az biztosan Istentől van.
0: He said, I realized that I had a spiritual capacity and I could go at this pace.
1: Azt mondta, hogy észrevettem, megtanultam azt, hogy van egy szellemi képességem.
0: And these others around me were trying to run and do at the same type of a pace.
1: És akik körülvesznek engem, azok pedig erőfeszítéseket tesznek,
0: but
1: hogy jöjjenek velem. De az ő szellemi kapacitásuk az kisebb.
0: When we give leadership in our churches, we got to remember that.
1: És amikor vezetői feladatokat adunk valakinek a gyülekezetünkben, akkor emlékezzetek erre, hogy csak egy picit nyújtóztassátok meg őket a következő lépcső szintjéig.
0: There's financial pressures on us.
1: Vannak rajtunk anyagi nyomások.
0: The pressures of family, marriage, raising kids.
1: A családnak, a házasságnak, a gyereknevelésnek a terhei. A technológia az egyik oldalról áldás, másik oldalról átok. Rendelkezésünkre áll a kommunikáció különféle lehetőségei, és ez egy késztetés, hogy mindig kommunikáljunk folyamatosan, és nincs időnk, nem hagyunk időt a pihenésre, lecsendesedésre. És meg kell találjuk az időt arra, hogy valóban pihenjünk meg időnként. És van három terület.
0: I found myself tired, physically, incredibly tired.
1: Amikor fizikailag nagyon fáradtnak találtam magamat.
0: So tired where I could not sleep at night.
1: Annyira fáradt voltam már, hogy aludni sem tudtam éjjel. Eljutottatok valaha erre a szintre?
0: But that's not the one that scares me the most.
1: De nem ez nem az a dolog volt, ami leginkább megijesztett engem.
0: In the woods, in the forest.
1: Egy pár ilyen átalvatlan éjszaka után.
0: My physical energy can come back.
1: És amikor a szabadba kimentem, a fizikai testem az úgy helyreállt, a fizikai erőm, de az érzelmi erő az még sehol nem volt. Tehát fontos, hogy a szívünktől tudjunk megtanulni dolgokat. Őszinte vagyok veletek. 3 éve, hogy érzelmileg elfáradtam. És azt gondoltam, hogy jobban be vagyok töltve Szent Szellemmel. Nem, egyszerűen oda kellett volna figyelnem arra, amit az érzelmeim mondtak. Mert a következő történt. Amikor mindezek a nyomások ellopták az érzelmi energiáimat, akkor olyan helyzetbe találtam magamat, hogy nem voltam képes vezetni semmit sem. Nem tudtam többé már viselni a terheket. Aminek egy örömteli utazásnak kellett volna lenni a számomra, az egy borzasztó utazás volt számomra.
0: Of being very tired.
1: Hadd mondjam el nektek nagyfokú kifáradtságnak 10 tünetét.
0: Number one, the loss of physical energy.
1: Az első, a fizikai energia hiánya.
0: Number two,
1: második,
0: an increased desire for worldly stimulation.
1: A fokozott igény a világi ingerekre.
0: I'm not talking about sinful things.
1: Nem beszélek bűnös dolgokról feltétlenül. Csak egy kicsit több filmet nézek meg, mint máskor. Csak egy kicsit jobb ételeket szeretnék enni, mint máskor. Csak többször elmegyek shoppingolni és klassz dolgokat venni. Ez egy olyan jel, ami jelezheti azt, hogy gondok vannak.

0: a fizikai emberünkkel és az érzelmi emberünkkel.
1: An increased desire for worldly satisfaction.
0: És egy fokozott vágyódás igény a világi megelégítő dolgokra. Harmadik, elkezdtem elveszteni a motivációmat. Elkezdtem a halványabbá vált a látás, amit Istentől kaptam. Halványabbá vált a látás.
1: And if I don't do something, I see the vision of God. God's will.
0: És láttam, hogy ez a látás, amit Istentől kaptam, ez Isten akarata.
1: Do I have to get on a plane again?
0: És akkor felmerült a kérdésben, hogy egyáltalán fel kell szállnom a repülőgépre újra, vagy csak maradjak otthon? Elvesztettem a motivációt.
1: A loss of spiritual passion.
0: A szellemi szenvedélynek a hiánya.
1: And you know what I've discovered? It's not that we love Jesus less.
0: És tudjátok, azt vettem észre, hogy ez nem azt jelenti, hogy Jézus kevésbé szeretjük. Csak egyszerűen nincs érzelmünk, amit nekünk
1: adhatnánk.
0: Azt mondja, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből, és elmétekből, és lelketekből.
1: We don't have anything to give him.
0: És aztán már a kiégünk semmink, amit adhatnánk neki. Mert az érzelmi bankszámlánk üres.
1: It's all been withdrawn and I've got to learn to fill it up again.
0: Mert ezek mind kiürültek már, és szükség van arra, hogy újra legyenek töltve.
1: And if I don't pay attention to those signs, then I hit the next set of signs.
0: És hogyha nem figyelek oda ezekre a jelekre, akkor eljön a következő tünet.
1: I don't care.
0: Nem érdekel, nem törődöm már a dolgokkal.
1: And if I don't listen to I don't care.
0: És hogyha nem hallgatok erre, nem érdekel már dolog, akkor onnantól számítva a következő lépés a depresszió.
1: Did you know in the last year I have gone through maybe two or three times where I have felt quite a bit of depression?
0: Tudjátok, hogy az elmúlt évben 2-3 alkalommal is átmentem olyan időszakokon, amikor eléggé depressziósnak éreztem magamat?
1: I am very alive.
0: Nem vagyok egy ilyen depressziós típusú személy, nagyon is tele vagyok élettel.
1: I had to get to that point till I started waking up like I've got to do something.
0: De voltak olyan napok, amikor úgy keltem fel, hogy hú, hát lassan kéne csinálnom valamit. És hogyha ez csak egy pár napig tartó periódus,
1: so down.
0: És annyira volt, amikor annyira lenyomva éreztem magam. Aztán azt mondtam, hogy ember, hát ez nem normális dolog. Következő jel.
1: Your ability to focus mentally gets shorter and shorter.
0: Az a képesség, hogy figyelmedet összpontosítsd valamire, az egyre rövidebb és rövidebb lesz. Ez a a fizikai és szellemi kimerültségnek a jele. Amikor észreveszed azt, hogy próbálsz keményebben dolgozni, és még ennek ellenére egyre kevesebbet tudsz elvégezni.
1: And then the next sign, another sign is this.
0: És az egyik következő jel.
1: Your ability to really open your heart and be intimate with people.
0: Az, hogy egyre kevésbé tudod megnyitni a szívedet az emberek előtt, és nem tudsz intim kapcsolatokat építeni velük.
1: You begin to lose that ability.
0: Mert elkezded elveszíteni ezt a képességet.
1: It's there, it's dull.
0: A szíved ott van.
1: We cannot afford to lead out of this place.
0: Azért vagyunk, hogy ki tudjunk vezetni embereket ilyen helyzetből.
1: The demands on our life are greater than they have ever been.
0: És van lehetőségünk arra, hogy ebből kijöjjünk. Hadd mutassak nektek két verset a Bibliából. Aztán elmondok még valamit abból, amit megtanultam, hogy mit tettem.
1: Any of you be honest and said, I have felt more spiritual and emotional and physical fatigue in the last year or two. Anybody else?
0: Van valaki még, aki érzett ilyen érzelmi és fizikai kimerültséget az elmúlt időszakban?
1: You know what my answer was, Kati? I gotta love God more.
0: Tudjátok, mi volt a válaszom erre, Kati? Az, hogy jobban kell szeretned Isten. Fel kellett kelnem és egyensúlyba hozni az életemet.
1: I am a human being.
0: Én csak egy emberi lény vagyok.
1: God wants this thing to be fun.
2: És azt gondolom, hogy Istennek az az akarata, hogy ebben örömöm
1: legyen.
2: Mutatok két verset a Bibliából, és aztán elmondom néhány gyakorlati dolgot. Mark 6,
1: okay, here's what happens.
2: 31.
1: Mark 6, verse 1.
2: Mark 6, első
1: Jesus
2: vers.
1: Goes to Nazareth.
2: Jézus Názáretbe megy.
1: And he's rejected in his own hometown.
2: És őt elutasítják az ő saját városában.
1: Was Jesus a human being?
2: Jézus emberi lény volt.
1: You better believe it.
2: Jobban teszitek, ha elhiszitek ezt.
1: The Bible says he was a man and suffered everything we suffer.
2: Azt mondja a Biblia, hogy ő ember volt és mindent elszenvedett, amit mi elszenvedünk.
1: Felt when he left his city?
2: Mit gondolsz, hogy érezte magát, mikor eljött abból a városból?
1: How do you think he felt emotionally?
2: Mit gondolsz, hogy érezte magát érzelmileg?
1: Rejected by his own people.
2: A saját emberei elutasították.
1: Verse 7.
2: Hetedik
1: he sends vers. Out the 12 apostles on their first ministry journey.
2: Magához hívta a 12 tanítványát az első szolgálati útján.
1: They come back.
2: Visszajöttek.
1: They're excited.
2: Izgatottak voltak.
1: Oh, you should have seen the demons run when we used your name.
2: Oh, látod kellett volna, hogy rohantak azok a démonok, mikor a te nevedet használtuk.
1: And they were exhausted.
2: És teljesen.
1: Jesus has just been rejected.
2: Be voltak lelkesülve. Tehát Jézust éppen akkor utasították el, és érzelmileg ilyen állapotban volt, és a 12 fiú meg nagy lelkesen jött vissza. És nézzük meg, hogy van ez a bibliai szövegben. A következő dolog, amit csinál, hallotta, hogy az unokatestvérét János megölték. Nem volt senki olyan személy, aki közelebb állt volna hozzá, mint János.
1: He's been attacked in his own home city with unbelief and rejection.
2: Megtámadták őt a saját városában hitetlenséggel és elutasítással.
1: They have ministered like crazy. It says they ministered so much they couldn't even stop to eat.
2: Annyit szolgált, hogy nem volt ideje arra se, hogy egyen.
1: He had just lost his closest companion on earth.
2: Most vesztette el a legközelebbi hozzátartozóját a Földön.
1: Do you see emotional fatigue, perhaps?
2: Látjátok talán az érzelmi kimerülést, az egész szolgálatból eredő fizikai kimerültségét, 31. vers.
1: By yourselves to a lonely place and rest a while.
2: Ő pedig mondta, gyertek el csak ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé.
1: So I have good news.
2: Tehát jó hírem van.
1: Jesus gives you permission to rest.
2: Jézus engedélyt ad nektek arra, hogy pihenjetek.
1: We need to carry the cross.
2: Kell, hogy hordozzuk a keresztünket, és ezt jól kell tennünk. Tehát, de vannak annak is idejei, amikor félretehetjük ezt a keresztet. Mert hogyha időnként nem teszem ezt le, és nem teszem félre, akkor ez összezúz engem. És én be akarom fejezni a szolgálatomat, végig akarom csinálni. És elhatároztam, hogy két vagy három szünetet is, szabadságot fogok tartani a szolgálatomban évente. Azt még nem tudom biztosan, hogy fogom felhasználni ezeket a szüneteket, hogy valami jót eredményezzen az életemben, de hadd adjak néhány gyakorlati tanácsot.
1: Number one, how to slow down even as I minister.
2: Megtanultam először is azt, hogy hogyan lassítsak le, még akkor is, miközben szolgálok. Ez az első lecke.
1: And while I was laying in that hospital, this is what I discovered.
2: És ahogy ott feküdtem a kórházban, a következőt tanultam meg.
1: All I have to do is the will of God and no more.
2: Minden, amit meg kell tennem, az csak Isten akarata és semmi több.
1: You will not be rewarded in heaven for doing more than you have been asked.
2: Nem fogsz azért külön jutalmat kapni a mennyben, hogy többet tettél annál, mint amire elhivattál. Csak hogy elmagyaráznom, mit csinálok most éppen. Tehát azt tegyem meg pont, amire el vagyok hívva. Általában egy ilyen úton vagyok, mint most. 20-25 alkalomról beszélek. Van, amelyik 40 napig tart. 14. Tehát van most a hétvégén egy iskola, van a jövő hétvégén egy iskola, ott én leszek az egyetlen tanító. 3 napon belül 9 alkalommal fogok tanítani.
1: So you know what I've done? From Monday through Friday, I'm not doing anything.
2: De hétfőtől péntekig nem fogok csinálni semmit.
1: I'm gonna go to their house on Monday where I'm staying, and we're just gonna have some fun together.
2: Elmegyek franciák házába, ahol most vagyok, és egyszerűen jól fogjuk érezni magunkat együtt. De többször meg kéne ezt tennünk, nem igaz?
1: We start thinking this way. We have to do more, and we have to do more.
2: Mert úgy kezdtünk el gondolkodni egy idő után, hogy egyre többet és többet kell csinálnunk. Aztán el fogok menni a Pali házába. És meg fogunk enni néhány klassz magyar kaját.
1: And then I'm going to Budapest.
2: Aztán elmegyek Budapestre.
1: You know what? I've never really seen the city. I'd love to just see the city.
2: Itt tudjátok mit? Sose láttam még igazából a várost, és szeretném csak megnézni a várost egyszer.
1: And then I just want to walk around at night and go, wow.
2: És szeretnék egy éjszaka úgy körbejárni a városba, és azt mondom, hogy wow.
1: I want to teach you how to say that backwards. You ready?
2: Én megtanítalak benneteket, hogy kell ezt csinálni, jó?
1: Let's say it forwards. Wow.
2: Mondjátok előre, wow.
1: Now, let's say it backwards. Wow.
2: Mondjátok visszafele, wow.
1: You guys are amazing. You can speak English forward and backwards.
2: Tudtok beszélni angolul előről hátra.
1: Listen.
2: Figyeljetek ide.
1: Even in the midst of the ministry time,
2: még a szolgálat ideje alatt is,
1: when you're not in your rest,
2: amikor nem a pihenőidődet töltöd,
1: find out what the Lord wants you to do and stop there.
2: Találd meg azt, hogy mi az, amit az Úr el akar végezni rajtad keresztül, és hagyd ott abba. Másik dolog, amit megtanultam, kell találnom olyan tevékenységet, ami felfrissít engem fizikailag is és érzelmileg is. És lehet, hogy ez annyira szellemietlennek tűnik, és ez nehéz nekem.
1: I'm a pretty intense dude.
2: Tudjátok, én egy elég intenzív fickó vagyok.
1: Fun, soul-replenishing activities.
2: Kell találnom, ki kell találnom valami lélek helyreállító ténykedést.
1: I'd love to read.
2: Szeretek olvasni.
1: Reading makes my wife tired.
2: A feleségemet például fárasztja az olvasás.
1: Quit reading books about God.
2: Tudjátok, mit mondott a feleségem? Hagyd abba azt, hogy Istenről szóló könyveket olvasol. Ez ilyen testies módon hangzik.
1: I read late last night, I was reading at 12:30 last night. Couldn't sleep.
2: Nem tudtam aludni az elmúlt éjjel. Későig olvastam. Milyen jó történet ez, az meglepő.
1: I love to be in nature.
2: Én szeretem a természetben, szeretek a természetben lenni. Egyszerűen a életet hoz belém, ha természetben vagyok. Értitek?
1: A third thing the Lord is showing me.
2: A harmadik dolog, amit az Úr megmutatott nekem.
1: I have to monitor my relationships.
2: Folyamatosan meg kell vizsgálnom a kapcsolataimat. Háromféle kapcsolat van az életemben.
1: Relationships where all I do is get sucked dry.
2: Olyan kapcsolatok, amikben benne vagyok, és csak elvonnak tőlem.
1: Kinds of people. Second kind of relationship.
2: Második típusú kapcsolat.
1: The relationships where you have and people don't suck you dry, but there's nothing given back into you.
2: A másik fajta kapcsolat az, amikor együtt vagy emberekkel, és ők nem szívnak le téged, nem vonják el az erődet, de nem is épülsz rajtuk keresztül. A harmadik típusú kapcsolat.
1: It's like when you go to these people's house and you leave.
2: Az olyan, amikor elmész ezeknek az embereknek a házába, és eljössz onnan. Eljössz a feleségeddel, és az úgy gondolod, hogy szívesen visszajönnék ide holnap is.
1: In the Bible, in David's life, there's the list of all these people who served in his kingdom.
2: A Bibliában fel vannak sorolva azok az emberek, akik Dávid felé ilyen módon szolgáltak.
1: There is Joab, the leader of the army.
2: Joab a
1: Ahitab, the recorder.
2: Ahitab,
1: Abiathar, the priest.
2: Aki a feljegyzéseket készítette.
1: And there's a guy named Hushai the Archite.
2: Hushai Archite.
1: You know what it says his job was?
2: És tudjátok, mi volt az ő feladata?
1: And there was Hushai the Archite, the friend of the king.
2: Őneki az volt a dolga, hogy ő volt a király barátja.
1: I have got to discover my Hushai the Archite.
2: Fel kell fedeznem, és meg kell találnom az én Hushai archaitomat, hogy érzelmileg fel tudjon engem frissíteni. Értitek ezt? Még egy utolsó dolog van, amit megtanultam.
1: I am learning. I've been in this thing for 31 years with him. And I'm learning to trust God.
2: Megtanultam Istenben bízni.
1: For the first time in my life.
2: Első alkalommal az én életemben.
1: There's two sides of the faith life.
2: Két oldala van a hívő életnek.
1: There's the side of aggressively going into the heavens and getting God's resources.
2: Az egyik dolog az, hogy agresszíven nyomulunk a menny után, és elveszük Isten forrásait. Ezt a hit szó jellemző.
1: Believe is a very aggressive verb in the Greek.
2: Görögben a hit az egy nagyon agresszív kifejezés, egy agresszív szó.
1: Did you see something in God that's there for you?
2: Amit Isten elkészített, az ott van a számodra rendelkezésedre.
1: And you step out of the natural realm into the realm of the Spirit and say, Father, I'll have it, thank you.
2: És kilépsz a természetes világból, a szellemi világba, megragadod azt, és azt mondod, hogy Atyám, köszönöm neked, és elveszed. Megtanultam egy bizonyos fokig ezt. Van egy másik oldala is a hitéletnek, amit bizalomnak hívnak.
1: And it is a passive verb.
2: Ez egy passzív ige.
1: The first verb means to do this.
2: Az első ige, amit említettünk, az azt jelenti, hogy nyomulsz, és egy agresszív aktivitást igényel. Tudjátok, hogy a bizalom az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy leülsz, és nem csinálsz semmit.
1: We're facing quite a financial challenge in our ministry.
2: Elég jelentős anyagi kihívással szembesültünk a szolgálatunkban.
1: People get scared.
2: Amerikában gazdasági válság van, az emberek aggódnak, és tudjátok, mit csinálnak? Abba hagyják az adakozást.
1: For the first time in my life in the area of money, I am doing this.
2: Életemben először az anyagiak területén ezt csináltam.
1: My children are getting to the age where they're making big decisions, and I want to.
2: A gyermekeink olyan korba jutottak, amikor maguknak kell meghozniuk életbe vágóan fontos döntéseket.
1: Form the whole rest of their life.
2: Olyan döntéseket, amelyek az életük egész hátralévő részét meghatározzák. Tudjátok, mit tanultam meg életemben először a gyermekeimmel kapcsolatban?
1: Father is a lot more in love with them than I am.
2: A mi mennyei atyánk még jobban szereti őket, mint én magam. Vajon nem fog gondoskodni róluk?
1: I want to live this life.
2: És én ezt az életet akarom élni.
1: Has robbed most of my emotional energy?
2: Tudjátok, hogy mi az, ami a legtöbb érzelmi energiát lopta el tőlem?
1: Worry and me trying to control all these areas of my life.
2: Az aggodalom és az, hogy én magam próbáltam vezetni az életeimnek mindezeket a területeit. És azt tapasztalom, azt fedeztem fel, hogy ez a bizalom, ez a jobb része ennek.
1: I don't have to use emotional energy worrying about what's going to happen with my kids.
2: És nem fogom többé az érzelmi energiámat arra fordítani, hogy aggodalmaskodom a gyermekeim jövője felől.
1: In January where I thought I may have to quit the ministry and go get a job.
2: Januárban volt egy olyan időszak, amikor azt gondoltam, hogy abba kell hagynom a szolgálatot és el kell mennem munkát keresni.
1: Hadn't thought that way in a lot of years.
2: Pedig ez nem volt ilyen gondunk évek óta.
1: You know what I did?
2: Tudjátok, mit csináltam?
1: I went and sat down.
2: Mentem és leültem.
1: If this ministry doesn't make it, you have a better plan.
2: Hogyha ez a szolgálat nem megy, akkor neked egy jobb terved lesz.
1: I'm just discovering this side of faith.
2: Csak most kezdem felfedezni a hitnek ezt az oldalát.
1: I've been 31 years with Jesus and I'm just discovering for the first time how to really do this.
2: Ez igazából szégyen, hogy 31 év hívő élet után most kezdem csak ezt felfedezni. Elég lassan tanulok, azt mondja Gerlinde. És azt remélem, hogy ennek az évnek a végére helyre fog állni az érzelmi energiám. Értitek ezt?
1: Let's not just burn hot for about 5 years. Let's do it for about I have about 30 left. I'm only 40 something. How old am I?
2: 40 néhány éves vagyok, tehát maximum 30 éven van még hátra. Amit nagyon szeretek Ellenben és Eileenben, hogy most jobban égnek Jézusért, mint 20 évvel ezelőtt.
1: I want to enjoy. Listen to this. And Jesus, for the joy set before him, endured the cross.
2: Jézus az előtte lévő öröm helyett felment a keresztre.
1: I want to enjoy the whole journey, even the carrying of the cross.
2: Én élvezni akarom az egész utazást, még a keresztnek a felvételét is.
1: I don't want to bring to the Father this halfway passionate heart. I want to feel the passion and give him, you know.
2: És nem egy ilyen érzelmileg félig egészséges szívvel akarok az Atyához menni, hanem egy teljes értékű szívvel. Ez egy veszélyes dolog. Veszélyes helyzet az, amikor fáradtan szolgálsz. És én is azt hiszem, hogy a legtöbb ember ezért bukott el. Mert a szellemi energiájuk az lenullázódott.
1: God wants us to be healthy all the way through. We talk about this a lot, don't we?
2: Isten azt akarja, hogy a teljes lényünkben egészségesek legyünk. Imádkozzunk.
1: Lord, I thank you. It's been a wonderful day.
2: Ez egy fantasztikus nap volt.
1: I hope in this last session that you've helped people.
2: Atyám, remélem, hogy ez az utolsó alkalom is segítségére van az embereknek. Uram, annyi jó dolgot adtál nekünk tegnap és ma. Uram, hadd tudjuk ezeket megragadni. És vannak különböző területei az életeinknek.
1: Holy Spirit, would you help us to apply some things as we
2: Szent Szellem, segíts nekünk, hogy tudjuk alkalmazni ezeket akár már ma éjjel.
1: Maybe there's a little lesson even tonight from today we need to practice.
2: Hogy legyen talán legalább egy olyan lecke, amit el tudunk kezdeni gyakorolni. Szent Szellem, Jézus azt mondta, hogy te megtanítasz bennünket minden dologra.
1: As we laugh and eat and talk,
2: tehát ahogyan együtt nevetünk, eszünk és beszélgetünk, és együtt töltünk időt, lesznek, akik beszélgetnek, lesznek, akik aludni mennek és horkolni fognak, mint egy orosz traktor. Taníts bennünket, Uram, már az iskola vége előtt, hogy hogyan tudjuk ezeket a dolgokat használni, hogy egyre nagyobb és nagyobb vezetők tudjunk lenni a Te királyságodban. Amen. Amen.
3: Elhangzott a Vezető jelleme című tanítássorozat 7. része, melyben Randy Boydot hallottuk.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli Fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

God's good all the time, and all the time, God is good.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Drew Brown, Barátság és egyéb kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Reflecting a bit on my own culture.
4: Most szeretném azzal kezdeni, hogy egy kicsit a kultúrából kiindulva mondok valamit.
3: Okay. Last night Franz spoke of needing to understand many different levels of friendship.
4: Tegnap este Franz arról beszélt, hogy meg kell értenünk, hogy a barátságoknak sok különböző szintje van.
3: And one of the things that is a great difficulty for me in contemplating all of these different levels is that in my culture we don't have enough words to describe these.
4: Nekem az én kultúrámban azért okoz nehézséget az, hogy jól meghatározom és elgondolkodjam mindezeken a szinteken, mert nincs elég szavunk arra, hogy kifejezzük ezeket a különböző szinteket.
3: In fact, even the words that we do have are not adequate at all.
4: És még ami szavaik vannak rá, azok sem kielégítőek arra, hogy jelöljék, amit akarunk.
3: The best that we can do, Franz used this word, we have the word acquaintance.
4: A legjobb, amit tenni tudunk, ugye Franz is ezt a szót használta, hogy ismerős.
3: Which is to describe one of the very low levels.
4: Amelyik az alsó szintek egyikén fejezi ki.
3: Okay. And we have words like colleague, but that word is too specific in its connotation.
4: És arra az a szó, hogy kolléga, de hát ez egy eléggé behatárolt szó. Ez egy adott összefüggésben használható.
3: Because colleague is identified with work.
4: Tehát a kolléga az mindig a munkához kapcsolódik.
3: Okay, so we can only use that in the context of work.
4: De hát csak a munkahely összefüggésében használjuk munka.
3: Okay. Bottom line is, there's a couple other words that some people use, but the bottom line is that from this level to this level, we only have one word.
4: És az a probléma, hogy ugye sok szintünk van, hogy különböző emberek különböző szavakat használnak a különböző szintek megjelölésére, de igazából a felső néhány szinten csak egy szavunk van.
3: Mm-hmm. So in American culture, this level to this level is all described as friend.
4: Tehát az amerikai kultúrában a legfelső négy szinten, bár mindent barátnak nevezik.
3: This is American culture.
4: Ez az amerikai kultúra.
3: And this changes a bit, all depending on what area of America you live in.
4: És ez is egy kicsit változik azt szerint, hogy éppen Amerikának melyik részén lakik az ember.
3: In the South,
4: délen,
3: like states like Georgia or Louisiana.
4: Tehát olyan államokban, mint Georgia vagy Louisiana.
3: All right, in the South, they actually use friend all the way down to the bottom level.
4: Tehát a déli államokban gyakorlatilag a legegész ismerős is már barátnak nevezik, tehát az egész listán barátnak nevezik.
3: In fact, they have a level lower than that that they call friend.
4: Sőt, van még egy ismerős alatti szint, amit még mindig barátnak neveznek.
3: Yeah, I could stand up in front of you and see a crowd for the first time and I would call you friends.
4: Hogyha mondjuk fölállok előttetek, hogy életemben először szóljak hozzátok, ránézek a csoportotokra is, már rögtön barátaimnak neveznek titeket.
3: In America it's common for you to be watching TV and somebody will be speaking on TV to the whole TV crowd and say, friend, I want to talk to you today.
4: Amerikában nagyon elterjedt, hogy mondjuk az ember nézi a tévét, néz egy ilyen tévés műsort, amelyben aki éppen ott beszél, az egész nézőközönséget, aki a tévé előtt mit szólítja meg, hogy barátaim, ma hozzátok akarok szólni.
3: But this problem speaks of a bigger problem in my culture.
4: De ez a probléma, hogy a szavaink ennyire, ez a szó ennyi mindent jelent, ez tükröz egy alapvető kulturális problémát.
3: There is a reason we only have one word for all of these levels.
4: Van oka annak, hogy mindezekre a szintekre csak egy szót használunk.
3: And that's because, hold on, stay on. And that is because we do not tend in our culture to distinguish between these levels.
4: Ez pedig az, hogy a mi kultúránkban nem nagyon hajlunk arra, hogy különbséget tegyünk a fejünkben is ezek között a szintek között.
3: Perhaps more importantly, in my culture, we tend not to have these levels.
4: Sőt, még fontosabb itt az, hogy a én kultúrában a legfelső néhány szint nem is nagyon valószínű, hogy van az életünkben.
3: We tend to live our lives with a very shallow level of friendship.
4: Hajlunk arra, hogy az életünket a barátságnak egy nagyon sekélyes változatával éljük végig.
3: In fact, most Americans are raised to keep a healthy distance as far as their willingness and ability to walk in friendship.
4: Igazából a legtöbb amerikai úgy neveli, hogy a barátságai, emberi kapcsolatai terén mindig tartson egy biztonságos távolságot a másikkal.
3: And every now and then,
4: és időnként,
3: somebody will enter into a relationship that goes beyond the average.
4: Előfordul, hogy valaki egy mélyebb kapcsolatot alakít ki, mint amilyen az átlagos.
3: So for our culture, for me, in our culture, for me to take on the concept of covenant friend or the concept of true friend.
4: Tehát számomra, aki az én kultúrámból származom, az, hogy a szövetséges testvér vagy barát, illetve az igazi barát fogalmát valahogy a magamével tegyem és megértsem.
3: It is a call for me to go beyond my culture. It is to go beyond what I would be used to or even comfortable with.
4: Ez a feladat arra hív engem, hogy lépjek túl, lépjek feljebb annál, amit az én kultúrámban általában megszoktam, amit ismerek, amire tanítottak, és amiben jól érzem magam.
3: What it means for me is that when I travel,
4: számomra ez azt jelenti, hogy amikor utazom,
3: and I begin to develop relationship with people in other countries,
4: és elkezdek más országbeli emberekkel kapcsolatokat kiépíteni,
3: I encounter many times a skepticism.
4: Sokszor egy ilyen kételkedő hozzáállással találkozom.
3: Because they are not sure that I am able to become to truly become a friend.
4: Mert azok az emberek úgy érzik, hogy nem biztosak abban, hogy én valóban képes vagyok, és akarok igazán barát lenni.
3: Okay, do you, and so I come and I say I want to build relationship, and many people wonder if I am able or capable.
4: Tehát amikor oda megyek emberekhez, és valahogy jelzem, hogy szeretnék egy kapcsolatot kiépíteni velük, akkor kételkednek sokszor abban, hogy erre én képes vagyok egyáltalán.
3: Now let me tell you why I am reflecting on my culture.
4: Na most elmondom nektek, hogy miért elmélkedem így el a kultúrámon.
3: Because each of our cultures has weaknesses in regard to relationships.
4: Mindegyikünk kultúráinak vannak gyengeségei a kapcsolatok terén.
3: I was thinking, I've never heard that word for friend before. I've never heard that.
4: Igen, ezt a szót nem hallottak tőlem.
3: Yes.
5: Okay. Now, one of the things that needs to be understood is like Drew said, all these definitions for friends and so on are very different in different cultures.
4: Tehát az egyik dolog, amit valóban meg kell értenünk, nagyon fontos, amikor Drew mondott, hogy náluk hogyan van ennek a szinte.
5: Drew reflected that, you know, in US it's like, you know, it's on a very shallow level.
4: Tehát meg kell értenünk, hogy melyik kultúra mit hogyan értelmez és hogyan határoz meg például.
5: And that's culture beer.
4: Hogy Amerikában a felső szintek szinte nem is léteznek, ez az ő kultúrája.
5: In other nations, I've encountered a different problem.
4: Más nemzetekben viszont egy másik fajta problémával találkoztam.
5: I won't say which nation, but it's in the south here.
4: Nem mondom meg melyik országban, de erre van délfelé.
5: People are big friends.
4: Az emberek nagy
5: barátok
4: egymásnak.
5: They do everything together.
4: Mindent együtt csinálnak.
5: Until they have the first disagreement.
4: Amíg az első nézeteltérés nem támad köztük.
5: And then it's whack, it's over.
4: És utána vége az egésznek.
5: Okay? That's a problem.
4: Ez egy probléma.
5: Amen? Then there are other cultures, also in this house here, where the covenantal bond then is so strong.
4: Aztán vannak más országok szintén lent délfelé, ahol olyan erős a szövetségi kötés,
5: that it is stronger than any kingdom value.
4: Hogy értékesebb, mint a királyság bármely értéke.
5: So it's like, because he is my friend, I will even cover his unrighteousness.
4: Tehát ezért például keresztények is vannak úgy, hogy mivel X a barátom, ezért én elfedezem, eltakarom az ő igazságtalan dolgait is.
5: You know, that's wrong also.
4: Ez is rossz.
5: So what we are expressing is, there are those cultural definitions, but they must be replaced by kingdom definitions.
4: Tehát azt akarjuk itt hangsúlyozni, hogy vannak azok kulturális meghatározások és megfogalmazások, de ezeket nekünk a királyság értékeivel kell helyettesíteni.
3: And just as I was saying, I had to face that in the kingdom of God, I am called to develop skills and ability and friendship way beyond what my culture has trained me for.
4: Tehát nekem is rá kellett jönnöm, hogy mivel a királyságban vagyok, ezért nekem ki kell magamon fejlesztenem azokat a képességeket, amelyek az én kultúrámban megszokottnál magasabb szintű kapcsolatokra alkalmassá tesznek.
3: And you as well will have to identify the challenge between how your culture has trained you in relationship and what the kingdom of God calls you to.
4: És nektek is fel kell ismernetek, hogy mi a különbséget a között, ahogyan te felnőttél és neveltettél a kultúrádban, illetve ahogyan a királyságban működnek a dolgok.
3: I am not familiar with the challenges of the Hungarian culture in regard to relationship.
4: Én nem ismerem a magyar kultúra kihívásait a kapcsolatok terén.
3: But you are. Okay, and the call to you is to become aware.
4: És arra hívlak titeket, hogy legyetek ennek tudatában, tehát ismerjétek fel ezt.
3: You will have some strengths in regard to this, but there will also be barriers and there will be weaknesses.
4: Biztos, hogy vannak ezen a területen erősségeitek, de vannak változók is a történetben, és vannak gyenge pontjai ennek.
3: But what I want to concentrate on, though, for our time this morning, is understanding that each culture has different challenges.
4: De ma délelőtt arra szeretnék koncentrálni, hogy minden kultúrának megvannak a maga kihívásai.
3: I want to talk about how to build a proper pathway to friendship.
4: Azt szeretném elmondani, hogy hogyan építhetünk ki egy helyes utat, ami a barátsághoz vezet.
3: To kingdom friendships.
4: Királyságbeli barátságokhoz.
3: Okay. Now, each of these levels of friends, from all the way from acquaintance all the way to very, very deep covenantal friends, are appropriate levels.
4: Mindezek a szintek, egészen a leghétköznapibb ismerőstől, egészen föl a legszorosabb szövetségi barátságokig, mindezeknek a szinteknek megvan a maguk helye.
3: But if I am going to learn how to develop covenantal friendships, I need to set my course on how to be a covenantal friend.
4: De hogyha meg akarom tudni, hogy hogyan kell szövetség és barátságot kötni, vagy abban élni, akkor meg kell tanulnom az oda vezető utat.
3: As Franz said yesterday, I won't have very many of those of that level of friendships.
4: Ahogy már Franz is mondta tegnap, ilyen fajta barátja nem sok van az embernek.
3: But unless I learn how to be a covenantal friend, I won't have any of those.
4: Pardon?
3: I said, unless I learn how to be a covenant for another.
4: De hogyha nem tanulom meg, hogyan kell szövetségi barátnak lenni, akkor nekem egy se lesz.
3: Okay? And the same is true for you.
4: És rátok ugyanez érvényes.
3: So what does it mean, or what does it take for us to learn how to be this kind of friend?
4: Tehát mit jelent az, és mi kell ahhoz, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell ilyen fajta barátnak lenni?
3: Okay, I'm going to speak about this for a few minutes. And this is very fresh and convicting also for me.
4: És erről szeretnék pár percig beszélni, és ez most számomra is egy nagyon friss tudás, és engem is meggyőzött által az Úr dolgokról.
3: I've had to learn many of these things in the Lord because my ministry is built and based off of this.
4: Nekem is az Úrban meg kellett tanulnom sokat ezek közül a dolgok közül, mert a szolgálatom, a tevékenységem ezeken alapszik.
3: Everything that we do is based off of relationship.
4: minden, amit teszünk a kapcsolatokra épül.
3: So the question is do we do our ministry based off of shallow relationship, or do we do our ministry based off of ever deepening relationship?
4: Tehát az a kérdés, hogy a szolgálatunkat sekélyes kapcsolatokra építjük, vagy pedig egyre mélyülő kapcsolatokra.
3: Let me find my place. Okay, first I want to spend just a few minutes talking about what blocks relationship.
4: Szeretnék először pár percig arról beszélni, hogy milyen dolgok azok, amik blokkolják, amik leállítják, akadályozzák a kapcsolatokat.
3: I spend a couple days with you and already I'm losing my English.
4: Mert még csak pár napja vagyok veletek, és már kezdek elfelejteni angolul.
3: The truth is that Satan does not want you to have good relationships.
4: Az az igazság, hogy a sátán azt akarja, hogy ne legyenek jó kapcsolataitok.
3: Satan wants you to think you have good relationships, but not really have them.
4: De azt akarja, hogy azt gondoljátok, hogy vannak jó kapcsolataitok, miközben nincsenek.
3: Satan wants you to enjoy shallow relationships that will break and that will cause pain.
4: Ördög azt akarja, hogy sekélyes kapcsolatokat építsetek ki, amelyek aztán tönkre mennek és fájdalmat okoznak.
3: And Satan definitely wants you to build an expectation in your heart that relationships will always end in brokenness.
4: És a sátán feltétlenül akarja, hogy a szívetekben az az elvárás legyen, hogy a kapcsolatok mindig töréssel végződnek.
3: Across America there is a strong belief in Christians.
4: Egész Amerikában van a keresztényekben egy erős meggyőződés.
3: I've heard many people say this.
4: Sok embertől hallottam.
3: Businessmen. They say, I would never hire a Christian.
4: Azt mondják, soha nem vennék fel alkalmazottnak keresztény.
3: Christian businessmen say this.
4: Keresztény üzletemberek mondják ezt.
3: In Hungary also. Because Christians make the worst employees.
4: Mert a keresztények a legrosszabb alkalmazottak mondják.
3: Okay? There's an expectation, see, that is set into the church.
4: Hát az egyházban valahogy beágyazta magát egy ilyen elvárás,
3: that the relationship will end in brokenness.
4: Hogy a kapcsolat töréssel fog végződni.
3: That people will not be true to their word, that people will break their word.
4: Hogy az emberek nem fogják tartani magukat az adott szavukhoz, hanem megszegik a szavukat.
3: So, relationships, even in Christian relationships, in many cultures, the standard is fear and expectation of brokenness.
4: Tehát sok kultúrában, még a keresztények között is, az az elvárás a kapcsolatoktól, hogy félelem van a kapcsolatokban, és az az elvárás, hogy összetöréssel végződnek.
3: And in many cultures across, especially across Europe, in many cultures, that the distance between our introduction and our becoming a friend, that distance is created by fear.
4: És nagyon sok kultúrában, különösen Európában a félelem az oka annak a távolságnak, ami az egymás megismerésétől, hogy bemutattak minket egymásnak, eltelik odáig, hogy barátok leszünk.
3: You see, there is a difference between an appropriate expectation of building trust.
4: Tudjátok, van egy különbség a között, hogy egy helyes elvárásunk van ahhoz, hogy felépüljön bennünk a bizalom.
3: And keeping distance because of fear.
4: És a között, hogy a félelem miatt tartunk távolságot.
3: And I will wait a long time before I will ever call you friend because I'm afraid.
4: És nagyon hosszú időt fogok várni, mielőtt a barátomnak nevezlek, mert félek.
3: So, dealing with the reality that much of the relationship building process is built on a foundation of fear, it is the first task of many cultures.
4: Tehát sok kultúrában az első feladat, hogy leszámoljuk azzal a magatartással, hogy a félelem miatt lassan épülnek ki a kapcsolatok, illetve félünk kiépíteni őket.
3: Because what our job is as Christians, as kingdom people.
4: Mert a mi dolgunk, mint keresztényeknek, mint a királyság embereinek,
3: is to demonstrate the qualities of friendship based off of confidence and faith.
4: Az az, hogy bemutassuk, hogy milyen az olyan barátság, ami a bizalmon és a hiten alapszik.
3: And that then can lead to healthy relationships and friendships.
4: És akkor ez a hozzáállás egészséges kapcsolatokhoz és barátságokhoz vezethet.
3: Okay, so my question to you in this moment then is your tendency to approach relationships out of fear or out of expectation?
4: Arra vagyok hajlamosabbak, hogy félelemmel közelítetek a kapcsolatokhoz, vagy azzal, hogy ilyen jó elvárásaitok vannak benne?
3: What is your personal tendency?
4: Mi a te személyes, mire vagy hajlamos, melyik változatra?
3: Do you approach relationships based off of a foundation of past failures or failures that you have watched and seen, like maybe in parents, or do you approach them through the promise of God?
4: Te a kapcsolataidat a saját múltbeli kudarcaid alapján közelíted meg, vagy olyan kudarcok alapján, amiket mások életében láttál, például a szüleidében, vagy pedig az Istenbe vetett hit alapján közelíted meg.
3: Okay. Now, one of the problems that comes out of a fear-based relationships is a hyper or hypersensitivity.
4: Az, hogy ilyen túlérzékeny az ember
3: ilyenkor. Okay. And this sensitivity is one step away from offense. Offense.
4: És ez a túlérzékenység, ez már csak egy lépésnyi van a megbotránkozástól.
3: So we many times on this fear-based level of relationship, we are always so close to being hurt.
4: Tehát amikor a kapcsolatokat ilyen sekélyes és félelmi alapon éljük és közelítjük meg, akkor mi nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megsértődjünk.
3: An example of this.
4: Példa.
3: Okay. I think that perhaps I might want to become a friend with George.
4: Azt gondolom, hogy talán esetleg szeretnék a Gyuri barátja lenni.
3: So I begin to feel this out a little bit.
4: Tehát elkezdek ez egy kicsit valahogy úgy jelezni neki.
3: But I'm still not sure how George feels about this.
4: De még nem tudom, hogy a Gyuri mit gondol erről.
3: So, and somewhere along the line, George makes a statement to me.
4: Tehát egyszer csak majd valahogy így a kapcsolatunk során, egyszer csak a Gyuri majd mond valamit.
3: And the statement is a little bit confusing and not clear to me.
4: Ami számomra nem teljesen világos mondat, és kicsit összezavar.
3: On a fear-based foundation,
4: hogy a félelmen alapulok,
3: I would go home and I would think about that.
4: Akkor hazamegyek, és elmélkedem ezen a mondaton.
3: And I would come to a conclusion that probably it meant something negative.
4: És arra a következtetésre jutok, hogy valószínűleg valami negatív dolgot jelent ez nekem.
3: And this is a step into then becoming offended.
4: És akkor ez már egy lépés a megsértődés felé.
3: Because George said something about our relationship and it was confusing.
4: Mert Gyuri mondott valamit a kapcsolatunkról, és az egy kicsit olyan zavaró volt.
3: Now, I don't go to him and I don't say, hey, you said something and I didn't understand it, could you explain it to me?
4: Tehát nem megyek oda hozzá azon, hogy nézd Gyuri, mondtál valamit, és nem értem egészen, lenézz, és elmagyarázd mi, hogy értetted.
3: Because the fear-based relationship would not allow that.
4: Mert a félelmen alapuló kapcsolatban az embernek ez nem lehetséges.
3: Because fear would tell me, if you ask him about it, he'll say something even worse.
4: Mert a félelem az diktálja nekem, hogy ha oda megyek és megkérdezem tőle, akkor ő erre valami még rosszabbat fog mondani.
3: Yeah, so we make the negative conclusion without good information.
4: Tehát megfelelő információ nélkül a negatív következtetésre jutunk.
3: This is a very simple illustration, but this is very true. This is how many of us operate.
4: Ez egy nagyon egyszerű illusztráció, de mégis nagyon igaz. Nagyon sokan így működünk.
3: Let me tell you the truth about offense.
4: Elmondom nektek a megbotránkozásról az igazságot.
3: Okay. And this is true in one-on-one relationships. This is true in relationships just at church.
4: Ez igaz a két ember közötti kapcsolatokra is, illetve például a gyülekezeti kapcsolatokra is.
3: 90% of offense is based off of wrong perception.
4: A megbotránkozások vagy megsértődések 90% azért történik, mert tévesen értékeljük, tévesen fogjuk fel azt, ami történt.
3: That means that 90% of the time,
4: ez azt jelenti, hogy az esetek 90%-ában,
3: if somebody came and asked for clarification,
4: hogyha oda mennék az illetőhöz és megkérnék, hogy világítson rá, hogy mit mondott, vagy miért volt az,
3: and they understood what was actually said and actually meant,
4: és megértenék, hogy igazából mit mondott az illető, meg mit gondolt közben, hogy értette,
3: they would never become offended.
4: Akkor sose sértődnék meg.
3: 90% of the time.
4: Az esetek 90%-ában.
3: 10% of the time, somebody actually did mean to hurt you.
4: A maradék 10% az, amikor az illető valóban meg akar bántani.
3: Yeah, that does happen.
4: Történik ilyen is.
3: But not nearly as often as we think it does.
4: De közel sem olyan gyakran, mint mi gondoljuk.
3: But because we approach things on a fear base.
4: De mivel a félelem alapján közelítjük a dolgokat.
3: We pile on hurt.
4: Egymásra rakódnak a sérelmek az életünkben.
3: That never has to be.
4: És ennek sose kéne így lenni.
3: Yeah, at some point, my wife and I, we sat down with each other and talked about offense.
4: Egyszer a feleségemmel leültünk és beszélgettünk a megsértődésről.
3: And we said, okay, now we are going to make an agreement together.
4: Most megállapodunk valamiben az Úr előtt.
3: We are going to become unoffendable.
4: Megsérthetetlenek leszünk.
3: Hallelujah. So we will not take offense.
4: Nem fogunk megbotránkozni.
3: And you could say something that seems hurtful to me.
4: Mondhatsz valamit, ami sértőnek tűnhet a számomra.
3: And I will choose not to jump to that conclusion.
4: De én úgy döntök, hogy nem fogok erre következtetni, hogy meg akarok bántani.
3: I choose to assume that I'm misunderstanding you.
4: Úgy döntök, hogy én úgy fogok, azt fogok gondolni, hogy félreértettelek.
3: Until you prove to me that you actually are meaning to hurt me.
4: Amíg nem bizonyítod, hogy te tényleg meg akartál
3: bántani. I'm going to assume you're not.
4: Azt fogom feltételezni, hogy nem ezt teszed.
3: And I will ask, I will clarify.
4: És kérdésünket fog feltenni, hogy világosabban értsem, hogy mit gondoltál.
3: And seek the truth, not out of fear, but out of faith.
4: És az igazságot keresem, nem félelemből, hanem hitből.
3: Okay? So number one in setting a pathway to true friendship.
4: Tehát az első pont, amikor az igaz barátsághoz vezető utat meg akarjuk építeni.
3: Destroy the fear factor.
4: Hogy iktasd ki a félelem tényezőt.
3: We must replace fear with faith.
4: A félelmet hittel kell helyettesíteni. Yes.
3: You must replace fear with faith.
4: A félelmet muszáj hittel helyettesíteni.
3: Now let me go a little further with this. Many of you have this level of fear because of deep wounds in your life.
4: Tovább megyek akkor egy lépéssel. Sokatok életében azért van ez a félelem, mert mély sebek vannak az életetekben.
3: You have been severely hurt.
4: Súlyosan megbántottak, megsebesítettek titeket.
3: Okay? I want to acknowledge this.
4: És szeretném elismerni, hogy ilyen van.
3: I do not want to minimize the pain in your life.
4: Nem akarom lekicsinyelni ezt a félelmet, ami az a fájdalmat, ami az életetekben lehet.
3: But I will address it off the basis of faith.
4: De a hit alapján közelítem meg ezt a fájdalmat.
3: And I want to make an encouragement to you.
4: És bátorítani akarlak titeket.
3: If you have this level of hurt in your life.
4: Az életedben ilyen mértékű megbántottság van.
3: Jesus wants to heal you.
4: Jézus meg akar gyógyítani.
3: And he can.
4: És meg is tudja tenni.
3: And you need to be healed.
4: És meg kell gyógyulnotok.
3: So do not continue in this brokenness.
4: De ne maradjatok meg ebben az összetörtségben.
3: find a pathway to healing so that you can move from fear to faith.
4: Találjátok meg a gyógyulás útját, hogy a félelemből átmenjetek a hitbe.
3: Okay. That seems very simple when I say it.
4: Ez nagyon egyszerűnek hangzik, amikor így mondom.
3: But the reality is that as kingdom people, we have to demonstrate living a life of healing.
4: De az igazság az, hogy nekünk, mint a királyság embereinek, a gyógyuló életet kell bemutatnunk.
3: So perhaps the first step that must be taken is a bold step of you stepping into healing.
4: Tehát az első lépés talán, amit meg kell tennetek, az, hogy bátran beleléptek a gyógyulásba.
3: Begin that work.
4: Kezdjétek el ezt a munkát.
3: Amen?
6: Amen.
3: Okay, so we must destroy fear and we must begin to build relationships based off of faith. That's number one.
4: Tehát ez az első pont, hogy ki kell iktatunk a félelmet és a hit alapján kell helyette élünk.
3: Okay, number two.
4: Második pont.
3: On setting a pathway to building proper friendships.
4: Tehát a megfelelő barátságok kiépítéséhez vezető út felépítéséről beszélek.
3: Is you must develop a heart of integrity.
4: Mindenképpen ki kell, hogy alakuljon bennetek a becsületes szív.
3: Okay. So as an American, when I come and travel in Europe,
4: amikor Európába utazok,
3: and I encounter people of faith,
4: és a hit embereivel találkozom.
3: The first thing they want to know about this American is, can I keep my word?
4: Az első dolog, amit tudni akarnak erről az amerikairól, az az, hogy betartja a szavát.
3: Right?
5: Yes, absolutely.
4: Ez teljesen így van.
3: Because Americans throw words around a lot.
4: Mert az amerikaiak nagyon könnyedén dobálóznak a szavakkal.
3: We make all kinds of promises.
4: Mindenféleket ígérünk.
3: We like to talk about possibilities.
4: Szeretünk beszélni a lehetőségekről.
3: Okay? But those words go all over the place and then we leave.
4: De hát szétszórjuk ezeket a szavakat mindenfelé, és utána elmegyünk.
3: And there is no follow through.
4: És nem fejezünk be semmit.
3: And some, many times things are left flat.
4: És sokszor a dolgok úgy maradnak.
3: So, for this culture, for this man,
4: ennek az embernek, aki én vagyok, és ennek a kultúrának,
3: I must be willing to narrow down my experience and my interaction so that I only speak what I can deliver.
4: Meg kell tanulnom azt, hogy így leszűkítsem az átéléseimnek a körét, leszűkítsem azt, amiben mozgok, azért, hogy csak olyat mondjak, amit meg tudok valósítani.
3: I become a man of my word.
4: Hogy a szavatartó ember legyek.
3: If I say I start something, then I will finish it.
4: Hogy amikor azt mondom, hogy el fogok kezdeni valamit, akkor azt be is fejezzem.
3: You as well.
4: Veletek is így van a helyzet.
3: Integrity.
4: Becsület.
3: Okay? That when we say something,
4: hogy amikor mondunk valamit,
3: it's as if we signed a contract.
4: Az olyan legyen, mint hogy egy szerződést írtunk volna alá.
3: Okay? Yes.
5: Now this is like when Drew is touching on something very important.
4: Tehát Drew is most valami nagyon fontos érintett meg.
5: If you bring something across that is like a commitment, a promise, or whatever.
4: Hogyha valami olyasmit fejezel ki valakinek, ami olyan, mint egy elkötelezettség, egy ígéret.
5: It is very important that the understanding about these things are clearly communicated.
4: Nagyon fontos, hogy világosan tisztázzátok, hogy hogy értitek azt, amit mondtatok.
5: And when I go somewhere,
4: és amikor elmegyek valahova,
5: many times, especially when I don't know that person so well yet,
4: különösen, nagyon sokszor, különösen akkor, amikor még nem nagyon jól ismerem azt az illetőt, akivel ott kapcsolódnom kell,
5: before I leave, I would even say, are there any promises that I have told you that I have not made good yet?
4: Mielőtt elmegyek onnan, mindig megkérdezem az illetőtől, hogy tettem-e neked valami olyan ígéretet, amit még nem valósítottam meg?
5: Okay? Because sometimes you say even little things, you know. I will give you a printout of that, of this teaching, or I will give you, you know, this file or that file.
4: Mert néha úgy ígérek dolgokat, talán nem is nagyokat, hogy adok ebből a tanításból, vagy elküldöm azt a fájlt.
5: And you may forget it.
4: És lehet, hogy elfelejtem.
5: Okay? not because of communication, it just went out of your mind. Now, this is something, this is like a good habit. Regularly check were there any promises that I haven't delivered on them yet. Okay, because that's like a little gap where the enemy can come in. You understand?
4: Yeah.
5: Especially since we are multicultural.
4: Különösen, mivel sokféle kultúrát képviselünk itt.
5: Even have language barriers.
4: Még nyelvi akadályok is vannak köztünk.
5: But the beauty of even, you know, what we do is in the Blast team with those many nations.
4: De az a szépség abban, amit a Blast csoportban csinálunk, amit sok nemzetből áll.
5: The value of friends of different nations in different culture all flowing together towards the kingdom.
4: Az, hogy mi, akik barátok vagyunk a különböző nemzetekből, a különböző kultúrákból, együtt mozdulunk a királyság építésében.
5: So make it like a little practical issue.
4: Tehát az tegyétek egy gyakorlattá.
5: When you are somewhere, when you're building relationships, like, oh, what are anything that I kind of either promised you or said I will do it for you that I didn't do.
4: Vagy amikor valahol vagytok és kezdetek képíteni egy kapcsolatot, akkor kérdezzetek rá időnként, hogy ígértetek-e valamit, vagy mondtátok-e valamiről, hogy úgy lesz, amit még nem valósítottatok meg?
6: In fact, I would also say in there, don't easily make those kind of promises.
4: Sőt, ezt még azzal is kiegészíteném, hogy túl könnyedén ne ígérgessetek.
6: Okay. I am still learning this.
4: Én még mindig tanulom ezt.
6: Because there are many times where I will have a book at home and I will be speaking with a pastor, for instance, in Poland.
4: Mert nagyon sokszor előfordul, hogy mondjuk van otthon egy könyvem, és mondjuk beszélgetek egy lengyel pásztorral.
6: And he will mention that he's looking for that book.
4: És ő megemlíti, hogy őképp ezt a könyvet keresi.
6: And I think, well, I have that book. I would love to give you that book.
4: És nekem eszembe jut, hogy nekem megvan ez a könyv, nagyon szívesen neked adom.
6: But if I mention that to him,
4: de ha ezt így elmondom neki,
6: I cannot forget to get that book off my shelf.
4: Akkor nem szabad elfelejtenem, hogy leszedjem azt a könyvet a polcomra.
6: It seems a very simple thing.
4: Nagyon egyszerű dolognak tűnik.
6: But if the pattern, if I leave a pattern behind me of making promises, even small ones like that, and not delivering on them.
4: De ha olyan tapasztalatokat hagyok magam mögött rendszeresen, hogy akár kis dolgokat is megígérek és nem teszem meg.
6: Then I'm building an expectation because the small promises equate to the big promises.
4: Mert akkor gyakorlatilag egy ilyen elvárást hozok létre magammal szemben, mert a kis ígéretek olyanok, mint a nagy ígéretek.
6: Okay. If I come to Hungary and I visit you,
4: hogyha elmegyek Magyarországra, meglátogatlak titeket,
6: and I begin to talk with you about all of the visits I'm going to make to Hungary from now on,
4: és elkezdek beszélni arról, hogy hányszor fogok még eljönni mostantól Magyarországra,
6: and then 5 years down the road, I still haven't come back.
4: És utána eltelik 5 év, és még mindig nem jöttem vissza. Okay.
6: What do you begin to assume about me?
4: Akkor mit fogtok feltételezni rólam?
6: That I talk a lot, but don't deliver.
4: Azt, hogy sokat beszélek, de nem teljesítek.
6: That I spoke to you that I have a heart for you, but it may or may not be genuine.
4: És ugye azt mondtam, hogy ahogy a szívem tényleg veletek van, akkor ez vagy igaz, vagy nem.
6: This is what we're talking about as far as integrity.
4: Tehát mikor a becsületről beszélünk, akkor mindezeket értjük
6: alaphoz. One more thing, and I know this really crosses, but if the pattern, if I leave a pattern behind me of making promises, even small ones like that, and not delivering on them.
4: De ha olyan tapasztalatokat hagyok magam mögött rendszeresen, hogy akár kis dolgokat is megígérek és nem teszem meg.
6: Then I'm building an expectation because the small promises equate to the big promises.
4: Mert akkor gyakorlatilag egy ilyen elvárást hozok létre magammal szemben, mert a kis ígéretek olyanok, mint a nagy ígéretek.
6: Okay. If I come to Hungary and I visit you,
4: hogyha elmegyek Magyarországra, meglátogatlak titeket,
6: and I begin to talk with you about all of the visits I'm going to make to Hungary from now on,
4: és elkezdek beszélni arról, hogy hányszor fogok még eljönni mostantól Magyarországra,
6: and then 5 years down the road, I still haven't come back.
4: És utána eltelik 5 év, és még mindig nem jöttem vissza.
6: What do you begin to assume about me?
4: Akkor mit fogtok feltételezni rólam?
6: That I talk a lot, but don't deliver.
4: Azt, hogy sokat beszélek, de nem teljesítek.
6: That I spoke to you that I have a heart for you, but it may or may not be genuine.
4: És ugye azt mondtam, hogy ahogy a szívem tényleg veletek van, akkor ez vagy igaz, vagy nem.
6: This is what we're talking about as far as integrity.
4: Tehát mikor a becsületről beszélünk, akkor mindezeket értjük alapján.
6: One more thing, and I know...

0: And I begin to talk with you about all of the visits I'm going to make to Hungary from now on. And then 5 years down the road, I still haven't come back. What do you begin to assume about me?
1: Akkor mit fogtok feltételezni rólam?
0: That I talk a lot but don't deliver.
1: Azt, hogy sokat beszélek, de nem teljesítek.
0: That I spoke to you that I have a heart for you, but it may or may not be genuine.
1: És ugye azt mondtam, hogy ahogy a szívem tényleg veletek van, akkor ez vagy igaz, vagy nem.
0: This is what we're talking about as far as integrity.
1: Tehát mikor a becsületről beszélünk, akkor mindezeket értjük alaphoz.
0: One more thing. And I know this really crosses a lot of different cultural lines.
1: Még egy dolog, és tudom, hogy ez egy olyan dolog, ami sok kulturális határvonalon átível.
0: But learning to be faithful in your time.
1: Megtanulni hűnek lenni az időben.
0: There are many cultures where they do not orient to time at all.
1: Mert vannak kultúrák, ahol az emberek egyáltalán nem foglalkoznak az idővel.
0: When I say I will come tomorrow morning, that may mean tomorrow night.
1: Amikor azt mondom, hogy holnap délelőtt megérkezem, lehet, hogy ez holnap este lesz.
0: There are many cultures that work this way.
1: Sok kultúrában egyszerűen így van.
0: Okay. But regardless of what culture I am in.
1: De teljesen mindegy, hogy milyen kultúrából vagyok.
0: Okay. If I say that I will be there tomorrow morning,
1: hogyha én azt mondom, hogy holnap reggel ott leszek,
0: I will follow up on my word.
1: Akkor ezt meg is fogom tenni.
0: I will be there tomorrow morning.
1: Ott leszek holnap reggel.
0: Okay? Because I want to establish that I am a man who follows through on my word.
1: Mert ki akarom magamról azt a képet alakítani, hogy olyan ember vagyok, aki eleget vesz a szavának.
0: See, this is a kingdom issue, it's not a culture issue.
1: Mert ez nem kulturális kérdés, hanem királyság kérdés.
0: And it's these things that begin to set a proper pathway into relationship.
1: És ezek a dolgok kiépítik a megfelelő utat a kapcsolatokhoz.
0: Okay? I may be a person that does not have naturally deal with a lot of structure in my personality, perhaps.
1: Lehet, hogy én mondjuk egy olyan egyéniség vagyok, aki nem nagyon foglalkozik azzal, hogy a dolgok jól kell legyenek építve.
0: Okay, but if that lack of structure translates into how I deal with you, and there is no structure between us.
1: De hogyha ez a magatartásom átmegy a veletek való kapcsolatomba, tehát nincsen igazán felépítve az sem, hogy hozzám viszonyulok.
0: Then I begin to set an expectation in you that I cannot be dependent upon.
1: Akkor utána az az elvárás alakul ki bennetek róla, hogy nem vagyok megbízható.
0: So what I'm trying to say is, regardless of how you are made in your heart, regardless of your personality.
1: Tehát azt akarom ezzel elmondani, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a személyiséged.
0: You need to set into your heart a certain level of structure.
1: Mindenképpen az szívedbe valahogy be kell építened egy bizonyos fajta felépítettséget.
0: If you tend not to pay attention to time.
1: Hogyha te hajlamos vagy nem nagyon betartani az időket.
0: In regard to your relationships, learn to pay attention to time.
1: A kapcsolataidban tanuld meg betartani az időket.
0: Okay? Put in the necessary structure to become a good friend.
1: Tehát építsd ki magadban azt a struktúrát, hogy barát tudj lenni.
0: Okay? Number three.
1: Harmadik pont.
0: Okay. Number three.
1: Harmadik. Okay.
0: Time.
1: Idő.
0: Now, what I mean by this is, if you're going to pursue a relationship, you must be willing to give the time.
1: Azt értem ez alatt, hogyha akarsz egy bizonyos kapcsolatot kiépíteni, akkor rá kell szánnod az időt.
0: I made a decision about pursuing relationships in Europe.
1: Hoztam egy döntést az Európában kiépítendő kapcsolataimmal kapcsolatban.
0: I made a decision that meant that I need to spend about a third of a year here in Europe.
1: Az a döntés, hogy egy évben, tehát az évnek legalább a harmad részét Európában kell töltenem.
0: And perhaps more if it is needed.
1: És ha szükséges, akkor esetleg még többet is.
0: Okay, because I must give the time it takes to develop the relationships that are necessary.
1: Mert le kell szánnom az időt arra, hogy kiépítsem a kapcsolatokat, és az arra szükséges időt eltöltsem ezzel.
0: Okay? You cannot expect

0: to be able to develop over time the level of friendship that you desire or that you're pursuing with 10-minute coffee every now and then.
1: Dar nem számít az arra, hogy egy X idő után olyan szintű kapcsolatot alakul ki veled valakivel, amilyet szeretnél, hogyha ezt úgy próbálod elérni, hogy időnként 10 percig együtt kávéztok.
0: You will have to spend time together.
1: Időt kell együtt töltenetek.
0: Mm-hmm. Okay. You will have to be intentional time.
1: Méghozzá ezt előre be kell tervezni, tehát szándékosan kell ezt csinálni.
0: So I would get together with Polly and we would spend time talking about specific things. We would explore things in each other.
1: Például, hogyha a Pollyval együtt töltök időt, akkor meg fogunk beszélni vele bizonyos dolgokat. Tehát kifejtünk egymás életéről dolgokat.
0: We would travel together to do ministry together.
1: Együtt utazunk, hogy együtt szolgáljunk.
0: Okay? And we would set times then that we would begin to be in the same place at the same time interacting and exploring that relationship.
1: És elkezdünk már akkor betervezni olyan időszakokat, hogy mikor és hol fogunk megint találkozni, amikor időt töltünk azzal, hogy a kapcsolatunkat tovább építsük.
0: Very important. I put myself at risk.
1: Nagyon fontos, mert ez egy kockázatos helyzetben hozok magamat.
0: What that means is I put myself in situations where I allow you to test me.
1: Mit jelent ez? Azt, hogy olyan helyzetekre hozom magam, amik lehetővé teszik, hogy ti kipróbáljatok engem.
0: If I want Franz to trust me,
1: ha azt akarom, hogy Franz bízzon bennem,
0: I have to be willing to let him test me.
1: Akkor hagynom kell, hogy kipróbáljam.
0: Mm-hmm. He will make a request.
1: Ő kér valamit tőlem.
0: And I must either decide whether to fulfill the request or tell him I cannot fulfill the request.
1: És akkor nekem el kell döntenem, hogy azt mondom, hogy igen, ezt meg fogom tenni, amit kér, vagy azt kell mondanom, hogy nem tudom megvalósítani, amit kér.
0: And I pass the test based off of whether I answer it appropriately.
1: És akkor megyek át a vizsgán, hogyha jó választ adom a kérésre.
0: And let me tell you what I mean by that. Because sometimes passing the test means turning down the request. No, I'm sorry, I cannot be there then. Or no, I'm sorry, I cannot provide that. Because I will not tell you something that I cannot deliver. Okay. Because many times the thinking is, I will tell you yes because I want to please you.
1: Mert sokszor úgy gondolkodunk, hogy igent mondok, mert kedvedben akarok járni.
0: But this is relationship based off of fear.
1: De ez a félelemben alapuló kapcsolat jelenti.
0: And it always produces the opposite result.
1: És mindig a visszajárás ül el.
0: Okay, because I say something that I will not deliver.
1: Mert olyasmit mondok, amit nem fogok megtenni.
0: Okay, so number three is the necessary time.
1: Tehát a harmadik pont a szükséges idő ráfordítása.
0: Okay. So because of this, there are many countries that that Randy and I have been invited into that we have said no.
1: Ezért van az, hogy Randy és engem már több olyan országban meghívtak, ahol azt mondtuk, hogy hát nem tudunk elmenni.
0: And it's not because we don't desire greatly to go to that country.
1: És nem azért, mert nem szeretnénk nagyon elmenni abba az országba.
0: But it is because we cannot give the amount of time at this point that is necessary.
1: Hanem mert jelenleg nem tudjuk az ehhez szükséges időt odaszállni erre.
0: Because at this point we are full.
1: Mert jelenleg tele van a tálunk.
0: And we must keep the commitments we've already made.
1: Azokat az ígéreteket, amire már elköteleztük magunkat, ezt meg kell tennünk.
0: So all we can answer to some of these countries is we will wait and see.
1: Tehát néhány országban csak azt tudjuk mondani, hogy várunk és meglátjuk, hogy mi jön össze.
0: But we cannot commit and we cannot come now.
1: De nem kötelezhetjük el magunkat arra, hogy na most jövünk rögtön.
0: Okay. Four.
1: Negyedik.
0: Is communicate.
1: Kommunikáljatok.
0: To set a pathway to building friendship.
1: A barátsághoz vezető út építésekor.
0: There must be a willingness, and underneath this would be, there must be truth in communication. Okay. There must be this connected to truth. There must be honesty. And there must be, now I need to describe and explain this, but there must be openness.
1: Okay.
0: Now I'm not talking about just any level of relationship. I'm talking about you are setting a pathway to building close friendship.
1: Itt nem akármilyen kapcsolatokról beszélek, hanem arról, hogy hogyan kell kiépíteni az utat a szoros barátságokhoz.
0: If you want to develop a deep level of friendships with people, you must have these as tools.
1: Hogyha mély kapcsolatot, mély barátságot akarsz kiépíteni emberekkel, akkor ezekre az eszközökre van szükséged hozzá.
0: Okay, let me be honest with you.
1: Hadd legyek őszinte hozzátok.
0: Most of us have a difficult time being honest.
1: A legtöbbenünknek nagyon nehezére esik, hogy őszinte legyen.
0: Okay. Even when we try to appear to be honest, many times we are not being honest.
1: Még akkor is, amikor sokszor megpróbálunk őszintének látszani, nem vagyunk őszintén.
0: We learn to present what we want to present.
1: Megpróbáljuk azt tálalni, amit tálalni akarunk.
0: Okay. Can you agree with this?
1: Egyet tudok ezzel érteni?
0: Okay. So, learning to become honest then is a learning process for us. We must enter this as a goal.
1: Tehát az őszinteséget meg kell tanulnunk, célul kell kitűznünk, hogy őszinték leszünk.
0: Okay, so we learn to speak the truth and we learn to present ourselves honestly.
1: Tehát megtanuljuk az igazat mondani, megtanulunk őszintén beszélni. Okay.
0: And then we develop the capability of being open.
1: És aztán kialakítjuk magunkban a nyíltság képességét.
0: Okay. We do not easily offer friendship.
1: Nem kínáljuk fel a barátságunkat könnyedén.
0: But neither do we live our lives constantly guarded.
1: De nem is állandóan a védőfalaink mögött élünk az életünket.
0: Okay. Because this is what it seems like, it feels like, okay? Let me refer what Franz said last night. He shared with you that there was a period of his life where he entered all relationships with a wall around it.
1: Tehát szeretném akkor emlékeztetni titeket, amit Franz mondott tegnap este, hogy az életében volt egy időszak, amikor úgy élt, hogy ilyen védőfalon vette magát körül.
0: That's what I'm talking about in regard to openness.
1: Tehát ezt értem én a nyíltság alatt.
0: So I enter and I say, okay, Polly, I want to be your friend.
1: Tehát amikor azt mondom Pollynak, hogy a barátod szeretnék lenni, de ilyen távolságban.
0: Let's have coffee together.
1: Akkor kávézzük egyet
0: együtt. So how are you doing? This is what it feels like.
1: Tehát ilyen érzés az, amikor ilyen fal.
0: Okay, have you been in a relationship like that?
1: Voltatok már ilyen kapcsolatban?
0: Okay, you probably produce some relationships like that.
1: Valószínűleg ti is hoztok létre ilyen kapcsolatokat.
0: In which we send signals to them that we want to develop relationship.
1: És ilyen jeleket küldünk az emberekhez, hogy akarunk egy kapcsolatot velük.
0: And at the same time we send signals to them that they cannot get too close.
1: De ugyanakkor arról is küldünk jelzéseket, hogy nem jöhetnek túl közel.
0: Yeah. Oh, you are such a good friend. I really value our friendship. Okay, and it seems to be nonsense when we talk about it, but it's the reality of what the way many of us live. Which brings me back to the fear factor.
1: És hát vissza tudok kanyarodni a félelem tényezőhöz.
0: The answer to this for many of us is to be healed.
1: Sokunk számára a nyíltság problémájára és a gyógyulása válasz.
0: Okay? So, but we must look to put that in as a skill and a tool.
1: Tehát törekednünk kell arra, hogy ez az eszköz is beépüljön a tárlázunkba.
0: Okay? Now, as part of this, then in the communication area,
1: tehát szintén részem még a kommunikáció témakörének.
2: Elhangzott Drew Brown, Barátság és egyéb kapcsolatok című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Szansz műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat első részében Ellen Vincentet hallhatjuk.
3: We're going to be considering some big things over these days.
4: Ezekben a napokban néhány nagy dologról fogunk beszélni.
3: And they're going to be
4: fogok rendszerezetten végigmenni a jegyzeten, hanem itt-ott belekapunk, és nem számítunk arra, hogy mindent ki fogunk fejteni, ami a jegyzet bele van írva. De szándékosan csináltuk nagyon terjedelmesen, vagy részletesen a jegyzetet, hogy legalább egy évig legyen, mit tanulmányoznotok.
3: But we're going to just pick on certain things.
4: De bizonyos dolgokat fogunk kiválasztani a szóbeli tanításra, de a témája a konferenciának.

0: forth in all the nations represented houses, houses of blessing.
1: Hogy Isten minden itt képviselt nemzetben elő tudja hozni az áldás házait.
0: Because God works through generations.
1: Mert Isten nemzedékeken keresztül dolgozik.
0: He's the God of Abraham, Isaac and Jacob.
1: Ő az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene.
0: And we read again and again how he blesses to a thousand generations.
1: És újra és újra azt olvassuk, hogy ő több ezer nemzedékig megáldja az embereket
0: másrészt.
1: Az átok is 3-4 nemzedékig tarthat.
0: So we're going to learn how to break anything, any curse which is hindering our nation coming to its kingdom destiny.
1: Tehát meg fogjuk tanulni, hogyan kell megtörnünk minden olyan átkot, ami a nemzetenket meg akarja akadályozni abban, hogy a királyságon belüli elhívását betöltse.
0: Because some nations they can't get anywhere until these spiritual curses are legally broken.
1: Mert néhány nemzet vagy néhány ember azért nem tud sehova jutni szellemileg, mert addig nem jut sehova szellemileg, amíg meg nem törnek azok az átkok rajta.
0: Every curse is broken and taken away.
1: A Bibliában azt olvassuk, hogy Krisztus keresztjében minden átok elvétetett rólunk.
0: If you come to the cross, it's impossible to remain cursed.
1: Akkor lehetetlen, hogy átkozottak maradjatok.
0: So whatever background you have, as a nation or as an individual, the cross deals with it all.
1: Tehát bármilyen háttérből jöttél, nemzetként vagy emberként, egyénként, a kereszt elbánt minden ilyen átokkal.
0: But that's only the negative side.
1: De csak a negatív oldala történetnek.
0: But it is necessary to deal with it.
1: De szükséges foglalkozni ezzel is.
0: Because God's heart is to pour out blessing on generation after generation.
1: Mert Isten szívében az van, hogy egyik nemzedékre a másik után árassza ki az áldásait.
0: And what you find, and we're going to see this in greater detail in these next few days.
1: Az elkövetkező néhány napban részleteiben meg fogjátok látni azt.
0: What you find is it takes men a long time to begin to know God in any kind of proper intimate way.
1: Hogy nagyon sokáig tart addig az, hogy egy ember elkezdje igazán rendesen, bensőségesen megismerni az Urat.
0: Abraham 75 years to come into an intimate relationship.
1: Abrahamnak 75 évig tartott, hogy bensőséges kapcsolatba kerüljön Istennel.
0: It took him another 25 years to come to faith for what God planned to do through his life.
1: További 25 évben telt, mire hitre jutott abban, amit Isten az ő életén keresztül tervezett cselekedni.
0: And so he was 100 years old before God could begin to properly use him.
1: Tehát 100 éves volt, mielőtt Isten rendesen elkezdhette őt használni.
0: And if you go through scripture, you'll find again and again, like it takes, Joshua is 80 before he gets into God's purpose for his life.
1: 80 éves volt, mielőtt bekerült volna Istennek az életére vonatkozó céljába.
0: He lives for another 30 years and doesn't complete the purpose because he dies too soon.
1: Józsué további 30 évig él, és a célját nem tudja teljesen megvalósítani, mert idő előtt meghal.
0: And the Bible is full of such examples.
1: Biblia tele van ilyen példákkal.
0: And so is the history of the church.
1: És az egyház történet is.
0: It's very rare. It's I would say it seems to be impossible for God to complete his purpose in one generation.
1: Hogy Istennek lehetetlen egyetlen nemzedékben a céljait megvalósítani.
0: There've been some wonderful, powerful moves of God, but they died out before they came to completion.
1: Istennek voltak csodálatos erőteljes mozdulásai, de elhaltak mielőtt igazán kivirágozhattak volna.
0: And the root problem was that there was never a proper, or very rarely was there a proper successful generational transmission.
1: És ennek az alapvető oka az volt, hogy szinte soha nem volt megfelelő generációs átadása az áldásnak egyik nemzedékről a másikra.
0: Now I got converted relatively late in life.
1: Én az életemnek viszonylag késői szakaszában tértem meg.
0: I was about 30 years of age.
1: Körülbelül 30 éves voltam akkor.
0: And I wasted all the other years on rebellion and adopting an atheistic attitude because I didn't want to be bothered with this God of my parents.
1: És így éveim más 30 évét az életemnek lázadó ateistaként töltöttem, mert nem akartam a szüleim istenét.
0: I've been in ministry approximately 45 years.
1: Körülbelül 45 éve állok most a szolgálatban.
0: I think I'm just beginning to become useful to God.
1: Azt gondolom, hogy most kezdek hasznos lenni Istennek.
0: And I'm thinking, here I am, 76 years of age. How long can I live? Because I've got so much now, I feel needs to be. I can see and needs to be done.
1: 76 éves vagyok, és meddig élhetek még, hiszen úgy érzem, hogy annyi mindent látok már, hogy nagyon sok tennivalom lenne.
0: But the good thing is this.
1: De a jó dolog a következő.
0: What it took me 45 years to learn, I can teach to someone else in 3 to 5 years.
1: Amit én 45 év alatt tanultam meg, azt megtaníthatom valaki másnak 3-4 év alatt.
0: So in the spirit, generations are not necessarily 40 years.
1: Egy nemzedék nem szükségszerűen 40 évből áll.
0: I mean, the great move of God that we were connected with began in India about 27, 28 years ago.
1: Az Istennek az a nagy mozdulása, amivel kapcsolatban voltunk Indiában, körülbelül 27, 28 évvel ezelőtt kezdődött.
0: Asante and Duncan were part of that move.
1: Tehát aki itt vezetést vezetett, része volt ennek a
0: mozdulásnak.
1: És én vagyok az ő szellemi atya, és büszke vagyok
0: erre. India now there are great grandchildren of this couple.
1: Már vannak ennek a házaspárnak ők unokái, vagy szép unokái.
0: Because generational transmission can take place in a few years.
1: Mert a szellemi átadás az pár év alatt megtörténhet.
0: So if we learn the principles,
1: tehát ha megtanuljuk az alapelveket,
0: and even more important if we practice them,
1: és még fontosabb, hogyha gyakoroljuk az alapelveket,
0: then God can greatly accelerate the power with which the kingdom is going to come to our nation.
1: Akkor Isten nagyon megsokszorozhatja azt az erőt, amivel az ő királysága behatol a nemzetünkbe.
0: If each time we have to start from the beginning, we never complete the task before it's time to go to be with the Lord.
1: Az előről kezdjük a feladatot, soha nem tudjuk befejezni, mielőtt eljön az ideje annak, hogy az Úrhoz menjünk.
0: It's been a great failure of spiritual parenthood.
1: És az a szellemi szülőségnek nagy kudarca volt mindeddig.
0: And of generational transmission.
1: És a nemzedéki átadás nem sikerült valahogy.
0: And it's right, it's very much on the heart of God at this moment.
1: És jelenleg Istennek nagyon a szívén van ez a dolog.
0: And I to me, my passion is for that generation that's in the 20s and 30s.
1: Az én szívemben az a nemzedék van, amelyik most a 20-as, 30-as éveit éli.
0: If I can get into you all that I've learned,
1: hogyha mindent el tudok hozzátok jutatni, amit megtanultam,
0: and if I can help you avoiding making all the mistakes that I've made,
1: hogyha segíteni tudok nektek abban, hogy elkerüljétek mindazokat a hibákat, amiket én elkövettem,
0: then, say 25 or 30, you can begin where I'm finishing.
1: Akkor mondjuk 25-30 évesen onnan folytathatjátok, ahol én befejezem.
0: Now think what that's going to mean in terms of advancing the kingdom.
1: El tudjátok képzelni, mit jelent ez a királyság előmozdításának a tekintetében?
0: And God is speaking this very clearly, very loudly.
1: És Isten nagyon világosan és hangosan mondja ezt nekünk.
0: Because there is much to accomplish in the next few decades if God even waits that long.
1: Néhány évtizedben rengeteg dolgunk lesz, hogyha Isten egyáltalán vár ennyit.
0: And it's not a time to have Christianity as your favorite or hobby. It must be your all-consuming passion.
1: Amikor a kereszténység a kedvenc hobbink lehet, hanem a mindent bennünk megemésztő szenvedélyünké kell váljon.
0: The kingdom's got to completely take hold of you.
1: Hogy Isten királysága maradéktalanul megragadjon titeket.
0: Your zeal for his house has to consume you.
1: Meg kell, hogy emészen titeket az Isten háza iránt való szenvedély.
0: And if we can transmit that and quickly spread from generation to generation.
1: És hogyha ezt gyorsan át tudjuk adni egyik nemzedékről a másikra,
0: then something new and phenomenal is breaking forth on our
1: nation. Akkor valami új és nagyon jelentős dolog tud kitörni, áttörni a nemzeteinkben.
0: The second thing I'll mention is the quality of that relationship.
1: A második dolog, amit említek, az ennek a kapcsolatnak a minősége.
0: The whole subject of fatherhood, which is going to be one of our major themes.
1: Az atyaság egész témája, ami a fő témáink egyike itt.
0: And the ability to generationally transmit from one generation to the next.
1: És az a képesség, hogy az egyik nemzedék átadhassa az áldás a következőnek.
0: These things depend upon the quality of the life of intimacy which we have with God.
1: Ezek a dolgok attól függnek, hogy milyen minőségű, bensőséges kapcsolatunk van az Úrral.
0: And we're going to learn some principles about this.
1: És erről meg fogunk tanulni néhány alapelvet.
0: Because that's the most important thing.
1: Mert ez a legfontosabb téma.
0: It's not so much to learn good methodology.
1: Nem annyira az, hogy jó módszertant megtanuljunk.
0: But to see how Jesus so clearly taught his disciples.
1: Hanem lássuk azt, amit Jézus olyan világosan tanított a tanítványainak.
0: The whole thing holds together and succeeds depending on how well we know God and how well we can hear him.
1: Hogy minden siker és az, hogy mennyire jönnek össze a dolgok, attól függ, hogy mennyire jól ismerjük Istent, és mennyire függünk tőle,
0: we want to help you, every one of you, to develop such intimacy with God.
1: És szeretnénk segíteni mindegyiknek abban, hogy ilyen bensőséges kapcsolatot alakítsatok ki Istennel.
0: That here on earth,
1: hogy itt a Földön,
0: you literally know him the same way that Jesus knew him.
1: Ti szó szerint úgy megismeritek az Atyát, ahogy Jézus ismerte.
0: Your relationship with the Father should exactly copy
1: him. Kapcsolatotok pontosan olyannak kell lenni, mint Jézusé volt.
0: And then the life of that Father can flow through you to the blessing of everything around you.
1: és akkor ennek az atyának az élete átáradhat rajtatok, és megáltat mindent körülöttetek.
0: And while we talk and rightly talk about the Father,
1: és miközben mi nagyon helyes módon az atyáról beszélünk, Isten szellem,
0: his fatherliness doesn't have a gender.
1: És az ő atyasága nem nemhez kötött.
0: It flows equally to men and to women.
1: Ugyanúgy árad nők és férfiak felé.
0: And properly comprehended.
1: És hogyha megfelelő módon fogjuk fel.
0: It flows equally through men or women.
1: Akkor egyformán árad keresztül nőkön és férfiakon.
0: When God's fatherhood flows through a woman.
1: Amikor Isten atyassága egy asszonyon árad keresztül.
0: We tend to call it motherhood.
1: Akkor ezt hajlamosak vagyunk anyaságnak nevezni.
0: And while that term is used in the Bible.
1: És ezt a kifejezést használja a Biblia is.
0: I'm not sure it's the best way to describe this.
1: De nem vagyok biztos benne, hogy ez a legjobb kifejezés erre.
0: In exactly the same way we talk about God having sons.
1: Beszélünk arról, hogy Istennek vannak fiai.
0: And that we are called and invited to have the same sonship relationship with God that Jesus enjoyed.
1: És hogy Isten minket ugyanarra a fiúsági kapcsolatra hív önmagával, amit Jézus élvezett vele.
0: Now the term son sounds masculine,
1: it is masculine. Hogy fiú, az nagyon hitemben hangzik,
0: the Greek language,
1: és az is,
0: it doesn't have that masculine
1: de
0: connotation.
1: Görögül semmilyen hitemű vonzata nincs ennek a szónak.
0: And in the spirit there is no gender at all implied.
1: Egyáltalán nincs szó nemekről ebben a kifejezésben.
0: So I want you to comprehend this is equally to men and to women.
1: Hogy ez egyformán vonatkozik nőkre és férfiakra.
0: In the terms of the way we relate to the Father,
1: az, ahogyan mi viszonyulunk az atyához,
0: and in terms of the way the spirit and power of fatherhood flows through us to the next generation.
1: A szelleme és ereje átárad rajtunk a következő nemzedékre.
0: And while there's a powerful corporate purpose,
1: no, ha van ebben egy erőteljes testületi cél,
0: it'll only be accomplished when this works individually for each and every one of us.
1: És csak akkor fog megvalósulni, hogyha minden egyes személyben ez egyénileg működik és megvalósul.
0: And at the moment, God is looking for those individuals that can be the channels that He needs at this time.
1: Jelenleg Isten azokat az egyéneket keresi, akik a megfelelő csatornái lehetnek ebben az időben.
0: And we, to one. In one sense, God makes the choice.
1: Egy bizonyos értelemben Isten választja ki ezeket az embereket.
0: But in another sense, we make the choice.
1: De egy másik szempontból mi választunk.
0: The Gospel of John brings up the issue of fatherhood.
1: Az első hely, ahol János evangéliuma említi az atyaság kérdését.
0: Is in John chapter 4.
1: Ez a János 4-ben van.
0: When a Canaanite woman is desperately a disorganized emotional mess.
1: Egy kánaánita hölgy egy teljesen szétesett érzelmi roncs.
0: She's had 5 husbands.
1: 5 férje volt.
0: She's living now with a 5th man.
1: Most egy ötödik férfivel él együtt.
0: She's not even pretending that they're married because her reputation in the town could not be lower.
1: Házasok lennének, hiszen a városban az ő híre már nem lehetne rosszabb, mint amilyen jelenleg.
0: She's not really immoral, she's just desperate to find the right kind of love.
1: Nem kifejezetten erkölcs, ez a nő egyszerűen kétségbe esetten próbálja megtalálni a megfelelő szeretetet. És nem a megfelelő helyen keresi azt.
0: Because God's created each one of us to have a God-sized hole in our heart for love.
1: Mert Isten mindegyiket úgy teremtett, hogy van bennünk egy Isten formájú űr, ami a szeretetet keresi.
0: That God-sized hole in our heart cannot be filled by any human being.
1: És semmilyen emberi lény nem töltheti be ezt az Isten formájú űrt.
0: It's got to be filled by God.
1: Isten kell, hogy ezt betöltse.
0: And once that yawning cavity is filled with God, then we can start to make proper relationships with other people.
1: És miután ezt az ásító űrt betölti az Istennel való kapcsolat, utána már más emberekkel is megfelelő kapcsolatban lehetünk.
0: So she tried and tried to satisfy her heart with a man, and of course no man could give her what only God could give her.
1: Megelőgíteni az a szívét ezekkel a férfiakkal, de nem volt olyan férfi, aki megadhatta volna neki azt, ami megelégítette volna.
0: And it's to this woman that Jesus speaks.
1: És Jézus ennek az asszonynak beszél.
0: And he tells her two things.
1: És két dolgot mond neki.
0: That the Father is seeking those who will worship him in spirit and in truth.
1: Olyanokat keres, akik igazságban és szellemben imádják őt.
0: Now he's talking to a woman, not to a man.
1: És itt ezt egy nőnek mondja, nem egy férfinak.
0: So this woman, he's saying, look, woman, you need to have a manifestation of God's fatherhood.
1: Annak a nőnek, hogy nézd, asszony, Isten atyaságának a megnyilvánulását kell
0: átélned. And it's something which is spirit.
1: És egy szellemi dolog.
0: It's not simply soul, it's certainly not physical.
1: nem is fizikai dolog.
0: While it touches your emotions,
1: noha megérinti az érzelmeidet,
0: the source is not in your emotions.
1: Nem az érzelmeidben van ennek a forrása.
0: The source is much deeper. It's right down
1: sokkal
0: in your spirit.
1: Sokkal mélyebben, lent a szellemedben.
0: And when you connect with God powerfully, the Father in that way.
1: Erőteljesen összekapcsolódsz az Atyával ilyen módon.
0: Then you're going to be totally satisfied.
1: Akkor teljesen elégedett leszel.
0: You're going to be able to worship him in spirit and in truth.
1: Képes leszel őt szellemben és igazságban imádni.
0: And as a result of that relationship,
1: és ennek a kapcsolatnak az eredményeként,
0: rivers of life can now flow out of you.
1: Az élet folyamai áradhatnak belőled.
0: Now the first person he spoke to was a woman.
1: Az első ember, akinek ezt elmondta, egy asszony volt.
0: And a desperately needy woman.
1: Egy kétségbe esetlen szükségben lévő nő.
0: The last person he spoke to before he ascended to his father was Mary, who was also, her background was prostitution.
1: Akinek ugyanezt elmondtam, mielőtt fölment az Atyához a mennybe, az szintén egy asszony volt, aki kétségbe esett életből jött ki, mert
0: prostituált volt. És
1: szellemi értelemben a tökéletes szeretetet az Úr Jézusban találta meg ez az asszony.
0: And after his resurrection,
1: és Jézus feltámadása után,
0: she's the first person to really meet him and see him.
1: Ez a Mária az első ember, aki igazán találkozik az Úrral és látja őt.
0: He reveals himself to her.
1: És kijelenti önmagát
0: ennek
1: a nőnek.
0: Mary.
1: Csak azt mondta, Mária.
0: And she falls at his feet and clutches at his feet.
1: És Mária Jézus lábaihoz esett és átölelte a lábait.
0: She says, look, stop clinging to me now.
1: Azt mondta, most engedj el, ne kapaszkodj belém.
0: I have to go, I have to ascend.
1: Fel kell mennem.
0: But I tell you where I'm going.
1: De megmondom neked, miért megyek el.
0: God,
1: elmegyek az én Istenemhez,
0: and to your God.
1: És a te Istenedhez.
0: I'm going to my father,
1: elmegyek az én Atyámhoz,
0: and to your father.
1: És a te Atyádhoz.
0: Now, can you see the passion of God's heart for this?
1: Látjátok, hogy Isten szívének a szenvedélye mennyire benne van ebben.
0: Now, I could go on with this.
1: Folytathatnám ezt.
0: You'll find in that, I just want to give you a quick background to a number of things.
1: Gyorsan egy hátteret akarok nektek festeni számos dologhoz.
0: I'd like you to turn with me to first 2 Timothy, sorry.
1: A második Timóteusi levélhez lapozzatok velem.
0: I'm just flapping my wings in the spirit, okay?
1: Most akkor meglebegtettem a szellemi szárnyaimat egy kicsit.
0: 2 Timothy.
1: 2 Timóteus.
0: Chapter 1.
1: Első rész.
0: And here's Paul writing to young Timothy.
1: Pál a fiatal Timóteusnak ír itt.
0: Now you'll notice in verse 5 of chapter 1 of 2 Timothy.
1: A 2 Timóteus 1:5-ben észreveszitek.
0: See spirit, Timothy's spiritual heritage.
1: Látjátok Timóteus szellemi örökségét.
0: I call you to remembrance the genuine faith that is in you.
1: Eszembe jutva a benned lévő képmutatás nélkül való hit.
0: Now notice this, which dwelt first in your grandmother Lois, and in your mother Eunice, and I am persuaded is in you also.
1: Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.
0: Now see his genuine spiritual heritage.
1: Itt látjátok Timóteus valódi szellemi örökségét.
0: A godly grandmother.
1: Istenfélő nagyanya.
0: A godly mother.
1: Istenfélő anya.
0: And now it's in him.
1: És most ott van Timóteusban mindegy.
0: Where's the men?
1: Az én kérdésem az, hogy hol vannak a férfiak?
0: Where are the men?
1: Hol
0: There's
1: vannak
0: no
1: a férfiak?
0: Man mentioned it.
1: Itt nincs szó férfiakról.
0: There's no grandfather.
1: Nincsen nagyapja.
0: There's no father.
1: Nincs apja.
0: So his heritage has been through godly women.
1: Tehát Istenfélő nőkön keresztül jött Timóteus öröksége.
0: He's a typical young man that's never experienced the love and reality of a father relationship.
1: Tipikus olyan fiatal ember ez a Timóteus, aki soha nem tapasztalta meg az igazi atyai kapcsolatot.
0: The Western civilization is filled with such a condition. Amen?
1: A nyugati civilizáció tele van ezzel az állapottal.
0: And it causes certain lacks and leaves certain scars.
1: És ez bizonyos sebeket hagy az embereken.
0: I could spend just a day, at least a day on this alone.
1: Egy napot tölthetnék csak azon, hogy felsorolom ezeket.
0: I just want to touch on it, make you think.
1: És majd érintem ezeket, hogy elgondolkodjatok.
0: See, that's where the fear comes from.
1: Honnan jön a félelem?
0: He's had no father to endorse him, say, I believe in you, Timothy, you're going to be a great man when you grow up.
1: Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy téged az apád nem bátorított, de hiszem, hogy a felnőtt, akkor nagyszerű férfi leszel.
0: He didn't know endorsement.
1: nem tudta, milyen egy atyai támogatás.
0: He lacked security.
1: Nem volt biztonságérzete.
0: And all kinds of things which only the flow of the Father can give.
1: Mindenféle dolog történt vele, amit csak apjától kaphatott volna meg, és nem kapta meg.
0: And I want to say this, whoever listens to this tape, to the multitude of women who are bringing up children without a father.
1: És szeretném elmondani ezt, hogy nagyon sok olyan asszony van, nagyon tömegesen,
0: you've
1: akik apa nélkül nevelik fel,
0: father, and they can only meet him in spirit.
1: És meg kell tanulnunk, hogyan adjatok apasságot a gyerekeiteknek, és a szellemben tehetitek ezt meg.
0: The spirit of the father can flow through a woman, providing she knows how to let that fatherhood flow.
1: Egy atyai szellem átállhatod egy asszonyon is, hogyha tudja ez az asszony,
0: I'm sure
1: hogy Eileen's
0: going to teach much more fully on this, because it's necessary to understand.
1: És azt gondolom, hogy Eileen részletesebben fog tanítani erről, de kell, hogy megértsük ezt.
0: See, it isn't a different spirit, the spirit of motherhood, and then there's the spirit of fatherhood. It's one spirit.
1: But
0: he can flow in all the fullness of fatherhood through either gender.
1: Az atyaság teljesége átáradhat mind a két nemű emberen.
0: Now it may be more natural for a man, but it's possible for either of us to do this.
1: Természetesen módon, de mind a két nem. Képes erre.
0: And if there's no father, no man for which the father can flow, even more important, it's got to flow also through the woman.
1: És hogyha nincsen olyan férfi a közelben, akin keresztül átáradhatna az atyaság a gyerekhez, nagyon fontos, hogy legyen egy asszony, aki keresztül az átállott, hogy ez a részbe legyen töltve.
0: And the most important thing for her children,
1: és ez egy nagyon fontos dolog az anya gyerekei
0: számára,
1: hogy a lehető legkorábbi életkorban már a gyerekek kapcsolódjanak
0: az apjukhoz. The Spirit of God, the Father, can now flow into these children with all the power that God has.
1: És akkor az Atya Isten szelleme már ezekben a gyerekekben nagyon pici korukban beleáradhat teljes erejével.
0: Now come on in 2 Timothy.
1: Akkor a 2 Timóteusban tovább haladva, 8. vers.
0: Let's go back to verse 7.
1: Illetve a 7.
0: God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
1: Mert nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
0: Now notice that fear is defined here as a spirit.
1: Figyeljétek meg, hogy itt a félelmet egy szellemnek
0: nevezi,
1: az igen.
0: Emotion,
1: nem egyszerűen egy érzelem, hanem egy szellem.
0: And we're told secondly that it does not come from God.
1: És aztán azt is olvasjuk, hogy ez nem Istentől jön.
0: It's not, God never ever ministers fear.
1: Isten soha nem szolgál félelemmel.
0: But it's one of the chief weapons of the devil.
1: Hanem ez az ördög egyik fő fegyvere.
0: So a spirit of fear always has a demonic source.
1: A félelem szellemének mindig démoni forrása van.
0: And if we find ourselves controlled by fear, then we are controlled by the spirit that's ministering, forcing that upon us.
1: Akkor az biztos, hogy egy adott szellem az, amelyik ezt ránk kényszeríti, ezt az érzést.
0: And the Bible has a perfect answer to this.
1: A Bibliában tökéletes válasz van erre.
0: Which comes out in 1 John, particularly chapter 4.
1: Ami különösen az 1 János 4-ben található meg.
0: Verse 16 onwards.
1: A 16. verstől.
0: God's antidote to fear is to reveal the Father love of God. Hallelujah.
1: Isten ellenszer a félelemre az, hogy az Atya Isten szeretetét kimutatja.
0: Perfect love, the love of the Father casts out all fear.
1: Az Atya szeretete kiűz minden félelmet.
0: Now that's a to cast out is a term used for demons.
1: Az, hogy kiűz, azt a szó démonokra szoktuk használni.
0: So the fullness of God's Father love flooding you, it will cast out all fear.
1: Tehát, hogyha Isten atyai szeretete teljesen maradéktalanul beléd áll,
0: so
1: akkor ez kiűz minden félelmet.
0: You're no longer fearful of stepping into the destiny that God has for your life.
1: Nem fogsz többé félni belépni abba az elhívásba, amit Isten az életed számára eltervezett.
0: And without that remedy of the Father love of God, you will never fulfill the destiny and the purpose for which you were created.
1: És hogyha Isten atyai szeretete nem gyógyít meg téged, akkor soha nem fogod betölteni azt az elhívást, amit Isten eltervezett neked.
0: This isn't just a man's problem, this is as much a woman's problem.
1: És ez nem csak férfiak problémája, hanem nőké is.
0: If we can comprehend how this powerful Father love of God comes into our spirit, our personality, and it can cast out fear, so it can no longer have any control over us.
1: És a személyiségünkbe, és hogyan űzi ki a félelem szellemét, úgyhogy az ne uralkodhasson többé rajtunk.
0: Now notice the order in which these things are said.
1: Figyeljétek meg, milyen sorrendben mondja ezeket a dolgokat a 7. versben.
0: You read it just now. Let's just read it again.
1: Újra
0: God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
1: Mert nem félelemnek szellemét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
0: Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the suffering for the gospel according to the power of God.
1: Szenvedj az evangéliumért, Istennek hatalma szerint.
0: And we're going to see how these things are intimately connected.
1: Látni fogjuk, hogyan kapcsolódnak össze szervesen ezek a dolgok.
0: Because when God's fatherhood fills our life, one of the things it does is it makes us powerful.
1: Mert amikor Isten atyasága betölti az életünket, akkor az egyik eredménye ennek az, hogy erősek leszünk.
0: The Father's Spirit filling us.
1: Az Atya szelleme betölt minket.
0: And satisfying us with His love.
1: És kielégít minket az ő szeretetével.
0: And bringing us into the depth of that relationship.
1: És bevisz minket ennek a kapcsolatnak a mélységébe.
0: Now, as a result of that,
1: ennek eredményeképpen,
0: the power of that fatherhood can now flow through us to do signs and wonders and miracles to the glory of Jesus.
1: Most már átáradhat rajtunk, és Jézus nevében jelek és csodák történhetnek.
0: And we'll see from scripture, these two things are intimately connected.
1: Látni fogunk olyan igéket, amikből meglátjuk, hogy bensőséges kapcsolatban vannak
0: Jesus
1: ezek a dolgok. Maga Jézus mondta,
0: the works that I do,
1: azok a cselekedetek, amiket én teszek,
0: they are a result of the relationship which I have with my Father.
1: Ezek az Atyámmal való kapcsolatomnak az eredményei.
0: He is the one that does the works. I just simply give him my humanity to use.
1: Én csak átadom neki az emberi lényemet, hogy használja.
0: If you get into the right relationship with the Father,
1: hogyha megfelelő kapcsolatba jutok az Atyával,
0: then as a result of that relationship,
1: akkor ennek a kapcsolatnak az eredménye,
0: you will do the works that I'm doing,
1: hogy azokat a dolgokat fogjátok cselekedni, amiket
0: én. You'll do even greater works than these because I'm going to the Father.
1: Ezeknél, mert én az Atyához megyek.
0: Now can you see how the miraculous and fatherhood are absolutely connected in Scripture?
1: Látjátok, hogy az igében az atyaság és a csodatevés milyen szervesen összekapcsolódik?
0: Without the relationship you will not be able to, you'll never see the works.
1: Ilyen kapcsolat nélkül soha nem fogjátok a cselekedeteket látni.
0: But with the relationship properly experienced,
1: ott megfelelő módon átélitek,
0: and if we live in the same obedience as the Lord Jesus,
1: és hogyha ugyanolyan engedelmesen éltek, mint az Úr Jézusért,
0: which is another condition so clearly said in Scripture,
1: ami egy másik olyan feltétel, amit az igen nagyon világosan kifejez,
0: then there's going to be a powerful flow of works, signs and wonders and miracles.
1: Akkor a cselekedetek, a jelek és a csodák erőteljesen fognak áradni rajtatok keresztül.
0: Come on in 2 Timothy.
1: De folytassuk a 2 Timóteus.
0: Come to verse 9.
1: 9. vers.
0: God has saved us and called us with a holy calling.
1: Isten megtartott minket és hívott szent hívással.
0: Not according to our works.
1: Nem a mi cselekedeteink szerint.
0: But according to his own purpose.
1: Hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint.
0: So every one of you in this meeting.
1: Tehát mindegyiktek, aki itt ül ezen az összejövetelen.
0: And everyone that you lead in the churches that you represent.
1: És mindenki, akit vezettek azokban a gyülekezetekben, amelyeket képviseltek.
0: What we're being told here is.
1: Itt azt olvassuk.
0: That we've been created by God.
1: Hogy Isten megteremtett minket.
0: And we are individually called by God to fulfill a particular purpose.
1: És egyénileg elhívott minket Isten egy bizonyos cél megvalósítására.
0: You're not just another human being. You're someone uniquely created by God.
1: Ti nem csak egy plusz ember vagytok, hanem egy egyedi emberi lény, akit Isten egyedülálló módon teremtett
0: meg. It's so personal.
1: Ez annyira személyes ez a dolog.
0: Psalm 139 tells us this.
1: Hogy a 139. Zsoltár azt mondja.
0: God personally put you together in your mother's womb.
1: Rakott minket össze az anyánk méhében.
0: Isn't that fantastic?
1: Nem fantasztikus?
0: And you're an absolute unique creation.
1: Teljesen egyedülálló teremtmények vagytok.
0: Now, it doesn't matter whether your mother or your father wanted you. God, the Creator, had this plan to design you just the way He wanted you to be.
1: Isten a teremtő tervezett meg titeket olyanná, amilyenek pont vagytok.
0: And having created you,
1: és miután megteremtettiteket,
0: He put into this unique creation which you are,
1: ebbe az egyedi teremtménybe, aki ti vagytok, elhelyezett,
0: He put into you everything necessary to fulfill your God-given purpose.
1: Mindent, ami szükséges ahhoz, hogy az Istentől kapott célotokat megvalósítsátok.
0: You are absolutely complete in Him. Amen?
1: Ő benne teljesen épek, készek vagytok, teljesek vagytok. Nézzük a következő állítást, a 9.
0: I'm going to read the last part of the verse again.
1: Ennek a
0: but according to his own purpose and grace,
1: hanem az ő
0: which
1: saját
0: was given to
1: szerint,
0: us in Christ Jesus, given to us in Christ Jesus.
1: So
0: it's all fulfilled in Christ Jesus. And this was given to us in Christ Jesus before time began.
1: És az idő kezdete előtt adatott mindeznek Krisztus Jézusban. Nem fantasztikus?
0: So before God began time.
1: Tehát mielőtt Isten elkezdte az időt.
0: And he began time before he began creation.
1: És a teremtés előtt kezdte el az időt.
0: Now that's how far back, if I can use that term, in eternity. That's how far back his plans for you and for your life were designed by God. Isn't that fantastic?
1: Ilyen régen tervezte el Isten már az életekre vonatkozó célt és elhívást.
0: There's a plan for your life, there's a purpose for you.
1: Van egy terv az életedre vonatkozólag, van egy célod.
0: Which God planned in Christ Jesus before time began.
1: Krisztus Jézusban már az idő kezdete előtt eltervezett.
0: Now in the case of Timothy,
1: Timóteus esetében,
0: that purpose is being frustrated.
1: Ez a cél már majdnem meghiúsul.
0: Because of a failure of revelation of the fatherhood of God.
1: Mert Isten atyaságáról Timóteus nem kapott kijelentést.
0: And so Paul has become his spiritual father.
1: Tehát Pál lett az ő szellemi atya.
0: And he's pouring into Timothy that fatherhood of God which he lacked through a natural father.
1: Beleönti Istennek az atyaságát, ami hiányzott az életéből a természetes atyán keresztül.
0: Now whatever background you come from, whatever mess your family history is,
1: akármilyen zűrös a családi háttered és történeted,
0: it can be totally recovered in Christ Jesus.
1: Jézus Krisztusban minden teljesen helyrejöhet.
0: Totally recovered in Christ Jesus.
1: Teljesen helyreállhat.
0: And he can fill you with all the fullness of father. And as a result of that revelation filling your humanity, and because you're now enveloped and caught up in the amazing love that God has for you, now he can take you in Christ Jesus and fulfill the purpose which he had planned even before time began. So individually you're very important. And some of you sitting here, God's going to give you the opportunity. To everybody sitting here, God's going to give you this opportunity. You can come to the fullness of God's purpose in your life. And it's not only for you.
1: És ez nem csak nektek jó.
0: But you can begin a generational house of blessing.
1: Hanem beindíthatok egy több nemzedékre kiható áldás házát.
0: See, you mustn't even think about yourself and how's God going to fulfill my destiny.
1: Nem is szabad csak magatokra gondoltok, hogy a ti célotok meg fog valósulni.
0: You must begin to think at the very beginning, how is this going to be passed on to the next generation?
1: Rögtön a kezdetben arra gondolni, hogy hogyan tudjátok ezt átadni a következő nemzedéknek.
0: Whether it's natural or whether it's spiritual, it really doesn't make any difference. Even if it's a natural descendant that you have upon your heart. True generational transmission can only take place in the spirit.
1: De valódi szellemi átadás, csak szellemben, valódi nemzedéki átadás, csak szellemben.
0: It's wonderful when a natural son also becomes a spiritual son.
1: Valakinek a fizikai fia, szellemi fia is lesz.
0: But it's not enough for them just to be natural, they have to be spiritual.
1: De nem elég, hogy a fizikailag fia valaki, valakinek szellemileg is kell.
0: And if they don't become spiritual,
1: és ha nem válik szellemi fiává,
0: then God may have to find another channel for the spiritual blessing to flow.
1: Hogy Istennek egy másik csatornát kell keresnie arra, hogy az ő szellemi áldását átárassza.
0: So as natural mothers and fathers,
1: tehát szellemi vagy fizikai szülőként,
0: your first passion and prayer should be that your natural children should be your spiritual descendants also.
1: A szívetek kell lennie, hogy a fizikai gyerekeitek szellemileg is utódaitok legyenek.
0: And if you are the spiritual descendant of a godly heritage,
1: és hogyha te egy Isten szerinti örökséget kaptál magad,
0: if you have a mother and a father who know and love the Lord, and they've passed on to you the riches of their own relationship.
1: Vannak, aki szereti az Urat és szolgálta őt, és átadta neked ezt a szellemi örökséget.
0: Now grab hold of that privilege with both hands.
1: Akkor mindkét kezedre ragadd meg ezt a kiváltságot.
0: with all your spirit,
1: teljes szellemeddel,
0: seek after the heritage that God wants to flow into you and then through you out to the next generation.
1: Because
0: there are many tragic examples in
1: Scripture
0: where the natural sons failed to be the spiritual sons.
1: Because
0: of the reaction of the next generation, God had to go through another channel to continue the blessing.
1: Az utód nemzedék hozzáállása miatt Istennek egy másik csatornán kellett találnia az áldása tovább árasztására.
0: And we will see that sometimes it was the failure of the father.
1: Hogy néha ez az apa kudarca volt.
0: Sometimes it was the failure of the son.
1: Néha a fiú kudarca volt.
0: Sometimes it was the failure of a non-sympathetic partner, a mother.
1: Néha egy nem együttműködő partnernek, anyának a hibája volt.
0: Sometimes the mother had the passion, but the father didn't
1: néha
0: have the passion.
1: Néha az anya szívében volt a szenvedély, de az a fájában nem.
0: There's all kinds of reasons which the Bible warns us of and says, now be careful, you don't end up in the same situation.
1: És a Biblia figyelmeztet minket arra, hogy vigyázzunk, nehogy ugyanilyen helyzet.
0: Now I'd like to turn to Ephesians chapter 3. This is just the beginning of my introduction. Ephesians chapter 3. This great chapter.
1: Ez egy nagyszerű fejezet.
0: And I want you just to notice some things in the earlier verses.
1: Szeretném, hogyha a kezdeti versekben valamire rájönnétek.
0: Paul is talking about this great grace that's been lavished upon his life.
1: Pál arról nagy kegyelemről beszél, ami az életére áradt.
0: He speaks of it in verse 2.
1: A második versben ezt mondja.
0: Great, amazing, powerful divine ability that God's given to me.
1: Hogy hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, hatalmas képességet, amelyet nekem adott, ami értekezetben. A harmadik versben van az első használat.
0: That by revelation I might know the mystery.
1: Hogy kijelentés útján ismertette meg velem a titkot.
0: And we in other places Jesus said it was hidden from the prophets and others, but now it's being revealed to you.
1: Hogy ez a titok elrejtett a profétáktól, de nektek ki lett jelentve.
0: And the great quality of father son transmission is the ability to transmit not information but revelation.
1: És az atyafiú közötti szellemi öröklésnek, átadásnak az egyik hatalmas
0: előnye az, hogy kijelentés is
1: átlehet adni, nem csak információ,
0: arról majd később
1: beszélünk. Tehát most megismertetett vélem a titok.
0: See, the things that God's showing to this generation, which have never been possible to know before.
1: Amely egyéb időkben meg nem ismertetett az emberek fiaival, úgy, ahogy most kijelentetett,
0: in former generations, there have been great men and women of God in the nations that you represent.
1: Korábbi nemzetékekben is voltak Istennek nagyszerű férfiai és asszonyai azokban a nemzetekben, amelyeket
0: képviseltek. They saw many wonderful things.
1: És ők is láttak sok csodálatos dolgot.
0: But there were many things that were not revealed to them because it was not yet the time.
1: De sok dolog nem jelentkezett ki nekik, mert még nem volt itt az ideje.
0: There was nothing wrong with them, it just wasn't the right time.
1: Semmi baj nem volt velük, csak még nem volt itt az ideje.
0: Because God reveals things at the appropriate time for the necessary action to be taken.
1: Mert Isten a megfelelő időkben jelentíti a dolgokat, azért, hogy a megfelelő lépéseket meg lehessen tenni.
0: I'll tell you one thing that you need to be learning about without going spooky.
1: Mondom nektek, hogy valamiről tanulnotok kell, anélkül, hogy
0: there's a whole new way that God's gonna as it were, thin away the veil between heaven and earth.
1: Isten egy különleges új módon el fogja a menny és a föld közötti leplet távolítani.
0: We're going to have to learn to live in the heavenly realm and the spirit realm like no other generation has ever done before.
1: Úgy élni a szellemi mennyei világban és dimenzióban, ahogy előttünk egy nemzedéknek
0: sem. As a result, there's going to be a partnership between men on earth and the angelic hosts as we work together to bring the kingdom in with all its glory.
1: És az angyalok serege együtt fog működni abban, hogy Isten királyságát megvalósítsák a földön.
0: We can't do it without those angelic hosts.
1: Az angyalok sereget nélkül nem tudjuk megtenni.
0: And they can't do it without us. And we've got to learn in a new way the partnership that God is just beginning to reveal. Now that's just an illustration. And it's not the subject of this conference. But I think we will need a conference on this subject in the near future. Because it's becoming such an important part of our spiritual ability is to know how to move with the angels. which are now being assigned to do mighty things on the earth.
1: Tudnunk kell, hogyan működjünk együtt az angyali seregekkel, akik azt a megbízatást kapták, hogy a földön hatalmas dolgokat cselekedjenek.
0: The revelation which God gave to Paul was the revelation of how the Jews and Gentiles become one new glorious nation in Christ.
1: Isten adott Pálnak az az volt, hogy hogyan válik Krisztusban a pogányság és a zsidóság egyetlen csodálatos családdá.
0: Now notice quickly what this outpour grace will accomplish.
1: Gyorsan figyeljétek meg, hogy mit végzett el ez a kiárat kegyelem.
0: I just can say it as a phrase and then quickly move on.
1: Csak egy mondatban elmondom, aztán gyorsan tovább megyek.
0: Verse 7, it produced the effective working of his power.
1: Az ő erőnek hatékony működését eredményezte.
0: This makes you powerful.
1: Tehát erőteljessé tesz ez minket.
0: Verse 8,
1: 8. Vers.
0: By this grace, Paul was able to preach the unsearchable riches of Christ to the Gentiles and able to make them see.
1: Krisztus végére mehetetlen gazdagságát hirdetett a pogányoknak, és látóvá tehette őket ezzel kapcsolatban.
0: Now the vast majority, particularly of the young,
1: a konferenciának a témája.
0: So I think we will need a conference on this subject in the near future.
1: De azt gondolom, hogy a közeljövőben kell konferenciát tartanunk erről is.
0: Because it's becoming such an important part of our spiritual ability is to know how to move with the angels, which are now being assigned to do mighty things on the earth.
1: Tudnunk kell, hogyan működjünk együtt az angyali seregekkel, akik azt a megbízatást kapták, hogy a földön hatalmas dolgokat cselekedjenek.
0: The revelation which God gave to Paul was the revelation of how the Jews and Gentiles become one new glorious nation in Christ.
1: Isten adott Pálnak az az volt, hogy hogyan válik Krisztusban a pogányság és a zsidóság egyetlen csodálatos családdá.
0: Now notice quickly what this outpour grace will accomplish.
1: Gyorsan figyeljétek meg, hogy mit végzett el ez a kiárat kegyelem.
0: I just can say it as a phrase and then quickly move on.
1: Csak egy mondatban elmondom, aztán gyorsan tovább megyek.
0: Verse 7, it produced the

0: Now notice quickly what this outpour grace accomplished.
1: Gyorsan figyeljétek meg, hogy mit végzett el ez a kiárat kegyelem.
0: I just can say it as a phrase and then quickly move on.
1: Csak egy mondatban elmondom, aztán gyorsan tovább megyek.
0: Verse 7, it produced the effective working of his power.
1: Az ő erőnek hatékony működését eredményezte.
0: This makes you powerful.
1: Tehát erőteljessé tesz ez minket.
0: Verse 8.
1: 8. vers.
0: By this grace,
1: ezáltal a kegyelem által,
0: Paul was able to preach the unsearchable riches of Christ to the Gentiles and able to make them see.
1: Krisztus végére mehetetlen gazdagságát hirdetett a pogányoknak, és látóvá tehette őket ezzel kapcsolatban.
0: Now the vast majority, particularly of the younger generation in Europe, have no idea even what the gospel really is.
1: Európában élőknek, különösen az ifjabb nemzedéknek a túlnyomó többsége egyáltalán nem sejti, miről szól az evangélium.
0: They have no understanding or comprehension of this glorious kingdom that so fills our hearts.
1: Nem értik fogalmuk sincs arról a dicsőség és királyságról, ami szívünket betölti.
0: And when you try to talk to them, you're like talking from another planet, talking another language.
1: És amikor megpróbálsz beszélni velük, akkor olyan, mint egy másik bolygóról jöttél volna, és egy ismeretlen nyelven beszélnél hozzá.
0: This was the situation with the Apostle Paul.
1: Pál apostol is ugyanezt élte át.
0: And he came from a most sort of closed background.
1: Ő egy nagyon zárt háttérből jött, bármint Pál.
0: He was a Pharisee of the Pharisees.
1: Farizeus volt a farizeusok között.
0: He was trained and educated under Gamaliel.
1: Gamaliel lábáján tanult.
0: He was the ultimate pucker Jewish aristocrat.
1: Ő volt a zsidó arisztokráciának a csúcsa.
0: He never touched sin or the world or all those funny, strange people that did dirty things out there.
1: Soha nem érintette meg a világot, vagy a bűnt és azokat az piszkos embereket, akik kint a világban mindenféle bűnös dolgokat.
0: Now the best way I can illustrate this is this.
1: A legjobban úgy tudnám ezt illusztrálni.
0: I don't know your culture, but you'll have to try and relate to this English culture.
1: Nem tudom, hogy a ti kultúrátok milyen, de próbáljátok megérteni az én angol kultúrámat ebben.
0: I don't know your culture.
1: Nem ismerem a kultúrátokat.
0: But try and come with me into what I know about my own culture.
1: De próbáljátok követni abba, amit elmondok arról, ami az én kultúrában működik Angliában.
0: In England, if you are related to the royal family,
1: ha valaki kapcsolatban van a királyi családdal,
0: you walk in a different atmosphere.
1: Akkor egy más légkörbe sétál bele.
0: You go to special schools.
1: Különleges iskolákba kell járni.
0: And you're educated in a special way.
1: És különleges módon képzik az ember.
0: And there are places for you in Oxford and Cambridge which no one else can go to.
1: Vannak Oxfordban és Cambridgeben a számodra olyan helyek, ahol más nem férhet oda.
0: And often it's you go from a military background.
1: És hogyha ugyanígy van ez, hogy valaki katonai háttérből
0: jön. So you go to the special aristocrat military college called Sandhurst.
1: Akkor az arisztokratáknak fenntartott katonai iskolába kell elmenni tanulni.
0: And you're trained in very particular British manners.
1: És akkor nagyon különleges brit dolgokról tanítják az embert.
0: How to drink tea properly.
1: Hogyan kell megfelelően inni a teát például.
0: And you learn all these mannerisms of the of the aristocrats.
1: Az arisztokraták viselkedés módjait megtanulja ott az ember.
0: And they all know each other.
1: Ott mindenki ismeri egymást.
0: And it's like an exclusive club.
1: Ez olyan, mint hogyha egy ilyen kizárólagos csoport lenne.
0: Ordinary people out there.
1: Ahogy nem beszélnek azokkal a közönséges embereknek.
0: That was basically the equivalent of the education of the Apostle Paul.
1: A Pál apostol körülbelül ilyen körülmények között tanult.
0: Now, just imagine one of these British aristocrats getting converted.
1: Hogy mondjuk az egyik brit arisztokrata megtér.
0: His name is Lord Ponsonby.
1: Mondjuk Ponsonbynek hívják, Lord.
0: Lord Ponsonby is converted.
1: Tehát ez a Lord
0: megtér. He gets on a plane.
1: Fölül a repülőre.
0: Flies to New York.
1: New Yorkba repül.
0: Goes to the Bronx.
1: És elmegy Bronxba.
0: And sees all these strange young people with purple, green hair, all kinds of weird clothes, playing guitars and doing all their strange stuff. It's a totally different world. But imagine him being given grace to go into the gangland with the mafia and all the drugs and all the strangeness of that culture. And communicate to them the unsearchable riches of Christ. In the language that is relevant to them.
1: Amit megértenek ezek az emberek.
0: And they get powerfully converted.
1: Ezek az emberek erőteljesen megtérnek.
0: And an army of warriors for Jesus are produced out of that.
1: És ennek eredményeként Jézus katonáinak egy egész hadserege jön létre.
0: Now that was the cultural gap that God gave grace to.

0: Je pense au pot.
1: Maar echt wordt het dan cultureel zwakker, die kan je niet krijgen.
2: Now what you just see, all this flows out of the subject that we're looking for, But I want you to notice what happens when you get into this relationship. Verse 7, you become powerful. Verse 8, you are equipped to preach the gospel in such a way you can reap a fantastic harvest. And you can make them see the glorious riches which are so real to you.
1: And then you'll find in verse 10,
2: by that same grace, that you're given power
1: and authority
2: and strategy to deal with the demonic principalities which rule this present darkness. And you're able to cast them out and cast them down. And so suddenly the very environment of our cities changes. It's not a pall of darkness that hangs over our cities. But it's the light of the glory of the kingdom. And suddenly people are being activated and eagerly seeking the king of that kingdom.
1: Az emberek beindulnak arra, hogy aktívan keressék ennek a királyságnak.
2: Now all these steps are listed in quickly. I've said verse 7 through 10.
1: A 7-től a 10. Versben mindezek a lépések fel vannak sorolva.
2: And it's we're told in verse 11, it's according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus.
1: Hogy ez pedig a örök elvégzés szerint van, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban Isten.
2: Now this is his eternal purpose.
1: Ez az ő örökké való célja.
2: And he wants to work his eternal purpose through you.
1: És ő a te érdekedben akarja működtetni az ő örökké való célját.
2: Now it's in that context that he bows the knee.
1: Ő ebben az összefüggésben hajtja meg a térdét már, hogy
2: pár. See, he knows that if they can get the revelation of the Father,
1: tudja, hogyha ezek az emberek kijelentést kaptak az Atyáról,
2: then they're going to become all these things which he's become.
1: Akkor mindazzá válhatnak, amivé ő vált.
2: Powerful.
1: Erőteljesség.
2: Signs and wonders and miracles.
1: Gyerek is csodák eredhetek rajtuk keresztül.
2: Equipped to preach the gospel to anybody and reach a reap a mighty harvest.
1: Készek lesznek bárkinek hirdetni az evangéliumot, és hatalmas aratást láthatnak ebből.
2: And to fulfill the eternal purpose of God, which was the kingdom should come to every nation.
1: És betölthetik Isten örökkévaló célját, ami az, hogy minden nemzethez eljusson a királyság.
2: Now we're working together with God to make this actually happen.
1: Együtt működünk Istennel abban, hogy ezt tudunk konkrétan
2: megtörténjen. Now the transformation in Paul began when he got the revelation of the Father.
1: A Pálban az átalakulás akkor kezdődött, amikor kijelentést kapott az Atyáról.
2: He had feared God as a Jew for decades.
1: Évtizedekig félte Isten, mint zsidó.
2: He knew the God of Mount Sinai, but he did not know the God and Father of our Lord Jesus Christ.
1: Hallelujah.
2: When that revelation came, it utterly transformed him to become this mighty weapon in the hands of God. And that's the reason.
1: That
2: verse 14. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ.
1: Meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak.
2: I want to literally translate verse 15 correctly.
1: Szeretném most helyesen fordítani nektek a 15.
2: I don't know how it reads in the German Bible.
1: Nem tudom, hogy német Bibliában hogy van.
2: But it reads incorrectly in the English Bible.
1: De az angol Biblia nem
2: I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ.
1: Tehát meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak Atya előtt.
2: From whom?
1: Akitől,
2: this is what it literally says. From whom all fatherhood in heaven and earth has derived its name.
1: Minden atyaság származtatja a nevét menjen és
2: the Greek words are passa patria.
1: Passa patria, ez a görög szó.
2: And passa means the whole completeness, the fullness to the lengths and depths of everything. Fatherhood. When Jesus rose from the dead, appeared to his disciples, and sent them out to preach the gospel. In Matthew 28, verse 18, he uses this phrase.
1: He
2: says, all authority has been given. Now, the Greek word's exactly the same.
1: Itt az a görög szó, azok a görög szavak
2: ugye ezek. In Matthew he's talking about all authority.
1: Mátéban minden hatalomról van szó.
2: And here he's talking about all fatherhood.
1: Itt pedig minden atyaságról.
2: But it's the same total comprehensive inconclusiveness.
1: De az, ez ugyanaz a minden magába foglaló teljesség és átfogó jelleg.
2: All the fullness of fatherhood.
1: Az atyaság egész teljessége. Ő benne van.
2: And I bow my knee to that Father.
1: És én megkartom a térdemet ezelőtt az Atya előtt.
2: Because I want the grace that's transformed me to transform you.
1: Mert azt akarom, hogy ez a kegyelem, ami engem átalakít, a titeket is átalakítson.
2: I want the grace that's now flowing through me to transform the cities and the nations that you represent.
1: Átalakulja, átalakítson azokat a városokat és országokat, amiket képviseltek.
2: And the ability to be that the ability to be a person capable of transformation.
1: És ahhoz, hogy valaki egy átalakulást előidéző ember lehessen.
2: Corporately be able to change our cities.
1: És együtt képesek legyünk a városainkat megváltoztatni.
2: It hinges on a proper revelation of the Father.
1: Az egész azon múlik, hogy megfelelő kijelentést kaptunk-e az Atyáról.
2: If we can see him the way Paul can now see him.
1: Hogy látjuk-e őt úgy, ahogy most már
2: Pál látja. And if the same power flows as a result of that revelation.
1: Ennek a kijelentésnek az eredményeként ugyanaz a kijelentés, vagy erő árad belénk.
2: Then Paul knows nothing's going to stop this power flowing all over Europe.
1: Mondja, hogy semmi nem akadályozhatja meg, hogy ez az erő egész Európát elárasztja.
2: And it's the same word today, my beloved one.
1: És ez ugyanez az ige ma is.
2: The Father,
1: hogy meghajtom a térdemet,
2: from whom all fatherhood in heaven and earth derives its
1: name.
2: I want him to grant you according to the riches of his glory to be strengthened with power through his spirit in the inner man.
1: Adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősítjétek az ő szelleme által a belső emberben.
2: That Christ may dwell in your hearts through faith.
1: Hogy lakozik Krisztus a hit által a ti szívetekben.
2: And that you being rooted and grounded in love.
1: A szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén.
2: May be able to comprehend.
1: Megérthessétek minden szentekkel egyben.
2: With all the saints, what is the width
1: and the length, szélessége és hosszúsága,
2: and the height.
1: És mélysége és magassága.
2: And to know the love of Christ which passes knowledge.
1: Az Isten jó voltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét.
2: That you may be filled up with all the fullness of God.
1: Hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességét.
2: Now he's writing to the Ephesian church.
1: Itt Pál az efézusi gyülekezetnek ír.
2: The great goddess Diana has the great temple of Diana in that city.
1: A nagy istenőnek Diana-nak a temploma ebben a városban volt.
2: That demonic principality ruled over the whole of the Roman Empire.
1: Ez a démoni fejedelmiség uralkodott az egész római birodalomban.
2: Every politician,
1: minden politikus,
2: every businessman,
1: minden üzletember,
2: every military leader,
1: minden katonai vezető,
2: they bowed their knees to that great principality in order to be empowered to have authority in the Roman Empire.
1: A nagy fejedelmiség előtt azért, hogy ereje és hatalma legyen a római birodalomban.
2: It was the ruling spirit over the whole Roman Empire.
1: Ez volt az egész római birodalmat uraló szellem.
2: And its center was in the middle of the town of Ephesus.
1: És a központja Efezus közepén volt.
2: The great temple built to Diana.
1: A Diana-nak épített hatalmas templom.
2: One of the seven wonders of the world at the time.
1: Az akkori világ hét csodájának egyike.
2: And God was preparing the church to take that citadel and to throw that principality down.
1: És Isten arra készíti fel az egyházat, hogy ledöntse ezt a fejedelemséget a trónjáról, és elfoglalja a várost. És ahhoz, hogy ez a képesség meglegyen,
2: was a revelation of the Father.
1: Kijelentést kellett kapniuk az Atyáról.
2: It had transformed Paul.
1: Ez átalakította Pált.
2: Turned him into a mighty apostle.
1: Hatalmas apostollá tette.
2: He said, "Now I'm bowing my knees to the Father."
1: Azt mondja, hogy én most meghajtom a térdemet az Atya előtt.
2: What's happened to me? I want it to happen to you.
1: Mert akarom, hogy ami velem megtörtént, veletek is megtörténjen.
2: And if you get this revelation,
1: és hogyha megkapjátok ezt a kijelentést,
2: if you get filled up with all the love which flows out of His Father's heart,
1: hogyha betöltekeztek mindazzal a szeretettel, ami az ő Atyai szívéből árad,
2: if you are engulfed by that love,
1: ha elárasztiteket ez a szeretet.
2: You know the length and the depth and the height of it.
1: És megismeritek ennek a hosszúságát, mélységét és magasságát.
2: If you come into confident intimacy with the Father.
1: És magabiztos bensőséges kapcsolatba kerültök az Atyával.
2: You're not afraid of Him.
1: You're not afraid of Him.
2: You come right into intimacy.
1: Hanem beléptek a bensőséges kapcsolatba.
2: You joyfully live the life of obedience, which qualifies you for that intimacy.
1: És örömmel éltek engedelmességben iránta, ami alkalmasá tesz titeket erre a bensőséges kapcsolatra.
2: Otherwise, you live just like Jesus.
1: Akkor úgy éltek majd, mint Jézus. És az Atya életének az ereje megteszi nektek azt, amit megtett nekem Pál apostolnak.
2: Now that's the key.
1: És ez a kulcs.
2: And I'm bowing my knee.
1: És meghajtom a térdemet.
2: And what's happened to me will happen to you.
1: És ami megtörtént velem, veletek is meg fog történni.
2: And if you receive it,
1: ha elfogadjátok,
2: and if you come to know it,
1: és hogyha megismeritek,
2: you're going to be filled up with all the fullness of God.
1: Akkor betöltek ezt a Isten egész teljességével.
2: Now read on to verse 20.
1: Olvassuk a 20. verset. Annak pedig,
2: who is powerfully capable,
1: aki erőteljesen képes,
2: abundantly above all that we ask or think,
1: véghetetlen bőséggel mindent megcselekedni, feljebb, hogy nem mint kérjük, hogy elgondoljuk. A bennünk munkálkodó erő
2: szerint. Now the word dunamai and dunamis come in that verse.
1: És a dunamai és a dunamis szó szerepel ebben a versben.
2: It's the absolute power of God.
1: Isten abszolút erejéről van itt szó.
2: And the absolute capability of God.
1: És Isten abszolút képességéről.
2: Will be poured into your life.
1: Az beáradjon az életetekbe.
2: As a result.
1: És ennek eredményeként.
2: You'll be just as powerful as Paul.
1: Ugyanolyan erősek legyetek, mint Pál.
2: Just as powerful as Jesus.
1: Olyan erősek, mint Jézus.
2: And in the power, that individual power,
1: és ebben az egyéni erőben,
2: when it's put together,
1: amikor az egyének ereje összeadódik,
2: to make the corporate power of the kingdom,
1: hogy a királyság testületi ereje legyen belőle,
2: nothing can stand in your way.
1: Akkor semmi nem állhat az utatokban.
2: As a result,
1: és ennek eredményeként,
2: there will be glory in the church,
1: dicsőség lesz az egyházban,
2: by Christ Jesus,
1: amit Krisztus Jézus ad,
2: to all generation,
1: minden nemzedéknek.
2: If we connect the power through the Father,
1: ha az Atyán keresztül összekapcsolódunk az erővel,
2: not only will the power of the Father flow through us,
1: nem csak hogy az Atya ereje átárad rajtunk,
2: but the passion of the Father will be in us to
1: hanem
2: make
1: az Atya szenvedélye bennünk lesz arra, hogy szellemi gyermekeket hozzunk létre.
2: Just like the Apostle Paul.
1: Ahogy Pál apostol is tette.
2: He's not content just to be a mighty ministry for God.
1: Azzal,
2: he wants to impart what he has to this generation
1: legyen.
2: Of sons and daughters that they may live and move in the same power.
1: Amiért van, azt át akarta adni szellemi leányoknak és fiaknak, hogy a további nemzedékekre ezt tovább adódhasson, és ők ugyanúgy élhessenek.
2: So the power has to come through the Father.
1: Tehát az Atyán keresztül kell jönni az erőnek.
2: It has to be generationally transmitted by the Father.
1: Az Atya kell, hogy egyik nemzedékről a másikra átadja ezt.
2: So that from generation to generation.
1: Hogy nemzedékről nemzedékre.
2: Jesus Christ.
1: Jézus
2: might
1: Krisztus
2: be glorious in His church.
1: Dicsőséges lehessen az ő egyházában.
2: Amen.
1: Amen.
2: That's what he's calling us to.
1: Erre hív ő minket.
2: And that's what these days are going to be all about.
1: És erről szólnak majd ezek a napok.
2: We're going to set out some principles of how this is going to work.
1: Felállít néhány alapelvet, hogy hogyan működik ez.
2: And we pray that God will produce in these nations that represent
1: here. És imádkozunk, hogy Isten az itt képviselt nemzedekben hozza létre.
2: There'll be a generation.
1: Olyan nemzedéket.
2: That comes into the fullness of all these things.
1: Amely bejut mindezeknek a dolgoknak a teljességébe.
2: It happened in Ephesus.
1: Ephesusban megtörtént.
2: It was a couple of decades later.
1: Néhány évtizeddel később.
2: A generation rose up.
1: Felkelt egy nemzedék.
2: And the spirit of Diana was cast down.
1: És Diana szelleme levettetett.
2: The temple fell into ruins.
1: A templom romba dőlt.
2: And in a short period of 50 years.
1: És rövid 50 év alatt.
2: Over the whole of Europe.
1: Egész Európában,
2: at least that part which was the Roman
1: vagy legalábbis Európának a római birodalomhoz tartozó részében,
2: only Jesus was glorified and
1: csak Jézust tisztelték és dicsőítették.
2: And we're moving into these days,
1: ezek a napok közelednek,
2: and we need the same revelation,
1: és ugyanerre a kijelentésre van szükségünk,
2: for the same reason,
1: ugyanilyen okból.
2: And I feel like the Apostle Paul,
1: és én úgy érzem magam, mint Pál apostol.
2: I'm praying for everyone's face that I'm looking at right now.
1: Mindenkiért imádkozom, akinek látom most az arcát.
2: And I'm praying for anyone that you have authority and
1: és
2: leadership.
1: És imádkozom mindenkiért, aki fölött vezetői tekintélyetek van.
2: I bow my knees to the Father.
1: Meghajtom a térdemet az Atya előtt.
2: From whom all fatherhood in heaven and earth derives its name.
1: Akiről minden atyaság a nevét származtatja mennyen és
2: földön.
1: Hogy megkapjátok ezt a kijelentést.
2: That you might come to know the Father.
1: Hogy megismerjétek az Atyát.
2: Like Jesus did.
1: Ahogy Jézus megismerte.
2: Like Paul did.
1: Ahogy Pál megismerte.
2: Like I've come to do.
1: Ahogy én is megismertem.
2: And as a result,
1: és ennek eredményeként.
2: You might be filled up with all the fullness of God.
1: Beteljesedjetek Isten egész teljességével.
2: And as a result,
1: és ennek eredményeként
2: the power of that relationship might flow out,
1: ennek a kapcsolatnak az ereje kiáraszassa rajtatok,
2: to change the cities,
1: hogy megváltoztassa a városokat,
2: and change the nations that
1: és a nemzeteket, amiket képviselünk itt.
2: It's not just for you or me.
1: Ez nem csak neked és nekem van.
2: But it's for all that generation that we represent.
1: Hanem az egész nemzedékünknek.
2: Now let's just stand and let's pray.
1: Álljunk fel és imádkozzunk.
2: Just pray with me.
1: Imádkozzatok velem.
2: Father, I pray the prayer of Paul will be literally fulfilled in my life.
1: Azért imádkozom, hogy Pál imája szó szerint valósuljon meg az életemben.
2: That what he's experienced,
1: hogy amit ő átélt,
2: that I might experience,
1: azt én is átéljem.
2: And I'm not seeking this simply for myself personally.
1: És azt nem egyszerűen csak önmagam számára keresem.
2: Although it will be a wonderful personal blessing.
1: Noha csodálatos személyes áldás lesz belőle.
2: I'm praying it not just for me.
1: Nem csak önmagamért imádkozom ezt.
2: But for all those that I lead and have responsibility for.
1: Hanem mindazokért, akiért felelősek vagyok, akiket vezetek.
2: I pray for each one of them.
1: Imádkozom mindegyikért.
2: That we might have a revelation of the Father.
1: Hogy kijelentést kaphassunk az Atyáról.
2: That will transform us.
1: Ami átalakít minket.
2: And fill us up with all the fullness of God.
1: És betölt minket Isten teljességével.
2: And all the power of God.
1: Isten egész erejével.
2: Can flow through us like a life-giving river.
1: Ami átáradhat rajtunk, mint életet adó folyó.
2: It'll flood into the unconverted a secular world.
1: Ami beleáradhat a még meg nem tért világba.
2: And cause them to see.
1: És elérheti, hogy ők lássanak.
2: So we reap a great harvest.
1: Hogy nagy aratást takaríthassunk be.
2: Great power will be released.
1: És nagy erő szabaduljon fel.
2: Demonic principalities can be cast down because of the authority which we now have.
1: Vethessünk le a hatalmunk miatt.
2: When all these things are working together,
1: és amikor mindezek a dolgok együtt megvalósulnak,
2: we're going to see ourselves transformed,
1: látni fogjuk, hogy mi megváltozunk,
2: our churches transformed,
1: a gyülekezeteink megváltoznak,
2: our cities transformed,
1: a városaink megváltoznak,
2: and our nations transformed,
1: és a nemzeteink megváltoznak.
2: Oh God,
1: ó Uram,
2: we bow the knee,
1: meghajtjuk a térdünket.
2: Give us that revelation of the Father.
1: Add meg nekünk ezt a kijelentést az Atyáról.
2: Show us the fullness of Him.
1: Mutasd meg az ő teljességét nekünk.
2: From whom all fatherhood in heaven and earth derives.
1: Akitől minden atyasság származhatja nevét menjen és földön.
2: May that be released amongst us.
1: Szabaduljon ez fel közöttünk.
2: With mighty power.
1: Hatalmas erővel.
2: In Jesus mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
2: Amen.
0: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat első része, melyben Ellen Vincentet hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: My name is Cliff.
4: Cliffnek hívnak.
3: You know, when I sit there and listen,
4: tudjátok, amikor ott ültem,
3: I get really tired.
4: És hallgattam, meglehetősen elfáradtam, vagy elfáradok.
3: I start tired and I gradually wake up.
4: Akkor fáradtam kezdem, és egyre jobban felélénkülök.
3: So, today I remember what it's like to sit there and listen.
4: De ma megemlékezem arról, hogy milyen ott ülni és hallgatni.
3: It can be tiring to concentrate.
4: Fárasztó lehet koncentrálni.
3: And I'll be sensitive to that, okay?
4: És érzékeny leszek erre, megértő leszek.
3: Okay, so we've prayed for impartation.
4: Imádkoztunk átadásért.
3: And so what you should expect from an impartation for inner healing.
4: Amit várnod kell a belső gyógyulással kapcsolatos átadástól.
3: So you can watch this growing in you or ask the Lord to enhance it.
4: Az az, hogy megtapasztald magadba ennek a növekedését, és kérd az Urat, hogy erősítse ezt.
3: So first thing is a father or mother heart.
4: Az első dolog az, hogy egy atyai vagy anyai
3: szív alakuljon. Obviously that depends whether you're a man or a woman.
4: Természetesen ez attól függ, hogy férfi vagy nő vagy.
3: But you will notice this will grow in you.
4: De vedd észre azt, hogy ez növekszik majd benned.
3: Expect to have a sensitivity towards people.
4: Várd azt, hogy kialakul benned egy érzékenység az emberek felé.
3: A sensitivity about their needs and their wounds.
4: A szükségeikkel és a sérüléseikkel kapcsolatos
3: what you must develop is a non-condemning approach.
4: És ki kell fejleszteni magadba egy olyan hozzáállást, ami nem vádolja az embereket.
3: In inner healing, we are asking people to open their hearts to us.
4: A belső gyógyulásért való szolgálat közben arra kérjük az embereket, hogy nyissák meg a szíveiket.
3: And to expose their wounds.
4: És hozzák fel színre a sérüléseiket.
3: And they can only do this in an atmosphere where they do not feel judged or condemned.
4: És csak egy olyan légkörben tudják megtenni, amikor nem érzik vádolva vagy kárhoztatva magukat.
3: But at the same time, we must be willing to deal with sin.
4: Készeknek kell lennünk arra,
3: and we must learn to confront people about their sin, but with sensitivity.
4: És érzékenyen bár, de kell, hogy szembesítsük az embereket a bűneikkel.
3: When people talk about their sins,
4: amikor az emberek beszélnek a bűneikről.
3: And maybe it's something that I've never had in my life.
4: Lehet ez valami olyan bűn, amit én soha nem tapasztaltam.
3: I always say to the Lord in my heart quietly.
4: Mindig azt mondom halkan a szívemben az Úrnak.
3: Lord, I thank you that you have protected me from this.
4: Hálát adok neked, Uram, azért, hogy megőriztél engem ettől.
3: But without the grace of God, I could be just like that.
4: Mert egyébként Isten kegyelme nélkül én ugyanazt tettem.
3: And maybe in some areas I know I was even worse than this, but the Lord has set me free.
4: Lehetnek olyan területek, amikben pedig én még rosszabb helyzetben voltam, mint az, akifelé szolgálok, és az Úr megszabadított engem is ebből.
3: Also expect the anointing to grow.
4: Szintén várjátok azt, hogy
3: twice the Lord has said to me that I'm going to increase the anointing of both of you.
4: Kétszer is mondta az Úr nekem, hogy ez a kenet most rátok fog jönni.
3: And we immediately experienced that.
4: És ezt azonnal megtapasztaltuk.
3: There was only one problem with being more sensitive.
4: Probléma van, ami
3: when I was praying for people,
4: ami az érzékenységgel kapcsolatos, amikor imádkoztam az embereket.
3: I began to realize, hey, I've got that in me.
4: Elkezdtem észrevenni azt, hogy észrevettem azt, hogy én bennem
3: and
4: is
3: so I had to be willing to ask for ministry from other people.
4: Ebben a helyzetben késznek kell lennem arra, hogy kérjek segítséget más emberektől, hogy segítsenek ebből megszabadulni.
3: Okay, so don't be surprised if you suddenly
4: akkor,
3: begin to feel more of your own neediness.
4: hirtelen egy nagyobb mértékben átélitek a saját szükségeteket
3: arra, that comes with the increased sensitivity.
4: Hogy szükségetek van hasonló szolgálatra, és ez is a nagyobb érzékenységből fakad.
3: Okay, then some things that Maria shared at the beginning, but I want to repeat them because they are so important.
4: Lesznek dolgok, amiket Maria már említett az elején, de én most megismételném ezeket, mert annyira nagyon fontosaknak tartom őket.
3: You do not share other people's secrets with other with around.
4: Soha ne oszd meg, ne mondd el más emberek titkait a környezeteddel, más emberekkel.
3: Once you do that, then nobody will come to you for ministry.
4: Mert hogyha ezt egyszer megteszed, soha nem fog többé hozzád fordulni senki segítségért, szolgálatért.
3: Okay. I've already said, don't condemn people.
4: Mondtam már az imént, hogy soha ne vádoljátok, ne kárhoztassátok az embereket.
3: When you come across a wound when you're ministering to people,
4: amikor átjuttok egy sérülésnek a megoldásán,
3: once you've uncovered a wound,
4: akkor el kell fedezni ezt a sérülést.
3: You must deal with it. You must pray into it.
4: Neked kell imádkoznod azért.
3: If you go to a doctor with a cut arm,
4: hogyha elmész az orvoshoz egy metszetsérüléssel,
3: and he says, "Oh, that's nasty,"
4: és azt mondja, hogy hú, hát ez elég
3: rosszul néz ki. I'm sure that's very painful.
4: Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon fáj.
3: But I'm just closing up for the day.
4: De csak.
3: And it's Friday. So come back on Monday.
4: Gyere vissza majd hétfőn.
3: And I will clean your wound and I will give you something for the pain.
4: Akkor majd kitisztítom a sebedet és adok valami fájdalomcsillapítót.
3: You would look for another doctor, I'm sure.
4: Akkor biztos vagyok benne, hogy egy másik orvos felé.
3: It is very unfair to uncover people's wounds and not to pouring God's healing balm.
4: Nagyon tisztességtelen dolog az, hogy felszínre hozatod az emberekkel a sérüléseiket, sebeiket, és aztán nem kezeled azokat. És nem imádkozol.
3: Always be led by the Holy Spirit.
4: Mindig a Szent Szellem vezetése.
3: Do not rely on your own experience and your own intelligence.
4: A saját intelligenciátokra, értelmetekre vagy tapasztalataitokra.
3: For a spiritual work, you need the Holy Spirit.
4: Szellemi munkában a Szent Szellemre van szükségetek.
3: And when you finish your ministry to the person,
4: és amikor befejezed az adott személy felé való szolgálatodat,
3: cut the soul ties between yourself and the person.
4: Akkor vágd el a lelki kötelékeket, ami közted.
3: Now it is true that people that we've ministered to, we have a special relationship with them after that.
4: Mert a szolgálat végén azokkal az emberekkel, akik felé szolgáltunk, egy speciális kapcsolat alakul ki közöttünk.
3: There are soul ties.
4: Vannak köztünk kialakultak lelki kötelékek, akikkel testvérek vagyunk az Úrban.
3: The negative soul ties,
4: de mindig el kell válnunk a negatív lelki kötelékeket
3: between us and the person that we've ministered to,
4: köztünk és a között a személy között,
3: and we bless the positive ties,
4: és meg kell áldanunk a pozitív lelki kötődéseket.
3: Quite honestly, I don't want to spend the next 2 or 3 months remembering all the things you've shared with me.
4: Nem szeretném a következő 2-3 hónapot azzal tölteni, hogy mindazokon a dolgokon gondolkodom, amiket megosztottatok velem.
3: And you don't want me to be thinking about you.
4: Akik,
3: in that way. No.
4: Felé az elmúlt időszakon
3: so this is fair to everybody.
4: Tehát nem kell senkinek sem.
3: It is not a rejection of people.
4: Úgy gondolom, hogy mindenki számára ez a megfelelő hozzáállás.
3: It is to make sure that we have
4: jelenti,
3: healthy connections.
4: Hanem csak biztosaknak kell lenni abban, hogy egészséges kapcsolatok legyenek közöttünk.
3: Sorry? Yes. And when we the notes we make, we burn them. When we have people, the people we pray for, often they want to take the notes home because they want to look up the scriptures and think, that's fine. But anything we have got about you, we burn.
4: Van, hogy
3: and
4: az
3: you see it burning,
4: vinni a
3: and this is a wonderful release. It's a wonderful end.
4: Imádkozhassanak felette, de azokat a jegyzeteket, amiket például a bűneikről vagy korábbi élet dolgaikról csináltak, és a mi példányunk, azt mindig el szoktuk égetni ott az ő jelenlétükben.
3: This is thirsty work talking.
4: a beszéd az egy olyan munka, ami szomjasát
3: Okay, so we want to talk about healing of the memories this morning.
4: Szeretnénk beszélni ma reggel az emlékeknek
3: of,
4: a gyógyulásáról,
3: deep wounds in our hearts.
4: A szívünkben lévő mély sebeknek a gyógyulásáról, gyógyításáról.
3: And so while I'm speaking, if the Holy Spirit reminds you,
4: miközben beszélek, a Szent Szellem emlékeztethet téged arra,
3: of a painful thing that happened to you.
4: Egy olyan fájdalmas dologra, ami veled történt.
3: Just write it down.
4: Ha ez így történik, akkor csak írd
3: so
4: azt
3: that you don't think about it all the time, but you can still listen to me.
4: Nem kell ezen gondolkodnod közben végig, hanem figyelj rám inkább.
3: But we will pray for healing in that area at the end here.
4: De a végén fogunk imádkozni a gyógyulásért, ennek a területnek a gyógyulásáért.
3: Now, inner healing does not deny that we all have a fallen nature, yeah, which the Bible calls the flesh.
4: A belső gyógyulás az nem hagyja figyelmen kívül azt, hogy bukott természetünk van és hogy testben élünk.
3: But when all the freedoms come from the inner healing, and all of the healings come from the inner healing.
4: De amikor eljön mindaz a gyógyulás és mindaz a fizikai változás, amit a belső gyógyulás eredményez,
3: we can really experience victory over the flesh life.
4: Akkor valóban győzelmet tapasztalhatunk meg a testi életünkben is.
3: But if we have not had this healing.
4: De hogyha nem történik meg ez a gyógyulás az életünkben,
3: often we struggle,
4: akkor gyakran küszködünk.
3: We do all the biblical things to have victory over the flesh.
4: Megteszünk mindenféle bibliai dolgot annak érdekében, hogy győztesek tudjunk lenni a testfelett.
3: And yet sometimes that is not enough.
4: És időnként ez sajnos mégsem elég.
3: Why do we sometimes react in a way that we don't want to do?
4: Miért van az, hogy néha olyan módon reagálunk, ahogyan nem kellene tennünk?
3: Sometimes we react in a way that we shock ourselves with the power of our emotions.
4: Néha úgy reagálunk, hogy sokkol bennünket az érzelmeinknek.
3: Suddenly anger or fear or hatred rise up in us.
4: Hirtelen félelem vagy harag vagy indulat.
3: The desire to have revenge on somebody.
4: Valami gyűlöletet vált ki bennünk valaki felé.
3: How can I have feelings like that? I'm a Christian.
4: És akkor megijedünk ettől. Hogy lehetnek bennem ilyen érzelmek, mikor keresztény vagyok?
3: Some Christians, it seems, never experience the joy and the peace and the self-control that Jesus offers us.
4: Néhány keresztény soha nem tapasztalja meg azt a belső önkontrollt, lelki békességet és nyugalmat, amit Jézus
3: ajánl nekünk. Some people are aware that they have deep wounds in their hearts.
4: Néhány ember tudja, hogy vannak mély sérülések, sebek a szívében.
3: And however much they pray, however much they read their Bible,
4: és bármilyen sokat imádkoznak, és bármilyen sokat olvassák a Bibliát,
3: they never seem to be free from pain.
4: Úgy tűnik, hogy mégsem tudnak megszabadulni ennek a fájdalmától.
3: Everything that we experience in life,
4: minden dolog, amit az életben tapasztalunk,
3: is recorded in our memory banks, in our minds.
4: Az elménkben elraktározódik a memóriában.
3: Often we're not aware of this.
4: Gyakran nem is vagyunk ennek a tudatában.
3: Often even things that we have forgotten,
4: még olyan dolgok is, amikről már elfeledkeztünk, elfelejtettünk, azok mégis ott vannak.
3: Ready to be pulled out and looked at.
4: Készen vannak arra, hogy újra felszínre törjenek és megjelenjenek.
3: And as I say, often we are not consciously aware of what is down deep within us.
4: Ahogyan mondtam, néha nem is vagyunk tudatosan tisztában azzal, ami mélyen az elménkben benne van.
3: But all the time our minds are working.
4: De az elménk állandóan működik.
3: Not only in the conscious,
4: nem csak a tudatos értelemben,
3: but also in the subconscious, just below the conscious,
4: hanem a tudat alatti értelemben, a tudat alatti
3: level, and then often things that are in just below the conscious, in the subconscious, they come up into the conscious and then disappear again.
4: És gyakran dolgok, amik a tudatos és a tudatalatti határán vannak, azok néha bevillanak.
3: And we have an even deeper level of the unconscious mind.
4: És vannak az elmének a tudatalatti részének mélyebb szintjei is.
3: And in the unconscious mind we're not usually aware of anything that goes on there.
4: És a tudatalatti részében az elménknek, ami zajlik, az
3: But have you ever experienced this?
4: De amikor
3: megkapasztalod ezt,
4: például, hogy valaki kérdez,
3: and you think,
4: felteszek
3: I know the answer to this, but I can't remember it.
4: Van úgy, hogy érzed azt, tudod azt, hogy tudod erre a választ, de nem emlékszel.
3: And then you stop thinking about it.
4: Aztán abba hagyod el,
3: and half an hour later,
4: abba hagyod ezen való
3: suddenly,
4: gondolkodást,
3: bingo,
4: és egy fél órával később,
3: the answer comes.
4: Beugrik az elmébe a válasz.
3: And that's because something has happened and you're reaching into your unconscious mind, into those memory banks, and your brain pulls it out.
4: Mert van olyan, hogy te rögtön nem vagy képes felszínre hozni a tudatalattidból ezt az adott dolgot, de az agyad aztán közben tovább dolgozik rajta, és egyszer csak előkapja a memóriatárolókból ezt az információt.
3: When we have had a traumatic, hurtful experience,
4: és amikor van valami
3: it stays in our memory.
4: Ami sebet okozott bennünk, az megmarad
3: a memóriánkban. Some people, if things are so bad, they just blot out that memory.
4: Néhány embernek tele van ilyen emlékekkel a memóriája.
3: Or many years have passed and we don't think about it anymore.
4: Vagy a régmúlt éveknek a dolgai, amire már
3: people
4: nem is
3: say that time heals.
4: Azt mondják az emberek, hogy az idő gyógyít.
3: But that is not always true.
4: De ez nem mindig igaz.
3: These deep hurts stay down deep within us.
4: Ezek a sebek mélyen megmaradnak bennünk.
3: This is especially true when we experience things as children.
4: Különösen érvényes ez akkor, amikor gyermekekként élünk át ilyen dolgokat.
3: Because children are not always able to process things in a logical way.
4: Feldolgozni dolgokat egy logikus módon.
3: Children don't process and think about things in the same way as an adult does.
4: A gyerekek nem tudnak feldolgozni dolgokat olyan módon, ahogy a felnőttek azt meg tudják tenni.
3: And so often they interpret a situation in a completely different way.
4: És emiatt sokszor egész másképp interpretálnak helyzeteket,
3: and
4: mint
3: often
4: a felnőttek.
3: The things are so hurtful that they push them away, or rather push them down inside themselves.
4: És a dolgokat, amik negatív érzelmeket váltanak ki belőlük, mélyen elnyomják magukban.
3: And sometimes people aren't even aware that these memories are inside of them, apart from sometimes dreams or flashbacks come.
4: Időnként az emberek nincsenek is tisztában azzal, hogy ezek az emlékek még mindig megvannak bennük. Előfordul az, hogy álmokban vagy egy-egy ilyen villanásszerű helyzetben előjönnek ezek a dolgok újra.
3: I have a friend who was sexually abused by her grandfather.
4: Van egy barátom, vagy volt egy barátom, akit szexuálisan zaklatott a nagyapja.
3: And not only that, the grandfather shared her with his friends.
4: És nem csak a nagyapja, hanem még a barátai is.
3: And as she grew up, she knew that she had problems, especially she didn't feel easy being in a room alone with a man.
4: És ez egy hölgy volt. És csak azt tapasztalta, hogy felnőtt, hogy nem tudja elviselni azt a helyzetet, amikor egy helységben kettesben van egy férfival.
3: Late 30s, early 40s, when she started having flashbacks.
4: A 30-as éveinek a végén, 40-es évei elején járt akkor, amikor kezdtek bevillani
3: ilyen képek. She started seeing
4: these
3: strange pictures.
4: Elkezdett ilyen különös képeket látni.
3: And as she prayed about them, the Lord slowly revealed to her and brought back to her memory what she'd experienced as a child.
4: Amiket gyermekként átélt.
3: And then she was able to ask for prayer and ministry.
4: És ilyen módon képessé vált arra, hogy szolgálatot és imád kérni.
3: Hallelujah. Praise God. He brought healing into her life.
4: Az Úr gyógyulást hozott az ő életébe.
3: But this was forgotten and pushed down for 30 years.
4: De ő ezeket a dolgokat 30 évig elnyomta magában.
3: But all the time it was there deep inside of her.
4: De mélyen ez közben végig
3: volt benne. Recent research into brain functioning.
4: A kutatásokat végeztek az agyműködéssel kapcsolatban.
3: concerning traumatic experiences
4: has revealed the existence
3: of emotional memory.
4: És az érzelmekkel kapcsolatos memória.
3: In the history of psychology,
4: a pszichológia történetében
3: there have been a lots of theories,
4: sok teória volt,
3: but it's very difficult to prove what goes on inside the brain.
4: De nagyon nehéz azt bebizonyítani, hogy mi történik az agyon.
3: But now doctors have modern methods that they can actually test and see the ideas, the pictures they have about what happens inside the brain to see if it is true or not.
4: De most már vannak az orvostudománynak olyan modern eszközei, amelyekkel meg tudják azt határozni, hogy milyen folyamatok mennek végbe az agyban.
3: So is there is this emotional memory or traumatic memory?
4: És kiderült, hogy ezek az érzelmi memória vagy a
3: where we store the memories,
4: emlékek, ahogyan ezeket elraktározza az
3: strong negative emotions.
4: Ezek természetesen erős negatív érzelmeket váltanak ki.
3: And the other thing they discovered about this,
4: és mindaz, amit ezzel kapcsolatban fel tudtak fedezni,
3: that the emotional memory is always searching for danger.
4: Mindig keresi a veszélyt.
3: It's always afraid of a repeat of the circumstances that caused the original memory and the original hurt.
4: És mindig félelmet eredményeznek azok a körülmények, amik az eredendő sérülést okozták.
3: But this emotional memory is not very precise.
4: Ez az érzelmi memória azonban nem túlságosan precíz.
3: These are memories held in picture form.
4: Ezek a memóriák, ezek gyakran képek alakjában
3: rakózódnak. So this memory can recognize things that are even slightly similar to the original incident.
4: És ez a memória, ez csak úgy nagy vonalakban képes felismerni azokat a helyzeteket, vagy
3: and this emotional memory says danger, danger, danger.
4: És ez az érzelmi memória azt mondja ilyenkor, hogy veszély, veszély, veszély.
3: And when this happens, then we experience
4: the
3: original emotions that we experienced when that incident happened.
4: Akkor átéljük azt az érzelmi állapotot, amit az a bizonyos eset eredményezett bennünk.
3: Because within that memory,
4: mert abban az emlékben,
3: all the original emotion, negative emotions that we experienced at that time,
4: mindaz az eredeti negatív érzelem benne van, amit annak idején éreztünk.
3: As I said, I've been working in healing of the memories since the 1970s.
4: Ahogyan mondtam, az érzelmek, az érzelmi memóriának a gyógyításával már a 70-es évek óta foglalkozom.
3: And this is how I saw the memories as working.
4: És így az évek folyamán láttam, hogy hogyan működnek ezek az emlékek.
3: But it's very good to have the confirmation that this is now scientifically proved.
4: De nagyon jó azt látni, hogy ezek a tapasztalatok, amiket itt szereztem,
3: so the experts say that the emotional memory works very, very fast.
4: Megerősítik. Azt mondják a szakértők, hogy az érzelmi memória az nagyon-nagyon gyorsan.
3: Much faster than we can think.
4: Gyorsan kialakul, gyorsabban, mint ahogy gondolkodnánk.
3: So although we might say, hey, wait a minute, calm down, Cliff.
4: Tehát mondhatnánk azt, hogy
3: you're an adult now.
4: Várj egy kicsit, Cliff.
3: You can deal with this in a calm way.
4: Nyugodtan kéne kezelned ezt a
3: dolgot. This emotional memory reacts much faster than we can think and stop it.
4: De ez az érzelmi memória sokkal gyorsabban működik annál sem, hogy mi magunk le tudnánk lassítani, vagy le tudnánk állítani akarat.
3: So a cognitive mind cannot work fast enough to stop the negative reaction.
4: Ahhoz, hogy leállítsa ezt a negatív reakciót.
3: Which comes from the wounds deep within us.
4: Amelyek a bennünk lévő mély sebekből fakadnak, de
3: we are not victims of our memories.
4: Mi nem vagyunk
3: az emlékeink áldozatai, of emotional memory.
4: És nem vagyunk az érzelmi emlékeink, érzelmi memóriánknak sem
3: Because
4: az áldozatai.
3: When God heals the memories,
4: mert amikor Isten meggyógyítja az emlékeinket,
3: we do not have, we no longer have the negative emotions within that memory to react in this way.
4: Akkor már nincsenek bennünk azok a negatív érzelmek, amik ahhoz a memóriához kapcsolódnak, és nem tudnak azok ilyen módon
3: Psalm 61
4: reagálni. A Zsoltárok 61
3: says that the Lord binds up,
4: azt mondja,
3: the Lord heals,
4: hogy az Úr gyógyít,
3: the brokenhearted,
4: a megtört szív, meggyógyítja
3: those megtört who have
4: szívüket.
3: Emotional wounds and pain,
4: azoknak, akiknek érzelmi sérülésük és fájdalmaik vannak,
3: he gives them the oil of gladness instead of mourning,
4: azoknak az öröm olaját adja.
3: Let me say that again. He gives the oil of gladness instead of mourning.
4: Ő az öröm olaját adja a bánat, a szomorúságot.
3: This means he changes the negative emotions into positive emotions.
4: Ez azt jelenti, hogy Isten a negatív érzelmeket képes pozitív érzelmekké változtatni.
3: I'm sorry, I shouldn't have said Psalm 61, I should have said Isaiah 61.
4: Bocsánat, eltéveztettem az ige helyet.
3: Okay,
4: az Ézsaiás 61-re
3: yeah.
4: van szó.
3: Okay, I'm sorry to confuse you.
4: Elnézést.
3: Isaiah 61. Read Isaiah 61. Let it speak to your heart.
4: Az Ézsaiás 61-et, és engedjétek, hogy szóljon a szívetekhez.
3: Yeah. Psalm 147:3.
4: Zsoltárok 147.
3: Says that the Lord heals the brokenhearted.
4: Azt mondja, hogy az Úr meggyógyítja a megtört szívüket.
3: And binds up their wounds.
4: És bekötözi az ő sebeiket.
3: So how do we know which memories to pray for?
4: Honnan tudjuk, hogy melyik emlékekért kell imádkoznunk?
3: If the person is not always aware of the memories,
4: hogyha a személy nincs is mindig tisztában ezekkel az emlékekkel,
3: if the person has forgotten what happened,
4: hogyha ez a személy elfelejtette, ami vele történt,
3: at least on their conscious level,
4: vagy legalábbis a tudatos,
3: how do we know how to pray for them?
4: Az elméjének a tudatos szintjén, akkor hogy tudunk imádkozni érte?
3: Because we can know because we have prayed at the beginning.
4: Ezt onnan fogjuk tudni, hogy amikor imádkozunk,
3: that the Holy Spirit will give us His insights.
4: A Szent Szellem meg fogja adni az ő látását.
3: And the Holy Spirit will remind the counselor of anything he needs to share with us.
4: És a Szent Szellem fogja emlékeztetni azt a személyt, aki felé szolgálunk, mind arra, ami benne.
3: Because the Holy Spirit knows what is affecting the person.
4: Mert a Szent Szellem tudja azt, hogy mi van befolyással.
3: And sometimes people will share something with us and say, "Hey, I haven't remembered that. I haven't thought about that for years."
4: És sokszor az emberek, akik felé szolgálunk, azt mondják, hogy hú, hát ezről a dologról már el is felejtkeztem, már nem is
3: tudott eszembe knows what has caused
4: hogy ez vagy
3: az
4: történt velem. Az emberek sokszor nem is tudják, hogy mi okozta a sérülést bennük.
3: And because of shame,
4: a szégyen miatt,
3: or because of fear of rejection,
4: vagy az elutasítástól való félelem miatt,
3: or because of fear of the pain that talking about it will bring,
4: vagy attól félnek, hogy ahogyan beszélnek a dologról,
3: they just hold it in and won't speak about it.
4: Bezárkóznak és nem akarnak beszélni.
3: And often people share something with us.
4: Gyakran az emberek, mikor megosztanak velünk valamit,
3: and they say, in 20 years I haven't told anybody about this.
4: Elmondják, hogy már 20 éve nem beszéltem senkinek erről.
3: And this is part of the anointing for praying for people for inner healing.
4: És ez is része annak a kenetnek, ami az belső gyógyulásért való imádság,
3: and they trust you enough to share these shameful hidden secrets that they've hidden inside themselves.
4: És megosszák velünk azokat a sérüléseket, sebeket, azokat a történéseket, amik ilyen sebeket okoztak bennünk.
3: And the Holy Spirit is wonderful.
4: A Szent Szellem okay. Csodálatos.
3: So he can bring up these, he can remind people of things.
4: Ő képes emlékeztetni az embereket
3: in a safe way.
4: Egy biztonságos módon.
3: In a way that they can open themselves up and
4: módon,
3: not be crushed.
4: Olyan módon, hogy képesek megnyitni magukat anélkül, hogy összetörnének emiatt.
3: It's also true that the counselee might remember what happened.
4: az is igaz, hogy aki felé szolgálunk, az nem
3: But
4: tud,
3: he
4: nem
3: might
4: emlékszik.
3: Not be aware that this is the cause of his negative emotions.
4: Vagy nincs tisztában azzal, hogy milyen esemény váltotta ki a negatív érzelmeket belőle.
3: So often we can get understanding by saying.
4: Gyakran úgy kell eljutnunk a
3: When did you first feel that way?
4: Hogy megkérdezzük, hogy mikor érezted először
3: magadat? When did you first begin to react in that way?
4: Mikor kezdtél először ilyen módon reagálni dolgokra?
3: What happened to you around about that time?
4: Mi történt abban az időszakban?
3: And sometimes in that way the person can bring out the truth.
4: És ilyenkor el szokta mondani időnként a
3: And the information that we need to pray for them.
4: Azokat a dolgokat, azokat az információkat, amikért kell imádkoznunk
3: vele. You know, did something hurtful happen to you?
4: Történt abban az időszakban valami sértő
3: dolog? Did somebody in your family touch you in a sexual way that was inappropriate?
4: Megérintett téged valamelyik családtagod olyan módon, ami szexuális vonatkozásban nem volt megfelelő. Hogyha érzékeljük azt, hogy a Szent Szellem arra vezet, hogy valami ilyen probléma volt.
3: We need to gently give people the opportunity to share with us.
4: Akkor finoman, tapintatosan szoktuk az embereket vezetni arra az adott területre.
3: Also the Holy Spirit can show through the spiritual gifts.
4: A Szent Szellem
3: through a word of knowledge or a dream or a vision
4: a tudomány beszédével vagy álommal
3: to bring the incident to the counselor's mind
4: vagy azáltal, hogy felhozza a lelki gondozott személy elméjében azokat az eseményeket.
3: When somebody comes to us, very often Maria, the night before they come, she has a dream that When she shares that with the person knows what that is speaking about.
4: Nem ritkán előfordul az, hogy mielőtt jön valaki hozzánk lelki gondozásra, mielőtt megérkezne előtte éjszaka Mária álmot kap vele kapcsolatban.
3: But be very, very careful when you are talking with the counselor.
4: Akkor tudja azt az illető személy, hogy Istennek gondja van rá, de nagyon óvatosnak kell lenni ezzel.
3: Do not think, aha. This sounds like what happened to that person I was counseling last month.
4: Hát az ugyanaz a dolog, ami a másik személlyel is történt, aki felé a hónapban szolgáltam.
3: Never come to conclusions like that.
4: De soha ne juss ilyen következtetésekre.
3: If you feel this might be right, you first of all need to ask Holy Spirit, is this correct?
4: Hogyha úgy gondolod, hogy valamit megtaláltál az illető életében, akkor elsősorban is a Szent Szellemtől kérdezd meg, hogy Szent Szellem,
3: I once went to the doctor with a pain in my arm.
4: Egyszer elmentem egy orvoshoz, mert fájt a karom.
3: He said, "Oh, we need to do a test for diabetes."
4: És ő azt mondta, hogy kell csinálnunk egy vizsgálatot cukorbetegség irányában.
3: Azt I got mondtam, a pain in my arm.
4: Hát a karom fáj, miért?
3: And he said, "Well, listen, He said, one of my patients had this mystery illness.
4: Volt egy betegemnek egy ilyen különleges betegség.
3: And I sent him to all the specialists.
4: Elküldtem őt minden specialistához.
3: And they couldn't find out what was wrong with him.
4: És nem találtak semmi problémát nála.
3: And then I looked through my medical books.
4: És átnéztem az összes orvosi könyvemet.
3: And I realized that he had a special type of diabetes.
4: És azt találtam, hogy egy különleges fajta cukorbetegsége volt.
3: That is very rare.
4: Ami nagyon ritka.
3: And when they tested him,
4: és amikor erre megvizsgálták
3: őt, it showed that I was right.
4: Akkor az eredmény született, hogy igaz.
3: Now I test everybody for diabetes.
4: Azóta mindenkit vizsgálok cukorbetegség irányában.
3: You see, he was a bit strange, my doctor.
4: Egy kicsit különös figura volt az én orvosom.
3: I could tell you some things about my doctor.
4: Tudnék mondani néhány dolgot róla nektek, mesélni egy kicsit.
3: This was when I lived in England, yeah.
4: Ez akkor volt, amikor Angliában éltem.
3: I'm not speaking about Croatian doctors.
4: Nem a horvát doktorokról beszélek, meg nem is a magyarokról.
3: But we mustn't do that.
4: De nem így kell hozzáállnunk a dolgokhoz.
3: Okay, so. In anything that comes from a spiritual gift.
4: Bármi olyan dolog, ami egy szellemi ajándékon keresztül
3: Word of knowledge,
4: tudománybeszéde,
3: discerning of spirits. You know, you feel sure there is this spirit that needs to be dealt with.
4: Biztosnak kellene abban, hogy melyek azok a szellemek,
3: I do not have confidence.
4: Ezekkel mindig figyelnünk
3: I have complete
4: kell.
3: Confidence in the Holy Spirit.
4: És teljes felelősséggel kell
3: I do not have 100% confidence in myself for listening to the Holy Spirit.
4: Az a magam felelőssége, hogy hallgassak a Szent Szellemre, hogy figyeljek rá.
3: I've got quite a bit. Say 80%. I think at least I can get it right. Yeah.
4: De saját magam nem tudok biztos
3: But lenni. But I 100%
4: tested. Az én felelősségem
3: test
4: az, hogy odafigyeljek Szent Szellemre,
3: from the Holy Spirit.
4: És hogy megerősítést kérjek tőle arra vonatkozóan,
3: and
4: amit érzek,
3: not so
4: hogy mond
3: difficult nekem. To ask a few questions,
4: és ez nem annyira nehéz néhány kérdést feltenni,
3: and to get confirmation that this is true.
4: Ami megerősíti azt, hogy az adott dolog valóban úgy van, ahogy
3: yeah, mondod. And then so that you get confirmation,
4: hogy megerősítést kapjál.
3: Usually confirmation is there.
4: Általában a megerősítés az megérkezik.
3: Occasionally we need to say, okay, I really feel that the Holy Spirit is saying this, let me pray in this way.
4: Néha, persze olyan is van, hogy azt mondjuk, hogy úgy érzem, hogy a Szent Szellem ebbe az
3: But
4: irányba vezet,
3: és imádkozunk ezért. Best to test everything.
4: De mindent meg kell tenni azért, hogy
3: you know, have you ever been involved in this area of the occult?
4: Megkérdezhetjük, hogy voltál valaha érintett ilyen vagy olyan okkult dologban. Mert úgy érzem, hogy ez a szellem van kapcsolatban ezzel a dologban.
3: Get the confirmation.
4: És szinte majdnem mindig megkapjuk a megerősítő választ.
3: And in that way, in fact, we learn to have more confidence in our ability to hear the Holy Spirit.
4: És ilyen módon megerősítést kapunk abban a vonatkozásban is, hogy jól halljuk a Szent Szellemnek a vezetését.
3: This is also why it's important to bring our minds, our thoughts, our imaginations into captivity
4: fontos,
3: to the Lordship of Jesus Christ.
4: Ezért fontos az is, hogy a gondolatainkat foglyul ejtsük Jézus Krisztusban.
3: Okay, so I think I've said this, but it's good to repeat it.
4: Úgy gondolom, hogy ezt már elmondtam a következőt, de szükséges ezt megismételni. Amikor a lelki gondozott felé szolgálsz, vele beszélgetsz, amikor egy emlék feljön
3: benne,
4: és az felszínre hoz egy sebet,
3: egy sérülést,
4: akkor feltétlenül el kell ezzel bánnod, meg kell gyógyítani,
3: even if you know, another time we're going to need to pray more deeply into this.
4: Időt kell szánnunk arra, hogy mélységeiben imádkozzunk azért a dologért.
3: You must at least bind up the wound.
4: Legalábbis be kell kötözni
3: so it doesn't get infected.
4: Azért, hogy ne fertőződjön.
3: That means so that the enemy can't start poking around there.
4: Ami azt jelenti, hogy meg kell akadályoznunk, hogy az ellenség
3: and,
4: ezt a sebet újra és újra
3: from the pain.
4: Piszkálja,
3: yeah.
4: És a seb által okozott fájdalmat is kezelnünk kell. Ez az abszolút minimum.
3: So sometimes you might be dealing with something completely different.
4: Vannak helyzetek, amikor egész másfajta dolgokkal kell
3: elbánni. And then suddenly the person remembers this thing, mentions this thing.
4: De amikor az ember hirtelen eszébe jutnak
3: it's
4: ez a
3: usually
4: dolog,
3: good to deal with that memory then.
4: Általában az a jó, hogyha rögtön annak a rossz emléknek a kezelésével.
3: The only reason you could wait for a bit later.
4: Egyetlen oka lehet annak, hogy ezt későbbre halaszd.
3: Is that sometimes the enemy will remind a person.
4: Hogyha az ellenség emlékezteti a szemét,
3: just because to stop you getting closer to his territory.
4: Csak azért felhoz benne az ellenség valami emléket, mert próbálja távol tartani attól, hogy
3: he will sacrifice a hurtful memory and let a person be healed of that hurtful memory. Rather than allow you to deal with a demon that he wants to use to ruin that person's life.
4: Amikor valami kisebb dolgot akar bedobni a szolgálat során, annak érdekében, hogy ne tudj eljutni a mélyebb rossz emléknek a gyökeréhez, ami lehet például egy démonikus kapcsolat.
3: And to make you forget about this demon here that really needs dealing with all the person's life.
4: És el akarja terelni a figyelmedet esetleg egy démonikus befolyásról vagy egy démon jelenlétéről.
3: But in general, when the memory comes up, deal with it then.
4: Irányítja a figyelmedet. De általánosságban mondva, ha egy sebre fény derül,
3: so let's talk about how to pray for healing of memories.
4: Beszéljünk most arról, hogy hogyan imádkozzunk az emlékek gyógyulásáért. Ez nem komplikált, nem bonyolult.
3: We need to depend on the Holy Spirit.
4: De újra mondom, hogy a Szent Szellemtől való függésben
3: I cannot emphasize that enough.
4: Nem tudom ezt eléggé hangsúlyozni.
3: Okay. First of all, the counselee must be prepared to forgive the person who caused the wound.
4: Mindenek előtt a lelki gondozottnak késznek kell lennie arra, hogy megbocsásson annak a személynek, aki a sebet okozta.
3: But sometimes,
4: de időnként,
3: they need a measure of healing.
4: Szükség van a gyógyulásnak egy bizonyos fokára ahhoz,
3: so
4: hogy meg tudjon bocsátani.
3: So which order you do things?
4: És ezért, hogy úgy csináljuk a dolgokat.
3: Must depend on what the Holy Spirit is telling you.
4: Tehát emiatt úgy vezetjük az imát, ahogy a Szent
3: Szellem. But it is essential for complete healing and for the healing to be permanent.
4: Szempontjában
3: that
4: is,
3: the
4: hogy
3: person forgives
4: az,
3: and releases the person that has sinned against them.
4: És felszabadítsa azt a személyt, aki bűnt követett.
3: Within the notes,
4: a jegyzetben
3: there are prayers for giving people.
4: Lesznek imák ilyen megbocsátással kapcsolatban.
3: Unfortunately, we haven't had time to do the teaching on forgiveness.
4: Sajnos nem volt idő arra, hogy tanítsunk a megbocsátásról.
3: But the prayer that is there is good.
4: De az ima, ami a jegyzetben benn van, az jó.
3: In that it doesn't only say I forgive this person.
4: És abban benne van, hogy nem csak azt mondom, hogy
3: says, I release the person into the freedom of my forgiveness.
4: Hanem felszabadítom azt a szemét az én megbocsátásommal a rossz emlékek alól.
3: You see, for unforgiveness is often because we say I can't forgive, and it's because we want revenge. We want the person to be punished.
4: A megbocsátás az sokszor azért nem megy, mert azt akarjuk, hogy az illető személy az megkapja a méltó büntetését.
3: And true forgiveness says, I am not asked, I no longer require that this person be punished.
4: Többé már nem igénylem azt, hogy az adott személy büntetést kapjon, hanem felszabadítom őt ennek a bűnnek a terhe alól.
3: And when a person forgives in that way,
4: és amikor valaki ilyen módon megbocsát,
3: they become free.
4: Akkor szabad.
3: There's a wonderful freedom in that.
4: És ebben egy csodálatos szabadság.
3: And then this deep healing can come.
4: És akkor el tud jönni ez a mély gyógyulás.
3: And it's up to God how he deals with the person.
4: Istentől van, és ő
3: there were two people many years ago. There were two people that I refused to forgive.
4: Két ember volt, akinek nem bocsát vagy nem tudtam megbocsátani.
3: It had a worse effect on me than it had on them.
4: És ennek nagyon rosszabb hatása volt az én számomra, mint az ő számukra. Hónapokig nem tudtam a Bibliát olvasni.
3: Then the Lord dealt with me. At last, I listened to the Lord after 9 months.
4: Végül aztán 9 hónap után odafigyeltem az Úrra.
3: And I wrote to them and said that I had forgiven them.
4: És írtam nekik, és megírtam nekik, hogy megbocsátok nekik.
3: And I asked them for forgiveness because I had refused to forgive them.
4: És bocsánatot kértem tőlük azért, hogy én nem bocsátottam meg nekik.
3: That was my sin. I had sinned against them.
4: Ez az én bűnöm volt, és én ilyen módon követtem el
3: bűnt ellenük.
4: Hogy nem bocsátottam
3: meg. And when they wrote back to me, what I discovered was they become free.
4: Akkor szabad.
3: There's a wonderful freedom in that.
4: És ebben egy csodálatos szabadság.
3: And then this deep healing can come.
4: És akkor el tud jönni ez a mély gyógyulás.
3: And it's up to God how he deals with the person.
4: Istentől van, és ő
3: There were two people, many years ago, there were two people that I refused to forgive.
4: Két ember volt, akinek nem bocsát, vagy nem tudtam megbocsátani.
3: It had a worse effect on me than it had on them.
4: És ennek nagyon nagyon rossz rosszabb hatása volt az én számomra, mint az ő számokra. Hónapokig nem tudtam a Bibliát olvasni.
3: Then the Lord dealt with me. At last, I listened to the Lord after 9 months.
4: Végül aztán 9 hónap után odafigyeltem az Úrra.
3: And I wrote to them and said that I had forgiven them.
4: És írtam nekik, és megírtam nekik, hogy megbocsátok nekik.
3: And I asked them for forgiveness because I had refused to forgive them.
4: És bocsánatot kértem tőlük azért, hogy én nem bocsátottam meg nekik.
3: That was my sin. I had sinned against them.
4: Ez az én bűnöm volt, és én ilyen módon követtem el bűnt ellenük.
3: By my unforgiveness.
4: Hogy nem bocsátottam
3: meg nekik. And when they wrote back to me, what I did

0: És ennek nagyon, nagyon rossz, rosszabb hatása volt az én számomra, mint az ő számokra. Hónapokig nem tudtam a Bibliát olvasni.
1: Then the Lord dealt with me. At last I listened to the Lord after 9 months.
0: Végül aztán 9 hónap után odafigyeltem az Úrra.
1: And I wrote to them and said that I had forgiven them.
0: És írtam nekik, és megírtam nekik, hogy megbocsátok nekik.
1: And I asked them for forgiveness because I had refused to forgive them.
0: És bocsánatot kértem tőlük azért, hogy én nem bocsátottam meg nekik.
1: That was my sin. I had sinned against them.
0: Ez az én bűnöm volt, és én ilyen módon követtem el
1: bűnt ellenük. By my unforgiveness.
0: Hogy nem bocsátottam meg.
1: And when they wrote back to me, what I discovered was.
0: És amikor visszaírtak nekem, akkor felfedeztem azt.
1: The Lord couldn't work in their lives.
0: Hogy az Úr nem tudott munkálkodni az ő életükben.
1: And when I forgave them.
0: Amikor megbocsátottam nekik.
1: Something happened, even though they hadn't received my letter yet.
0: Akkor valami történt abban a pillanatban, még meg sem kapták a levelet, amit írtam nekik.
1: The Lord was able to tell them, you have sinned against Cliff.
0: Abban a pillanatban az Úr képességet adott
1: and
0: nekik arra, hogy megértették azt,
1: you
0: hogy bűnt követtek
1: so Cliff ellen, prison,
0: és a saját meg nem bocsátásom engem tartott börtönben, vagy nem csak engem tartott börtönben, rabságban, hanem őket ugyanolyan módon. És az Úr nem volt képes áttörni az életeikben addig, amíg meg nem bocsátottam nekik. De abban a pillanatban, amikor megbocsátottam, megmutatta nekik az Úr a saját bűnöket. És ez mindenkinél így működik, amikor megbocsátunk.
1: Okay, so we need to help the person to pray a prayer of forgiving the
0: people of hurt. Tehát segítenünk kell a lelki gondozott személynek, hogy tudja a megbocsátás imáját elimádkozni azok felé, felé meg kell imádkozniuk. És amikor
1: we ask the Lord to touch that memory,
0: akkor megkérjük az Urat, hogy érintse meg azt a bizonyos emléket,
1: and any similar memories.
0: És minden bármilyen hasonló
1: so
0: emléket.
1: We don't pray for 100 similar things.
0: Nem imádkozunk mind a 100 külön hasonló helyzetért.
1: We pray for one that is representative of that whole area of wounding.
0: Hanem a sérüléseknek egy reprezentatív jellegzetes példáját imádkozunk.
1: We ask the Lord to take out the negative emotions.
0: És kérjük az Urat, hogy vegye ki abból a szeméből a negatív érzelmeket.
1: And talking with the person, we can know some of the emotions.
0: Elmondom az embereknek, hogy tisztában vagyunk
1: ezekkel az érzelmekkel. Spirit, we can know the other emotions that are there.
0: Most már azt is tudjuk, hogy vannak ehhez hasonló érzelmek jelen
1: benne. So we name the emotions.
0: És így meg tudjuk
1: we
0: nevezni
1: say, Lord,
0: az érzelmeket.
1: Take out the
0: azt mondjuk,
1: fear,
0: Uram, vedd el a fájdalmat, vedd el a félelmet,
1: or the anger, or the shame, or the confusion.
0: Vagy a haragot, vagy a szégyent, vagy a zavarodottságot.
1: When is a child has experienced something, there is often confusion in that memory.
0: Amikor egy gyermekkorban él át valaki egy ilyen sérülést, az gyakran zavarodottságot okoz benne.
1: Which can cause problems when the person is older.
0: Ami gondokat okozhat idősebb korban.
1: When a situation comes up that they have to deal with,
0: amikor egy olyan helyzettel szembesülnek, amivel el kellene bánniuk,
1: they experience this confusion that they experienced as a child.
0: Akkor megtapasztalják ugyanazt a zűrzavart,
1: so be aware of that, and if you get confirmation from the Holy Spirit, there is confusion here, ask the Lord to take the confusion out.
0: És hogyha a Szent Szellem ezt megerősíti, akkor imádkozni kell azért, hogy az Úr vegye el ezt a zűrzavart az emberből.
1: There may be rejection there.
0: Elképzelhető, hogy elutasítottság is. Yeah.
1: So we ask the Lord to take out the negative emotions.
0: Imádkozunk az Úrhoz és kérjük, hogy vegye el a negatív érzelmeket.
1: We ask the Lord to pour His healing into the memory.
0: Kérjük az Urat, hogy gyógyítsa
1: meg. And we ask Him to pour in appropriate emotions that are the opposite of the negative emotions.
0: És áraszton bele a lelki gondozott szemébe megfelelő pozitív érzelmeket.
1: And we ask Him to pour in His love.
0: És hogy árassza Isten a szeretetét bele a lelki gondozott
1: szemébe.
0: Árassza bele a békességét.
1: To pour in His acceptance of the person.
0: Árassza bele az ő elfogadását az illető személy
1: felé. If the person has had rejection.
0: Hogyha korábban

0: We ask the Lord to pour in that feeling that I am accepted by God.
1: Hogy árassza bele azt az érzést, hogy Istentől elfogadott személy.
0: It's not complicated.
1: Ez nem komplikált, nem
0: But there are certain steps and certain things we have to cover as we pray.
1: De van néhány olyan lépés és van olyan terület, amiket érintenünk kell, amikor imádkozunk.
0: So we will put this list in the notes.
1: Leírtuk, beleírtuk a jegyzetbe ezeket a lépéseket.
0: And as friends said, in a couple of weeks you will get the notes and they will be much, much fuller than if we gave you what we have now.
1: Ahogyan Franz mondta, néhány héten belül rendelkezésetekre fogjuk bocsátani a jegyzetet, ami sokkal teljesebb lesz annál, mint
0: okay,
1: amit most tudnánk adni nektek.
0: While I've been saying this, has the Lord reminded you of something that happened to you.
1: Tehát miközben beszéltem, van valaki,
0: in the,
1: akiben az Úr hozott fel olyan dolgokat, amik régebben történtek bennetek, ami sérüléseket okozott bennetek?
0: Okay, so let's pray for that.
1: Akkor imádkozzunk ezért, jó?
0: When I pray for when people ask for prayer for physical healing.
1: Amikor emberek fizikai gyógyulásért kérnek imát.
0: And I pray for them.
1: És imádkozom értük.
0: Some people are healed and some people aren't.
1: Néhány személy, néhány ember meggyógyul, van, aki
0: When I
1: nem.
0: Pray for inner healing.
1: Amikor belső gyógyulásért imádkozom.
0: Almost everybody or everybody, yeah, the Lord answers that prayer every time.
1: Akkor az Úr minden esetben, yeah. mondhatom, minden yeah. esetben meghallgatja az imád.
0: I don't know if that's the way I'm anointed or whether it's just how the Lord
1: oka.
0: Feels about these wounds and really, really, really wants to get people healed. I believe that.
1: Az az oka, hogy én nekem nagyobb keretem yeah. van erre, vagy pedig az Úr még mélységesebben átéri ezeket a sebeket és akarja ezeket meggyógyítani.
0: Okay, so let's just be quiet before the Lord for a
1: Csendesedjünk el az Úr előtt.
0: Come on, love. We'll agree together, okay?
1: Egységben leszünk ketten, rendben.
0: So okay, just say to the Lord, Lord,
1: Mondd
0: I forgive. And then name to the Lord the person who has hurt you.
1: Nevezd meg az Úrnak azt a személyt, aki megsértett vagy megbántott téged.
0: And I release that person.
1: És felszabadítom azt a személyt.
0: Into the freedom of my forgiveness.
1: Az én megbocsátásom
0: I do
1: által
0: not
1: szabadságra.
0: Look to punish this person any longer.
1: Nem keresem már többé annak a személynek a megbüntetését.
0: I leave all that in your hands.
1: Mindezt a te kezedbe teszem.
0: But I free the person.
1: De felszabadítom azt a személyt.
0: And I free myself.
1: És felszabadítom magamat is.
0: Forgive me for my unforgiveness.
1: Bocsáss meg nekem, Uram, azt, hogy nem bocsátottam
0: And
1: meg.
0: Help me in the future always to quickly forgive.
1: És segíts engem, hogy a jövőben gyorsan meg tudjak bocsátani.
0: Lord,
1: Uram,
0: I have a wound.
1: Van egy seb bennem.
0: I was wounded.
1: Megsebesítettek.
0: And then you just tell the Lord what happened to you.
1: Mondd csak el az Úrnak, hogy mi történt veled.
0: Okay, and we will pray now for you.
1: Most imádkozni fogunk érted.
0: Lord,
1: Uram,
0: I pray for everybody here.
1: Imádkozom itt mindenkiért.
0: We agree together in the name of Jesus.
1: Egységben vagyunk Jézus nevében.
0: That you touch these memories.
1: Kérünk téged, érintsd meg ezeket az
0: that you heal these memories.
1: És gyógyítsd meg ezeket az emlékeket.
0: We pray that you will take out the negative emotions from these memories.
1: Hogy vedd el az ezekhez az emlékekhez kötődő negatív érzelmeket.
0: The fear.
1: A félelmet.
0: The anger.
1: A haragot.
0: Shame.
1: A szégyent.
0: Confusion.
1: Az zűrzavar, zavarodottságot, az elutasítottságot.
0: Hatred.
1: Gyűlöletet.
0: Unforgiveness.
1: Meg nem bocsátást.
0: Yeah, bewilderment. And any other negative emotions.
1: Más ehhez kapcsolódó negatív érzelmet.
0: Thank you, Lord.
1: Köszönjük,
0: Lord, we pray that you would pour in your healing.
1: Uram, imádkozom, hogy áraszd ki a te gyógyításodat.
0: Clean these wounds with the blood of Jesus.
1: Tisztítsd meg ezt a sebet Jézus.
0: We pray that you will pour into these memories the opposite emotions to these negative ones that you have taken out.
1: Árazd be ebbe a személybe a pozitív érzelmeket ezeknek a negatív, eltávolított negatív érzelmek
0: helyére. Pour in your love.
1: Árazd belé a te szeretetedet.
0: Pour in your peace.
1: Árazd be a te békességedet.
0: Pour in the feeling of being accepted by the Most High God.
1: Az elfogadottság érzését, azt, hogy te a magasságos Isten elfogadtad, az mennyei atya elfogadta.
0: Heal these wounds.
1: És teljesen gyógyítsd be ezeket a
0: sebeket. So that when something similar happens in the future,
1: azért, hogy valamikor bármi a korábbi
0: that my brothers and sisters will have no negative emotions in those memories,
1: soha ne jöjjön fel semmi negatív érzelem azokkal az emlékekkel.
0: That they will not react in a self-preservation way,
1: hogy ne reagáljanak egy önmagukat védő módon,
0: but they will be able to think about this new situation,
1: hanem jusson eszükbe az új helyzet,
0: and they will be able to deal with it,
1: és képesek legyenek elbánni
0: in a biblical way,
1: egy bibliai módon,
0: in a spiritual way,
1: szellemi módon,
0: guided and helped by the Holy Spirit.
1: A Szent Szellem által támogatva, segítve és vezetve.
0: In the mighty name of Jesus.
1: Jézus Krisztus szent nevében.
2: Ez volt a Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Father.com.
1: I'm going to go to the hospital.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Na, sziasztok! Csak itt én is betöltöttem magamnak a dolgokat. A nyomogatásra többször befűröttem, és most Anna jó fej volt, itt segít nekem. Úgyhogy köszi szépen, jó látni benneteket innen is. És hát köszönjük szépen az üzenetet, szerintem nagyon jó volt. Úgyhogy köszönjük Pali bácsi, majd Pali bácsi, tisztelettel Pali. Abszolút szerintem nem volt fölösleges, amit mondtál. Én biztos vagyok benne, hogy az Úr indított erre. Nekem is szólt, és bölcsesség van a szívedben. Úgyhogy remélem, hogy amikor én is ott leszek majd, akkor legalább annyi lesz ebből, mint neked. Úgyhogy, úgyhogy köszönjük szépen, amit megosztottál velünk. Ami így bennem volt, így a mai nappal kapcsolatban, azt a címet adtam neki, hogy ez kicsit így utólag találtam ki, úgyhogy ezért most nincs szinkronban a dolog. Ez az imádkoztam, érted? Ez a Bibliában, tudjátok, hogy van konkrétan egy helyen, azért írtam, hogy pont. Szerepel ez a kifejezés nevezetesen Jézus Krisztus szájából, hogy Jézus azt mondja valakinek, hogy én imádkoztam, érted? Majd erről is fogunk beszélni, ezt a címet adtam. Tehát Jézus azt mondja neked, Jézus azt mondja nekem, hogy én imádkoztam, érted? Amen. Haladjunk tovább egy klikket, köszi. Aki volt tegnap Budapesten, volt egy nagyon jó alabáson projektes napunk, és az Úrnak a szolgálói nagyon jó kijelentéseket hoztak, és ez a Biblia vers és ez a megértés, ez nem is az enyém, de engem szíven talált, és engem megérintett így a következő időszakra, és ezt is szeretném nektek felolvasni, ott is látjátok, nyugodtan nézzétek. Ez a Jeremiás 12-5, ez az egyszerű fordítással van, az FO-ból van része fordítva, és a Károlyival együtt van. Jeremiás 12-5. Ha belefáradsz, amikor gyalogosokkal együtt futsz, hogyan fogsz akkor a lovasokkal versenyezni? Ha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit tennél a Jordán hullámai között? Ez egy kérdés. Nincs válasz, ez egy kérdés. Isten emberei, Isten szolgái mondták ezt az üzenetet többek között. Ez is elhangzott, és engem nagyon megérintett. A lényege az volt, és engem egy Isten félelemre indított. Látjuk a természetes szinten azokat a dolgokat, hogy amit most Pali is elmondott már korábban, hogy a sötétség növekszik. Látjuk azt, hogy megnyilvánulhat. Látjuk azt, hogy megnyilvánulhatnak gazdasági nehézségek, politikai nehézségek, eklézsiában is megjelenhetnek nehézségek, előfordulhatnak ilyenek. Ezt Isten is megmondta, és ami a bátorítás volt, azért jeleztem, vagy próbáltam egy olyan képet keresni. Ha látjátok ezt a képet, ez 2023-at jelöl, de még nem látszik teljesen a kettes, mert még a víz takarja egy picit. És az üzenetnek a lényege az az volt, hogy hittel teljesen kapaszkodjunk meg ebbe, hogy az Úr adjon Istenfélelmet, hogyha fárasztó volt neked 2022, akkor 2023 még nehezebb lesz. És ez kétfajta módon lehet hozzáállni. Az, hogy elcsüngelek, és elengedem a gyeplőt, hogy fú, hát én már nagyon határon voltam 22-ben is, de Istenem, hogyha ennél rosszabb lesz, akkor én mit csináljak? Bedomom a töröl között. Nem érdekel az egész. És ennyit csinálhatom így, ez az egyik. Vagy a másik, amit csinálhatok, hogy Istenem, köszönöm, hogy megtartotta eddig is valahogy 2022-ben. Kaptam sérüléseket, kaptam öklöket, boxokat, gyomrosokat, de megtartottál, formáltál és segítettél. Növekedett, látom a sötétség is, de növekedett a reménység is, növekedett Istennek az ereje is ezáltal ebben az időben. És én úgy is állhatok, hogy Istenem, hogyha adtál nekem kegyelmet, hogy változzak, amibe kell, és még változni is fogok, amibe kell, akkor te adsz majd erőt arra, hogy 2023-ban is megálljunk, vagy megálljunk karácsonykor, megálljunk a hidegben, megálljunk a következő melegben is, megálljunk a világban, megálljunk az eklézsiában. Amen. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, mindenki döntse el személyesen, Pal is elmondta, hogy az Úr adjon bölcsességet a Szent Szellem mindenkinek. Én kívánom azt, hogy ne olyanok legyünk, akkor a magam nevében mondom, én nem szeretném bedobni a gyeplőt 2023-ban, vagy a következő időszakban, hanem szeretném az Atyámat büszkévé tenni. Szeretném Jézus Krisztust büszkévé tenni, és megmutatni azt, hogy Isten használ, és Isten meg fogja mutatni, hogy ő tud csodát tenni az életemben, az életünkben is. Amen. A következő diát szeretném kérni. Szuper. Jézus a közben járó. Ez a Lukács 22:31-32, ezt is az EFO-ból szeretném olvasni, mert szerintem sokkal jobban átjön, legalábbis nekem máshogy jött ez így le, és ezt emeltem ki címként is. Ugye ez az a rész az, amikor Jézus Krisztus megszólítja kit, azt a szemét, Simont vagy Pétert, akkor még ugye Simon. Simon. Mondja Jézus, a sátán engedélyt kért, hogy próbára tehessen titeket, és megrostáljon, ahogy a búzát szokták. De én imádkoztam érted, hogy a hited kiállja a próbát. Ez az EFO-ban van így. Ugye a Károliban úgy van, hogy imádkoztam érted, hogy a hited el ne fogyjon. Nekem ez most jobban tetszett, nekem így most egy kicsit közelebb áll, és azért azt a címet adtam neki, hogy Jézus a közbenjáró. Lehet, hogy erről már hallottunk tanítást, vagy kijelentést. Nekem ez egyre inkább újra és újra szól. Nem tudom, ti hogy vagytok vele az Új Szövetségben, vagy ezekben az időkben. Engem megérint az, amikor valami olyan kijelentést kapok, amit maga Jézus mondott. Mert ezt bele tudom képzelni, hogy én Péter helyett is állhattam volna ott. És azt mondja, hogy Gábor, a sátán engedélyt kért, hogy próbára tegyen engem. Hogy megrostáljon, ahogy a búzát szokták. De Jézus mondja nekem, hogy de én, Gábor, figyeljél, imádkoztam érted, hogy a hited kiállja a próbát. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, engem ez nem demotivál, hanem bátorít. Jézus Krisztus elmondja, és nyilvánvalóvá teszi, közli velem, hogy ő harcol értem. Ő közben jár értem. Neki nem mindegy az, hogy mi van velem. Nem mindegy neki az, hogy mi van veled. Neki, és nekem azért tetszik ez, mert neki ez azt jelenti, hogy neki nem csak a kereszt projektje volt, hogy jó, gyerekek, kibírjuk, meghalok, föltámadok, és ott utána az Atya jobbján csücsülök, minden név fölött nagyobb vagyok, minden dicsőség az enyém, stb. Amúgy a habatortán emlékeztek, talán a Jelenések könyvében van megemlítve, ha jól emlékszem, hogy amikor lesz minden mindenben az Atyában, és új világ lesz, Isten új világot teremt az övéivel, akkor ugye tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus most olyan nevet kapott, ami minden név fölött való. Mindennél hatalmasabb, erősebb, és minden dicsőséget, minden uralmat ő kapott meg. Az Atya az ő hatalmába adott. És amikor az Atya lesz az ő tökéletes dicsősége, az ő új világa, akkor mi fog történni? Azt olvassuk, hogy mindezt a hatalmat, mindezt az uralmat a fiú önszántából megint át fogja adni, vissza fogja adni az Atyának. Ez megint az alázat, és az a abszolút Krisztusi, nem tudok más mondani. És gondoljátok el, hogy minél nagyobb hatalma van egy embernek, minél nagyobb befolyása, természetes dolog az, és nagyobb a küzdés, hogy ne szálljál le, ne legyél büszke, ne fuvalkodjál föl, amikor jól mennek a dolgok. És Jézus Krisztus a példája annak, hogy ő ugyanúgy visszaadja az Atyának, mert tudja, hogy tőle van, és hogy ő csinálja a legjobban, és vele tudta az egész keresztprojektet is megcsinálni. Na de a lényeg, Jézus Krisztus imádkozik, érted? Jézus Krisztus közben jár, érted? Figyel rád, foglalkozik veled, foglalkozik velem, és nem mindegy, hogy neki, hogy mi lesz velem. És ő foglalkozik a hitemmel is, ő pontosan látja, hogy mi az a holtpont, amikor nekem már elszakadna, nekem már sok lenne, nekem derékba törne, de ő imádkozik, és ő azért imádkozik, hogy ez a hit, amit ő adott, amit én megnyertem tőle, amit én kimondtam, amit én megvallottam, az elég legyen, az kiállja 2022-t. Kiállja 2023-at. Kiállja addig, ameddig kell. akár itt élünk, és Jézus visszajön, kiállja addig az a hit, vagy hogyha testem majd ott a mélyben, majd nem tudom, elporladok, akkor is addig kiállja a hitem. Amen. Amen. Jó, akkor, és még egy pillanat, igen, és megnéztem, mert most majd ez lesz az a következő rész, megnéztem ezt a megrostál szót, az idősebbek, nem idősebbek, kevésbé fiatalok, biztosan tudják, hogy mit jelent ez a szó, nekem is volt valami halván fogalmam, megnéztem, hogy találok rá valamilyen szinonimát, vagy bibliai jelentést, hát kapaszkodjatok, a bibliai jelentés az volt, hogy megrostál, a megrostálnak, úgyhogy mehetünk a következő diasorra, vagy a diára. Igen, ezt a Strong számot nem írtam ki, ez most nem a Károli és nem Biblia, egy kicsit próbáltam utána járni a dolgoknak. Ez egy kép, ez egy rosta, remélem, hogy jó, egy valamilyen rosta. Szóval most nem lehet így belenagyítani, de majd mindjárt olvasom, meg olvassátok el. Szóval a rosta, a szitához hasonló eszköz, amely keretbe foglalt, durva dróthálóból készült. Szemes, illetve darabos anyagot válogatnak vele, szemcse nagyság szerint. És a megrostálás, mint ige, rázogatva megtisztít valamit a rostában. Tehát például búzát, gabonát, kavicsot és szenet. És ez az a szó, ami előbb volt ugye ebben, hogy a sátán kikér bennünket Istentől azért, hogy megrostáljon. Azért, hogy megrázzon. Azért, hogy megingasson. Azért, hogy kiakasszon. Azért, hogy derékba törje a hitünket. Ez a párhuzam már itt elhangzott már ez a név most a Bibliából. Amikor itt Jézus szólt Péternek, eszembe jutott Jób. És itt is ezt a párhuzamot láttam, hogy Péternek a hitét megkérte a sátán, hogy hadd próbálja meg. Ezt tudjuk, mert Jézus mondta. Jóbot tudjuk, hogy a sátán odament az Úrhoz, és azt mondta, hogy... Ráadásul, nem is, tehát hogy belegondoltok, pont az volt, hogy az Úr dicsekedett, hogy látod, milyen istenfélő az az ember? Látod, hogy mennyire a helyén van? Látod, hogy mennyire meg tud állni? És utána jön az ördög, hogy na figyelj, Uram, de hogyha elveszed az anyagi forrásait, akkor már nem lesz hűséges. De, hogyha ha problémát okozol a családjában, akkor bedobja a törölközőt. Hogyha belemész az egészségi állapotába, akkor nem lesz hűséges. Hogyha elveszed a barátait, megengeded, hogy elvegyem a barátait, akkor nem lesz hűséges. Az ördög próbálkozik. Az ördög próbálkozik. Az ördög rázni akar, és az a durva, hogy Isten is ugyanezt a rázást használja fel. Ő nem akar, de megengedi az ördögnek, és itt kijelöltem sárgával, hogy mi történik akkor, hogyha rázzuk ezt a rostát. Ugye azt olvassuk, hogy szemes, illetve darabos anyagot válogatnak vele, szemcse nagyság szerint. Ha ilyen picike a rostám, minél kisebb, az annál nagyobb darabok, azok fönnmaradnak. Minél szélesebb a rostám, a szélesebb a drótháló, a nagyobb darabok is le tudnak esni. Jó, kevesebbet szűr. Minél egymáshoz közelebb vannak ezek a dróthálók, annál jobban szűri ezt az egészet. És az az érdekes, hogy az ördög, és gondoljátok el, hogy én elképzeltem, ilyen vizuális típus vagyok, hogy tudjátok, vannak ezek a rajzfilmek, hogy ilyen piros heggyel ábrázolják, na mindegy. Most nem tudom, hogy néz ki, nem feltétlenül akarom is tudni. De értsétek jó, az tök jó, hogy Jézus tudjuk, hogy néz ki, az le van írva. De a lényeg az, hogy ő rostá, az biztos, hogy le van írva, hogy ő ezt csinálja. És gondold el, hogy a rostában nem homokszemek vagy gabonaszemek vannak, hanem emberi életek. És mi? És mondjuk, itt van a Gábor, vagy itt van a rosta, és így... Izé, és ütésálló Gorilla Glass, itt a reklám helye, szóval még működik jól. No. Szóval, és ő azt várja, hogy kiakadjál. Ő azt várja, hogy bedobd a törülközőt. És a fiú A fiú meg azt akarja, hogy ne essél be, ne akadj ki, hanem tartsd meg magad. Tartsd meg magad. Amen. A fiú azt akarja, hogy fennmaradj. Amikor Jézus ugyanúgy Péternek a hitét megpróbálta a vízen, ott is elkezdett süllyedni. De a fiú azt akarja, hogy fennmaradj. A fiú azt akarja, hogy megmaradjál. Akármilyen rázás is van. Jöhet a következő dia. Igen. Itt meg fogunk tanulni egy új görög szót. Ez nem a motorcrossos csávónak a neve, hanem ez a görög szó, ez a nikao. Ezt felolvasom nektek, vannak sok ilyen összefoglaló részt tudunk a Bibliából. Én ezt most elneveztem a jelenések aki győz mondásoknak. Tudjátok, hogy vannak a boldog mondások, van a szeretet himnus, stb. És a jelenések könyvében, bár nem egységesen van egymás után felsorolva ez, inkább a gyülekezetekhez van, amikor a 7 gyertyatartó 7 gyülekezet fel van sorolva, akkor mindig a végére a János, ugye Jézus Krisztus beszéde által, ugye leírja, hogy akinek van füle, hallja, hogy mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Ámen. És utána, amikor ezt így elmondja, minden egyes gyüli esetében, ugye ezek szellemi helyzetek, mindegyik esetében leírja, hogy aki győz. És ez a szó, ez, hogy győz, ez a nikáó szó. Ez van ott, hogy aki győz, aki győzedelmeskedik, aki nikáózik, azzal mi lesz. Ezt szeretném nektek felolvasni. Tehát, a pont-pont-pont azért jelöltem így, hogy mindegyik így kezdődik, folytatódik másképp. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, ami az Isten kertjében van. Aki győz, annak nem árt a második halál. Aki győz, annak enni adok az elrejtett mannából, és egy fehér kiskövecskét, amire új név lesz ráírva, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Aki győz, és mindvégig megőrzi az én tetteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. Sőt, nyilvánosan kihirdetem az én atyám és angyalai előtt, hogy ez a győztes én hozzám tartozik. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jön. És felírom ő rá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Aki győz, annak megadom, hogy az én király székemben üljön velem, ahogy én is győztem, és az atya mellé ültetett, az atya maga mellé ültetett az ő trónjára. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és ő pedig az én fiam lesz nekem. Ámen. Ez a jelenések, aki győz, így összeszedve. Párat kiemeltem, ezek mindegyik nagyon jó, fantasztikus ígéret. Szóval tudjuk, hogy Isten az ő gyermekeit, tehát, hogy lakóhelyet készít nekünk, és ő már elrendezte nekünk, és rendezi is a dolgokat. És biztos vagyok benne, hogy ezen kívül is, amit még itt leírt, amit tudunk, hogy mi fog történni velünk, ennél még sokkal több minden lesz. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz uncsi, nem lesz unalmas, és lehet, hogy nem is lehet, biztos vagyok benne, hogy két dolog miatt nincsen benne, vagy nem, lehet, hogy több is. Az egyik az, hogy most többen nem kell foglalkoznunk, lehet, hogy meg se értenénk, és lesz még meglepetés az atyától, biztos vagyok benne. De ezek a dolgok mind reménységet adnak, mind reménységkeltők, hogy akik az ő családjában nikáoznak, aki az ő szellemi családjában győzedelmeskedik, annak minden ez az ígéret, ami le van írva a jövőre nézve, azt meg fogja kapni. És amit én szeretnék, amit itt különösen kiemeltem, felolvasom azt a kettőt, először az alsót, aztán a felsőt. Az egyik az, hogy aki győz, annak megadom, hogy az én királyi székemben üljön velem, ahogyan én is győztem. Megnéztem, hogy ugye ezt Jézus mondja, hogy így Jánosnak, hogy aki győz, írd le János, írd le Gábor, hogy aki győz, és folytatja, annak megadom, hogy az én királyi székemben üljön velem, ahogy én is győztem. Annyira tetszik az, hogy feltételbe adja Jézus, hogy aki győz, aki nikáózi, ha azt a tudást átadja, és azt a tudást kéri, nem kevesebbet, annyit, azt a nikáót, azt a győzelmet, azt a meghódítást, azt a felülkerekedést, azt az erővételt. Neki a Gecsemáné kertben nikáóznia kellett. Neki a megdicsőülés hegyén nikáózni kellett. Neki a farizeusok előtt nikáóznia kellett. Neki, amikor démonokat űzött, nikáóznia kellett. Neki, amikor gyógyított, nikáóznia kellett. Mit kellett csinálni? Erőt kellett venni. Mit kellett csinálni? Felül kellett kerekedni rajta. Mit kellett csinálni? Meg kellett hódítani azokat a területeket. Mit kellett csinálni? Erőt kellett venni. Jézus Krisztus ezt várja el tőlünk. És ő azért jó tanár, és azért fantasztikus személy, mert ő ezt megcsinálta. Azt várja el tőlünk, amit ő megcsinált, és nem is kell egyedül megcsinálni, mert itt van a Szent Szellem. A Szent Szellem tud nekünk segíteni abban, hogy mi is képesek legyünk nikáózni. Ő azt akarja, hogy ezek ne egy ilyen elérhetetlen vágyálmok legyenek, hogy jaj, a fehér kövecske majd is. És nem. Én akarom azt a követ. Én akarom azt a nevet, amit, bocsánat, senki nem tud. Még én se. Én akarom azt a követ. Ti nem akarjátok? Én szeretném kipróbálni ezt a királyi széket. Alázattal természetesen. Én szeretnék fehér ruhába öltözni. Igen, az életfájáról lenni. Igen. Tehát Jézus pontosan azt várja el tőlünk, amit neki is meg kellett tennie, amit az Atya elvárt tőle. Azt a nikáót. És amit szeretnék vagy elmondani még, ami így kiemeltem így második körön, vagyis először sorrendileg, az a károliba nem jön ki, az is az FO-ból jön ki. Ez a, hogy aki győz, az fehér ruhába öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, sőt, nyilvánosan kihirdetem az én Atyám, és az ő angyalai előtt, hogy ez a győztes hozzám tartozik. Megint vizuális típus vagyok, ez a Károlyban nekem nem jön ki, FO-ból kijön. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Jó az életfája, meg... De, és képzeljétek el azt, hogy... Atyám, Gábriel, figyelj, ott a Gábor! Az a győztes, hozzám tartozik! Ott van az Edit, ott van a Csaba! Ott van a Balázs, ott van a Pali! Ezek a győztesek hozzám tartoznak, angyalok, figyeljetek, Atyám, nézz ide! Ezek a győztesek hozzám tartoznak, azért, mert nikáoztak, azért, mert olyanok voltak, mint én. Nézz rájuk, ők a győztesek hozzám tartoznak. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én akarom ezt. Ti akarjátok ezt? Amen, amen, amen. Legyen így, legyen így. Ez a motoros, amit így beraktam képnek, ez meg, nem tudom mennyire látszik a képen, ez az egyik, fogja is a motort, de viszont még ezt a kockás zászlót is próbálja valahogy fogni a kezébe, és ott még látszik csak kicsit halovány a képecske, így el van mosolódva, hogy az már a vége az egésznek. De az a lényeg, hogy képesek legyünk, ameddig futnunk kell, ameddig bírjuk szusszal, ameddig nem tudom, el nem alszunk, vagy Jézus nem jön, vagy bármi legyen, hurikán, vulkán, nem tudom, bármi, akkor is kutya kötelességem, ha én az ő családjába, ha azt akarom, hogy ott legyek, és ezek igazak legyenek rám, hogy aki győz, akkor nekem ezeket meg kell tennem. Ha én bedomom a törőközőt, hogyha én a gyalogokkal elfáradtam, akkor hogy akarok versenyezni a versenylovakkal? Jeremiásba, visszafelé az elsőnél, amit ugye olvastunk. Hogy lehet? Hát elfáradtam. Ott elhangzott, és engem megérintett ez a dolog, hogy nagyon sokszor külsőleg más személytől várom a megoldást, hogy legyen valami az én problémáimra, hogy megmondják a tutit. És amúgy sok esetben tényleg más sokkal jobban tudja az én korlátaimat, mint én magam, vagy magamnak nem akarom bevallani. De vannak olyan dolgok, amikor magamnak kell Isten által, az ő Szent Szelleme által erőt vennem, és túllendülnöm ezeken a dolgokon. És túllendülnöm arra, hogy vegyek hitet, vegyek győzelmet, vegyek erőt, vegyek nikáót arra, hogy én túllendüljek azon, amit éppen látok. Én nem szeretném azt, hogy egy bedobott törülközős embert lásson az atya, meg a fiú. Hanem én azt akarom, hogy teljes messzélességgel ki tudjam magam húzni, hogy én, atyám, én fönnmaradtam, te látod? Én mindent beleadtam, én igyekeztem, voltak hibáim, de köszönöm, hogy ott a fiad vére, az elég. Kettőt összetesszük, akkor az övé a jobb, de értsétek jól, az enyém nem elég, az övé mindenre elég, de kellett az enyém is, az a hit, azért vagyok itt, mert hit által vagyok, hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni, kell az ő vére, meg az én hitem, ő benne, és akkor elég. De oda kell tennem magam, nikáhoznom kell. És még talán annyi időnk van, megkérhetem a következő diát. Köszönöm szépen. Ez a Róma 14-17, ez nem egy multicéges kampány akar lenni, nem úgy válogattam a képeket, csak a generációk voltak itt bennem. A lényeg az, hogy a Róma 14-17, aki tudja, biztosan tudjátok, hogy ez az a Biblia vers, ahol leírja azt, hogy Isten királysága nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és Szent Szellemben való öröm. A Szent Szellemben való örömnél az a szó, az az öröm, az jelent egy újongást is. Én most, hogyha megengeditek, akkor én újongani fogok egyet, mert nem tudom, hogy nálatok ez hogy nyilvánul meg. Nekem nem úgy, hogy szomorú az arcom, hanem vagy ordítok, vagy ugrálok, nem tudom, hogy még hogy lesz. Valamelyiket megpróbálom megcsinálni. Azért, mert most hallhatunk olyan bizonságokat, ami örömre kell, hogy fakasszon. Ha hiányzik bennünk az igazság, ha hiányzik bennünk a békesség, ha hiányzik belőlem a Szent Szelleme által való öröm, akkor még én a királyságot nem élem meg igazán. Vagy annyira besérültem, hogy meg kell újraélnem a királyságot. A királyság nem csak igazság és békesség. Nem csak békesség és öröm, hanem igazság is. Nem csak igazság, hanem békesség és öröm is. Nem csak igazság és öröm, hanem békesség is. Mindegyik kell hozzá, viszont ami bennem volt, így erőteljesen most ez az öröm, mert most félre ne értsétek, nem lehet öröm nélkül pozitívan felfogni azt. Én elhiszem azt, hogy elhangzott, hogy Isten nem jelenti meg az, tehát hogy mindent, amit csinálni szerette, az ő profétáink keresztül megjelenti. Elhangzottak ilyen dolgok így a jövővel kapcsolatban is, és én hiszem, hogy Isten szól. Isten szól a magyar eklézsiában is. És én biztos vagyok benne, hogy öröm nélkül nem tudnám úgy nézni a következő időszakot, hogy hú, ez most jó lehet. Mert akkor ugyanúgy nézném, mint a világ. Hogyha nincs bennem igazság, nincs bennem békesség, nincs bennem a Szent Szellemnek az öröme, akkor hogyan nézem másképp a dolgokat, mint a világ? Hogyan nézem másképp? Akkor gyakorlatilag a nikáom az nulla. Miben lenne különbség? Akkor nem élem meg a királyságot. Nekem, hogy a királyságot megéljem, nekem kell az igazság, kell a békesség, és a Szent Szellemben való öröm. És visszatérve, mert már óriásit kanyarodok, bocsánat, egyszer egy dologra tudok figyelni. Ha kettőre, akkor az egyik az nem jön össze. Ez így történt. Na, szóval, ami itt bennem volt, hogy elhangzottak nagyon jó bizonyságok, megtérések, az, hogy Isten munkálkodik, és Isten szól. És az, hogy Istennek van egy bölcsessége arra, hogy nő a búza, nő a konkoly, és Isten a megfelelő időben mondja azt, hogy mikor kell kitépni a konkolt. És a megfelelő időben mondja azt is, hogy a búzát mikor kell beszedni. És ő ad kegyelmet, ő ad hitet, ő ad nikáót, hogy fennmaradjunk, és ne dobjuk be a törülközőt a rostán, Lehet, hogy a sátán próbálkozik, lehet, hogy ő el akarja venni az igazságot, Isten igazságát az életünkből, lehet, hogy el akarja venni a békességünket, lehet, hogy el akarja venni a Szent Szem által való örömünket, mert hogyha bármelyiket sikerül elvennie, akkor a királyságot az életünkből ki tudja venni. Én ezt nem akarom. Nem akarom, hogy Isten igazságát kilopja az ördög az életemből. Nem akarom azt, hogy Isten békességét az ördög valahogyan ki tudja lopni az életemből. Én nem akarom azt, hogy Isten örömét az eklézsiában, a gyüliben elvegye az ördög. Mert én akarom a királyságot. Amen. Szóval én most valamit csinálok a Jézus nevében. Úgyhogy, atyám, én most kifejezem az örömömet, kifejezem a fantasztikus csodálatomat azért, amit te tettél. És köszönöm, atyám, hogy elhangzott az is, nálam bölcsebbektől is, hogy köszönöm, hogy lehet, hogy a sötétséget úgy látjuk, hogy erősödik. Lehet, hogy van hatalma, és lehet, hogy próbálkozik. Lehet, hogy próbálkozik a családjainkba, lehet, hogy próbálkozik a gyülibe, lehet, hogy próbálkozik a világba. De köszönöm, hogy te azt mondtad, hogy a kegyelmed nagyobb. Köszönöm, hogy a te szereteted nagyobb. És atyám, nem tudok más lenni, én igénylem a te nikáódat, és erőt veszek, és kifejezem azt, hogy szeretem, értékelem, csodálom a te igazságodat, a te győzelmedet, ahogy te felülkerekedtél. És köszönöm, hogy te olyan dolgot vársz el tőlünk, ami a fiadon keresztül, amit már te megtettél, és amit te elvártál a fiadtól. Szóval hálás vagyok ezekért a bizonyságokért, és örülök így neked. Wow! Wow! Wow! Örülök neked, és atyám, én igénylem a te igazságodat, igénylem a te békességedet, igénylem a te örömödet, és nem vagyok hajlandó elengedni a te igazságodat, nem vagyok hajlandó elengedni a békességedet, nem vagyok hajlandó elengedni az örömödet, nem vagyok hajlandó elengedni ezt a családomba, nem vagyok hajlandó elengedni ezt a gyüliben, nem vagyok hajlandó elengedni ezt a munkában, nem vagyok hajlandó elengedni ezt az életemben. Atyám, én meg akarom itt és most, és a jövőben is élni a te királyságodat, a Jézus Krisztus nevében idén, karácsonykor is, télen is, és jövőre is, ha addig vissza nem jössz. A Jézus nevében, és szeretnék egy profétai cselekedetet csinálni, légy szíves, álljátok össze kettesével, lehetőleg olyan, aki nem a pattápattásod. Igen, a Jézus nevében, szóval aki nem éppen melletted ül, vagy családtag, és áldjátok meg egymást Jézus nevében az Úrnak az örömével. Jó, hogy ezt töltse be, és Istennek a Róma 14-17 alapján Isten királysága, igazság, békesség és Szent Szemben való öröm. Ezzel a hárommal áldjátok meg egymást. Isten igazságával, hogy maradjon meg, gyökerezzen meg, erősödjön meg a szívekbe. Isten békességével és Istennek az örömével, hogy az ördög ne tudja elvenni a másikból Isten igazságát. Az ördög ne tudja elvenni az ő békességét, Isten békességét a te életedből. És az ördög ne tudja elvenni Isten örömét, Szent Szem általi örömét belőled, a családodból, a gyüliből, a Jézus nevében, Jézus Krisztus hatalmas nevében. Atyám, így kérem, erősödjön meg a te örömöd, Szent Szellem, gyere, kell a te örömöd, nem engedjük el, ragaszkodunk hozzá, kell a te igazságod, igényeljük ezt az igazságot, kell a te békességed, igényeljük ezt a békességet. Nem úgy, ahogy a világ adja, hanem úgy, ahogy te adod, atyám. Kell, a Jézus nevében.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.

hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?